Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ó, a jó, nincs szakember, hát már csak így fogjuk hívni ezt a dalt a Gorgon City-től, ez volt a Foolproof, hát ahol lesznek szakemberek, DJ szakemberek, az a Rádió 1 stage a héten, a Campus Fesztiválon fellép mindenki, Antonio Bricklake, Christopher Cookie, DJ Junior, Hanvai PG, Jauri, Joel Junior, Kollár, Lotfi Begi, Loving Arms, Metzger Victoria, Newick, Pullmax, Kulbit, Regalili, Stadium X, Wilcox, és ja, mine, aztán senkit nem hagytam ki.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray, Where's My Husband? Ezt hozom most a folytatásban. A brit énekesnő hangját a 2010-es évek elektronikus zenéből is ismerhetjük. DJ kollabokban tűnt fel először Jax Jones, Jonas Blue, David Guetta dalok. Egyik dalszerzőként kezdtem, amellett, hogy vokalista. Nem hitt benne a régi kiadója. Úgy volt vele, hogy biztos, hogy nem lesz sikeres szóló előadóként.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, igazi szupersztárok a folytatásban, a világ leghíresebb DJ-je, David Guetta, és a világ leghíresebb divája, Jennifer Lopez, énekesnő, színésznő, táncosnő, nagyon sokoldalú ő is, és az a dal, ami nyomokban One Republicot is tartalmaz, mert hogy a csapat frontembere, Ryan Tedder az egyik társszerzője a dalnak. Hát, nagyjából ő a szerzője, elképesztő sok sztárnak írt más slágert, ez a Save Me Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jó kis dance, pop, new disco, szinti funk a folytatásban. Az ausztrál Tame Impalának köszönhetően DJ Kevin Parker zenei projektje. A Tame Impala alapvetően, hát

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén is. A mikrofonnál Kis Márti, a folytatásban pedig Superstar DJ-k, egy igazi menő kollaboráció, Switch Disco Rehab és Sam Felt és a Sleep Tonight, úgyhogy egy picit a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál pillanatait is felidézhetjük, hiszen a holland Sam Feltel és a brit mashup DJ párossal a Switch Disco-val is együtt bulisztunk. Ez a Sleep Tonight.

Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy és ilyen EDM klasszikusok. Április 20-án volt a 8. évfordulója Avicii halálának, és most a kutyusáról lehetett híreket olvasni. 10 éves Liam kutyus túlélte Avicii-t, és aggódtak érte a rajongók, mert hogy azt lehetett sejteni, hogy Liam kutyus egy ilyen komolyabb daganatos betegséggel küzd, de kiderült, hogy minden rendben van velem. Egyébként egy milánói kutyatréner örökölte meg Liamet, és hát néha szoktam tájékoztatni a rajongókat. Szóval Avicii kutyusa még mindig él, Avicii zenéje pedig örökké él a rád.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. 200 darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi podgyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelő helyen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád vármegyei adó és vámigazgatósága tájékoztatása szerint a Szerbiából érkezett sofőr nem jelentett be vámköteles árut, azonban a tételes vizsgálatkor kiderült, hogy autója csomagterében nem csak ruhák voltak. A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a szegedi rendőrkapitányságon. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna vármegyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen. A tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i Szövetségi Bevándorlási Hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsérült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint buzótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csaknem 17 ezeren megsérültek, akár 50 ezeren eltűntek, és csaknem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előrehaladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Bennyked a Disco és a High Hopes. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy igazán korán reggel is, és pánikra semmi ok, mert a mai nappal indul a Disco, a Campus Fesztiválon, a Rádió Egy Stage-en, július 22 és 26-a között lehet bulizni a Rádió Egyes DJ-kkel, mindenkivel. Ott van a lista a weboldalunkon, a radio1.hu-n, és ma napközben a Strand Fesztiválra lehet majd páros belépőket nyerni. Gondoltam, szólok, Balázsék is jönnek hamarosan, most pedig Teddy Swims és a The Door, egy óriás Rádió Egyes kedvenc.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Végleges autóelkobzás, olvastátok?
2: Kell neked egy kék villogó.
1: Ja, de miért? Ittas vezetés kirívó esetében vasúti átjárók tilos jelzésének szándékos megszegés, akkor nem is értem, hogy ott piros a lámpa is kimegy át, ez teljes,
3: eddig van ilyen.
1: Teljes felfoghatatlan, de hogy elveszik az autódat, ha te nagyon gyorsan túllépted a sebességet. Na. Vitézi úr azért, na. Ugye most erről zajlik egy nagy társadalmi egyeztetés. Ugye? Tehát, hogy te kitölthetsz egy kérdőívet, ez szeptember 9-ig te kitöltöd, és az eredmények értékelés után jogszabálymódosításokat készítenek elő. Ez egyébként nekem tetszik.
3: De várjál,
1: ez nagyon európai.
3: Azt írja, hogy nincs autó elkobzás, akkor azt mondják a fiúk fenn, hogy jó, hát akkor nem vesszük el a kocsitokat.
1: Azt is azt mondják, hogy elvesszük, csak úgy csinálunk, hogy ti ezt kitöltöttétek, és erre az eredményre jutottok.
2: Ez, nem,
1: az az előző
2: akarom,
1: éra, várja. Az előző 16 év. Hogy csinálok ezek a fiúk? Nem tudjuk egyelőre. A köztársasági elnöket nem sikerül eltalálni, hogy látjuk. Körbelőtték, mint Dévényi Tibácsi a torpedót, de egyelőre ez egy kicsit nehezen megy ez a dolog. De hogy... Na, de ne, akkor szeretjük ezt, tessék. Tehát, hogy autóelkobzás, átlagsebességmérés, hoppácska. Ja, ugye ez Ausztria meg Svájc már van.
3: Hát én most mentem Csehszlovákiába hétvégén, Csehországba, és ott egy szakaszon volt, és nagyon érdekes a pszichológiája a dolognak, mert én eddig még nem futottam bele, nem voltam sehol ilyen átlagsebességmérő cuszba, és akkor elkezdtem mondani a vaze, hogy ez jön, ki van táblázva, tehát egyébként tök korrektul szólnak, hogy testvérem, itt most az elkövetkezendő kilométeren, mérik a dolgot, és figyelj, eszedbe nem jut.
1: Ugye hát, ha valaki csak nem tudja, ez egy belépési pontot néz, egy kilépési pontot néz, és a belépési és a kilépési pontnál megvan a 130 km/h maximum. Uh-huh. Tehát lesz egy idő, ami alatt, ha te gyorsabban jutsz oda, akkor tök mindegy, értelemszerűen tudni fogják, hogy gyorsabban mentél, hiszen 130 alatt 10 km az megtehető, nem tudom, mondjuk 5 perc alatt. Ha te 3,5 perc alatt értél oda, akkor tudják, hogy gyorsabban mentél. Vagyis nem a trafipaxnál lassítasz, hanem végig azon a szakaszon te figyelsz arra, hogy 130-al menjél, vagy elmész 150-nel, és az utolsó 3 kilométerrel elassítasz 20-ra.
3: Igen. Csak azért ezt mindenki számolod ugye menet közben, hogy ott mennyire kell lelassítani, hogy kompenzáld a 150-et.
1: Meg nem érsz oda előbb. Tehát ez olyan, hogy megnyomnád a maraton első felét, de a másik felén vissza kell lassítani, és ugyanúgy futsz, mint a többiek. Tehát, hogy igazából nem nyersz vele semmit. Ez az átlag sebesség, belépési, kilépési pont.
3: Így van.
1: Osztrákok elkobozzák, Svájcban csinálják, és akkor már csinálják az átlag sebességmérést.
3: Így van, a cseheknél is, és ugye, hát eddig mindig az volt, hogy szólt a vaza, hogy itt a trafi, visszavetted, átmentél, nyomtál egy kövéret, és tovább mentél. Itt nincs ilyen, eszedbe se jut, érted? Még csak nem is bosszankodsz rajta, azt mondod, hogy oké, akkor most ennyi 130-an megyünk az autópályán, és végigmegyünk rajta. Tehát az biztos, hogy hasznos lesz ez a történet, tehát hogy kevesebb baleset történik, kevesebb gyorshajtás történik, hogy az autó elkobzás, az, én ebben mindig úgy vagyok, gyerekek, hogy a szabályok azok megvannak most is, ugye? De mivel mindenki túllépi, egy idő után a jogalkotó szervnek kell hozni valami olyan döntést, ami befolyásolni fogja majd az embereket, érted? Tehát, hogy ez azért van, mert eddig is 130-al lehetett menni, csak szartunk rá.
1: Igen, csak itt azon, hogy a visszaesőket akarják jobban szigorítani. Tehát egyszer beleszaladsz, oké, csókolom, elnézted, de ugye a konzultációban arra is rákérdeznek, hogy a szigorú büntetést kapjanak-e azok, akik újra és újra jelentősen túllépik a sebességhatárt. Mit mondunk erre?
2: Nem.
1: Természetesen nem.
2: Nincsen nagyobb visszatartó ereje. És mit fognak csinálni ezek
1: ellen az elkobzott autókkal? Azért az, hogy elkobozzák az autódat, annak szerintem van. Tehát ha te tudod, hogy háromszor 180-nal mész a 130 helyett. Mert ugye mi volt? Vagy azt mondtad, hogy oké, na jó, beleszaladtam, kifizetem. Ha van egy autó, ami tud menni 180-nal, azért ki tudom fizetni. Vagy jött a radarkontroll tábra, visszalasítottam, majd mentem megint. De most azért mondjuk háromszor én beleszaladok 160-nal egy 130-ba, és azt mondják, hogy figyelj, negyedszerre ugrik az autód egy évre. Azért az nekem az egy visszatartó erő, mert én autó nélkül

0: Hát kénytelen leszek átülni a másik autóba.
1: Igen, meg kérni egy újat a szponzort.
0: Vagy hát azért szólom kell Jépiónak, hogy most vadagy még egyet, vagy átmegyek a papaszhoz. Ez a kettő. De hogy a idéglenes kivonása a forgalomból, azért az szerintem az komoly. Tehát az komoly.
2: Ez kicsit olyan, mint a sárga lap a focistáknál. Megvan az első, akkor a másodiknál már kétszer meggondolod.
0: Igen. Jó, tehát itt mondjuk egyetértünk. Kobozzák el az autót? Úgy töltjük majd ki ezt a konzultációt? Egyébként mindenki töltse ki, gyerekek, aki akar, szigorítasson. Tehát, hogy nincs ezzel baj.
1: Az a baj, hogy azt szokták mondani, hogy a büntetés várható tétele az nem szegi a kedvedet, mert mindig azt mondod magadnak, hogy engem úgyse kapnak el. Ugye?
0: De most már elkapnak. Nagyon sok helyen van trafi, nagyon sokszor jön azért, ha tényleg sűrű mész. Szentendrei út tele van, kivezető autópályák tele vannak. Tehát most már azért letelepítettek annyit, hogy elkapnak, ha gyorsan mész.
1: Akkor azt mondod, hogy lesz ennek visszatartó hatása.
0: Ha elveszik az autódat? Én minden szigorítással egy kicsit egyébként egyetértek. Tehát én úgy vagyok, hogyha egy ember is megmenekül, amiben én is bele fogok esni a szigorításba, mert letelepítettek még 50 trafit, hát volt idő, hogy 50 helyett 58-a mentem a Szentendrei úton, azt jött a csekk 50-ről, és azért 58, az 50-hez képest, na azért ne legyünk mennyire szigorúak. Jó, mit mondunk a jövedelemhez igazolódó progresszív bírságok bevezetésén?
1: Szerintem tök jó.
2: Tehát, hogy többet fizessen az, aki jobban keres.
0: A magyarok nagy átlag a minimálbéren van, csak szólok.
1: Jó, ez mondjuk igaz. Jó, akkor várjál, nézzük.
0: Ül egy SQ-es autóbért, és 80 ezer forintra van bejelentve a saját cégénél.
1: Egy milliárdos ház, ugye? És akkor egyébként pedig 80 ezerre van. Igen, akkor nézzünk, legyen egy vagyonvizsgálat, de hát a nevén sincs semmi.
0: Igen, magasabb jövedelmű, vagy nagyobb vagyonnal rendelkező, tehát valahogy mondjuk ezt hozzáférnek. Fizessen többet?
2: Fizessen többet.
1: Igen, tudod milyen? A milyen kocsival megy.
0: Tehát a kocsi alapján.
1: A kocsi alapján. Aha. 70 milliós ízé, brabus, az mérjük meg 10-szer.
2: Hát mert egy jobb jövedelemmel rendelkező embert, az, hogy most ki kell fizetnie 50 vagy 100 ezer forintos bírságot, annyira nem tart vissza, viszont hogyha a pénztárcájához van igazítva ez a bírság, akkor lehet, hogy ő is kétszer meggondolja.
0: Aha, igazából tehát, hogy a nagy autóba ülsz, többet fizessél, ha egy kettes Suzuki-ba,
1: akkor kevesebb.
0: Akkor aha, nem kell egy Suzuki-t.
2: Szerintem az lenne
0: az igazi... használt autót.
2: Az lenne az igazi szigorítás, hogyha például nem lennének kitáblázva az, hogy hol vannak a trafipaxok. Mert akkor állandóan figyelnéd azt, hogy betartsd a sebességkorlátozást.
0: Az is nagy kiszúrás, vagy az átlagsebességmérés. Ott meg vagy lőve, az kész. Tehát ott én már látom, hogy azt fogom csinálni, hogy megyek, és az utolsó 10 percet egy gőzölgő kávéval, meg egy croissantnal töltöm majd. Na, oda nyitok egy Fornetit, ahol ki van írva, hogy átlagsebességmérés vége, oda benyitok egy kávézott Fornetit, és azt mondom, gyere haver, látom, te is egy kicsit elsietted, na, hogy nyugodjál meg, üljél 20 percet, hogy ne kapjál büntetést, egyél addig egy túrós batyút. Én adom az átlagsebességmérés. Nagy kiszúrás.
2: De az is ki lesz táblázva, érted? Tehát, hogy pontosan fogod tudni, hogy na, innentől kezdve lassítanom kell a következő 2,5 kilométeren keresztül, aztán talán megint nyomhatom a kövérgázt. Tehát minden szabályt betartasz, addig, ameddig pontosan tudod, hogy itt ezen a szakaszon be kell tartsam a szabályt. De ha nem tudod, hogy hol kell betartsd a szabályt,
0: akkor mindenhol betartod. Akkor
2: mindenhol betartod, nem?
0: Van benne valami egyébként. Mióta tudom, hogy ennyi trafi van, azóta egy kicsit én is azért itt próbálok figyelni, és az nem azt jelenti, hogy 100-zal közlekedem a városba, de van, amikor egy 50-es táblát benézek 60-ra. Tehát, hogy na, oké, hát azért.
1: Igen, az... És az már bünti.
0: És az már komoly bünti.
2: De most az autó elkapzás az úgy fog kinézni gyakorlatban, hogy lesz majd egy telep, ahova ez.
0: Szerintem ezt most dolgozzák ki, hogy ez egy év, hogy kinek a nevén van, hogy ez egy céges autó, hogy te vagy bejelentve a céghez, hogy ki a üzemben tartó. Igen, mivel akarod kiváltani?
2: Az
0: én autómat válsz ki majd sokszor.
2: Azt mondják, hogy elkobozzák, mert hogy annyira magas, akkor volt a sebességátlépés, és egyébként már ez volt a negyedik alkalom, és akkor azt mondom, hogy jó, én akkor nem adom le a kocsit, viszont hajlandó vagyok érte fizetni mondjuk 1 millió forintot.
0: Nem, vegyék el.
2: De vegyék el.
0: Hát vegyék el, mert nagyobb érvágás a kocsi, mint hogy zsebből kifizetsz 1 milliót, mert vannak, viszont azért, ha elveszik a kocsit, az szerintem az súlyos. Gyereket viszed, hogy tudsz vezetni. Ez egy jogsi elvételi, szerintem nagy büntetés.
2: Nagyon.
0: Tehát ahányan most meghalnak az utakon, ahhoz képest szerintem jó, ha mindenki a szigorításra szavaz. Ez egy kicsit ilyen közös lónak túros hát, de szigorítsuk, lehet, hogy mi is belesünk.
1: Na de, biztos, hát na ez de, mindenkire érvényes lesz, érted?
0: De nem túl jó a morál, nem? Tehát nem közlekedünk túl, a gyorsulási versenyek, Árpád-hídi balesetek, rollerek, gyorshajtások. Szigorítsunk, mert töltsük ki ezt, x-eljünk mindenre azt, hogy szigorítsunk, aztán lesz, ami lesz, nem?
1: Mert egyébként az, hogy próbálsz arra felé hatni az emberekre, hogy ez egy halálos játék tud lenni, tehát ne csinálj hülyeségeket, az láthatóan nem működik. Tehát az, hogy fejlettebb kultúrájú országokban, és nem sorolok országot, működik, hogy 50-nel, így mennek a városba 50-nel, és nyilván, hogy faszt kapsz, hogy miért nem megyünk 55-e, azért nem, mert 50-nel lehet menni, haver. Ott van Svájc, ahol most motoroztunk, érted? Ott ment a Lamborghini, meg a Ferrari, meg a 50-nel, kész. Ennyi, mert ennyivel lehet menni, és nem is akarom túllépni, tehát lehet, hogy ott, nem tudom, hogy Svájcban van ez az elkobzós rész, de hogy érted, fölfogják az emberek, hogy ez a normalitás.
2: Azt nem lehet,
1: nálunk a közlekedésben mindenben, de ha megnézed az utcai verekedéseket már, mert tényleg az van meg az, hogy szólnak egymáshoz az emberek, ezt valahogy szabályozni kell, ez lesz a szabályozás. Viszik a kocsit.
0: Azt érve, hogy Ausztriában, ha saját autóddal léped túl 50 km per órával, elárverezik az autód, és a pénz az államnak megy. Nem áll, gyereke.
1: Tehát nem csak, hogy elveszik, és egy év múlva adják vissza, hanem nincs kocsit.
0: Ezt nehezen tudom elképzelni. Tehát egy 70-es táblát, te túllépsz mondjuk 120-szal, akkor ott elveszik az autódat, és elárverezik. Azért az kemény.
2: Azt nem lehet, hogy úgy szigorítsák például ezeket a szabályokat, hogy a közlekedésben tökölőket is.
0: De azért az értelmetlen sebességkorlátozásokat akkor vegyék le, meg adjanak 70-es utakat, meg lehessen menni 90-nel néhány helyen.
2: Tehát, nem csak az, hanem az, ahol lehetne menni 70-nel, de 50-nel bent tötyörög a középső sávban, vagy bárhol.
0: Ja, tehát azonnali autó elkobzás. Persze, ott a szem előtt tegyék présbe az egy...
2: Statáriális.
0: A Dacia Dusterét, érted? A kalapjával együtt, meg a bólogató kutyájával, igen. Svájcban így működik, évek óta, jó, hogy mondom, hogy itthon ezt kéne, elveszik az autódat és a jogsidat egy évre. Na. Az USA-ban a végső mérés előtt direkt vannak kávézók, ahol be lehet térni kávézni, mielőtt kinéz. Ezt mondtam, hogy akkor én csinálok egy ilyet, igen. Én olyan vagyok, mint a gyorshajtás, kövérgáz. Az olaszoknál 15 éve is volt ilyen átlagsebességmérés, ott meg szoktunk állni, ott szoktunk pisi szünetet tartani. A szép jövő, írja valaki, aki ezzel nem ért egyet, korlátozzanak egyre több mindent, lassan jönnek az olyan autók, amik 130-nál le lesznek szabályozva, vagy tábla felismeréssel nem fognak, csak a megengedett sebességgel menni. Na, is egy érdekes kérdés, hogy
1: simán mennyire a technológia
0: meg lesz rá. Igen, igen, igen, igen. Az osztrákokkal sokkal sumákabbak, mint gondolod, családostul ne költöz ki, mert a gyerekedet is elveszik. De akkor büntessék, aki 35-tel tötyörök. Jogos, abszolút, igen. Itt a másik oldal. Igen. Igen. Svájcban lényeges gyorshajtásnál elkobozzák és bedarálják az autót.
1: De legalább mondják
0: el. Nem már.
1: Ne hülyéskedjetek már azért.
2: Nem hiszem.
1: Az eladás, azt megértem, de az, hogy csak úgy megsemmisítik a kocsit, hát az...
0: De akkor egyetértünk a szigorítással?
1: Tehát
0: akkor nézzük meg, hogy az hatásos-e és működik-e.
2: Zéró toleranciával kapcsolatosan nincsen semmiféle hír, az alkohollal kapcsolatosan nem akar.
0: Azon ne változtassunk, az zéró.
2: Nem, hogy az nulla.
1: Az hova változtatod?
2: Hát az, hogy nem, hogy eltörlik a zéró toleranciával.
0: Nincsen.
1: Ebben az országban.
0: Fel sem merül.
1: Ebben az országban, hát azt mondod, Júli, hogy egy sört megihatsz. Hát én bírok én
2: négyen. Akkor a kettő is belefér.
0: Semmi, ne. Azt ne is. Nem vagyunk rá felkészültek. Tehát, hogy sajnos ezek a szabályok ugyanakkor közben gyerekben tartanak bennünket. Tehát én szeretem azokat a szabályozásokat, amik megennek bizonyos dolgokat, mert feltételezik, hogy felnőtt vagy. Ez a nem ihat semmit és nem csinál semmit, ez mindig gyerekben tart, mert nem tanít meg önálló felnőtt életet élni. Tehát a német azt mondja, igen, megbízom benned, megihatsz egy sört, felkészült vagy rá, hogy te igyál egy sört.
1: De még egyszer mondom, ebben az országban ezt föllőnéd? Ezt az ászlót? Hogy megbízom benned, igyál meg egy sört, és tudom, hogy attól ez lenne. Egyet lehet, ma még egyet, Lacika.
0: Igen, csak ezt tudod olyan, hogy állandóan kicsit ilyen butát gyerekbe vagy tartva. Tehát, hogy elmész külföldi nagyvárosokba, ahol folyók szelik ketté a fővárosokat, és azt látod, hogy olyan mólókat építenek, ahol letelepítenek kocsmákat, lásd mondjuk, mit tudom én, Kopenhága, leraknak ilyen hatalmas nagy mólókat, így, és a mólókra leraknak kikötőkre, leraknak asztalokat. És az asztal mögött nincs kordon, nincs kötél, nincsen semmi az ég egyet a világon, tehát a fölsétálsz, rendelsz piát, kaját, hozzák, eszel, ilyen nagy társaságokba ülnek, asztal, és az asztal szélén ott van a folyó. És azt mondja neked egyébként a városvezetés, meg az ország, hogy felnőtt ember vagy, megbízunk abban, hogy nem fogsz beesni, ha beesel, vállalod a következményt. Az megvan, hogy a Dunára letennének ide egy olyan kikötőt, ahova leraknának 10 asztalt, és lehetne sörözni és inni. Hány naponta történne az meg, hogy az M0-ás kivezetőnél szednék föl a magyarokat rendőrök, mert hogy beesünk. A dánok meg azt mondják, hogy tudjuk, hogy nem esel be, megengedjük, hogy fölmenjél erre a kikötőre, érezd magad jól, használd a folyót, még csak egy kötelet se teszünk oda.
1: De megadtad a választ a kérdésedre. Láttam. Hát megadtad a választ, ha nálunk ilyen lenne, ott halásznák ki az M0-ásnál tényleg.
0: Na jó, csak hol van az, hogy elkezdelek felnőttként kezelni, és megengedem. Ez csak egy hülye példa, de hogy felmenjél egy ilyen kikötőre, és lerakok öt asztalt, vagy 30 évig kötelet rakok, vagy nem hozok létre ilyen asztalt, mert úgy is tudom, hogy beesek.
1: Ott, amikor 10 ilyen lehetőségből 3-at felnőttként tudunk kezelni. Magyarországon ma 10 ilyen lehetőségből 10-et nem kezelünk felnőttként.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Budapest legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 000 forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 000 forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 000 forintot kérnek egy kisebb lakásért. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csaknem 17 000 megsérültek, akár 50 000 eltűntek, és csaknem 18 000 váltak hajléktalanná. Új importvámot vett ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump már aláírta az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg több a szomszédos országból érkező importcikkre. A jogszabály a tervek szerint 30 nap múlva lép hatályba. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottawai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponnészoszi félszigeten. A Görög Vöröskereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűzőnapon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyerekekre. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás. Helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi!
2: Naponta végszóra, jó reggelt, 6 óra után 16 perccel. Itt van a szerda, álló Eszter, jó reggelt.
3: Hello, Feri. Hello, Lilácska.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mama, szeretlek, hiányoztál, mint ablakostótak a hanyatesés, írja valaki. Fogad így téged már korán reggel. És időben elkezdjük 6 óra után 16 perccel, gyerekek. Az egészen jót jelent.
3: Hűvös kell a reggel, ja.
4: Ez az új generációs vírus?
3: Igen. Napok óta mit akarsz? Ezt csinálja, érted? Jön és tüsszög.
2: Mit akarsz? Hát vírus. De még nem is ittam kávét, akkor szoktam, amikor koffein allergiám van. Hú, de le vagy barnulva. Mi van, elaludtál a napon?
4: Nem,
2: van
4: nem
2: egy ilyen
4: barnulva.
2: Kis színed, igen.
3: Egy kicsi,
2: vagy a monitorod tükröz vissza valamit, vagy meg, de a kezed is.
3: Ittál ma reggel? Kakaót ittál ma
4: reggel? Lehet, hogy a kakaó volt.
2: Sörrel kenegetted magad?
4: Igen, igen, engem kenegettek. És akkor forgattak, kenegettek, forgattak,
2: kenegettek. Tényleg van egy ilyen kis színe, de van, nem úgy most az a fura sápadságon.
4: Lehet, hogy amúgy az alapozómmal van a baj. Azt mondom, hogy használok alapozót, és lehet, hogy ez már nem meccsel a színemhez, és lehet, hogy mindig lefestem magam a kicsit ilyen, tudod, ilyen meszesre.
3: De fehér, mert fehérebb, ennél fehérebb szoktál.
2: Igen, nézd meg, most vagy a nap kapott te, vagy valami jó Zsibány színed vagyok? Van.
3: Elaludtál ittasan a napon?
4: Nem iszok alkoholt, úgyhogy sajnos ezt
2: kérdezem. Mit szól alkohol?
4: Soha értem, nem is ittam. Ha láttam egyáltalán valaha alkoholt, na mindegy, szóval.
2: Pedig szombaton kiabáltunk neked oda átra a vízhangot, hogy hallod-e füleden.
4: Hallottam valamilyen fókaüvöltésnek. Az volt. Próbáltam ilyen füstjelekkel visszaküldeni azt, aminek vissza kellett mennie, de hát na. Na milyen volt a szombat, meghúztátok?
2: Meg. Erőse sikeredett.
4: Azt színpadon kötöttél ki a Várháló koncerten? Vagy?
2: A Dávidék meghívtak, hogy menjek le a VIP-be, már a hátra hozzájuk, és kocincsunk egyet, nagyon cukik voltak. Aztán hajnalban kaptam az üzenetet, hogy nem jöttél.
3: Oh. És valóban.
2: Ó, mondom, ne haragudj. Jó volt, sokan voltunk, jó hangulat volt, megtoltuk, nem szórakoztunk.
4: De ez azt jelenti,
2: oda tettük a fogyasztást.
3: Hát gyakorlatilag egy emléktábla van most a VIP részen, egy tudod, egy kis márványtábla itt mulatott. Volna.
2: Köszönjük szépen, az egész éves forgalmat leitták a fiúk, tényleg jó ivók. Balázs haverjai nagyon tudnak inni, úgyhogy... Ja, megtoltuk, jó volt, aztán még átmentünk egy másik helyre, onnan vonulás volt, sokan voltunk, jó hangulatú volt.
4: Akkor fesztivál volt tulajdonképpen?
2: Tulajdonképpen fesztivál, és rájöttem, hogy ezt fogom csinálni, megnézem, hogy július 18-án hol van valami buli, amit nem nekem kell szervezni, bármi, az itt, de tök minden, valami jó buli, valahoz, oda megy, és ott csak egy szülőnap. Fia, olyan jó energiája volt. Pia, megvan, halott pénz, zenélkötni.
3: Nem izgultál, mert meg. Ugye úgyis jó a buli van, nem. Egy koncert, nem a te házi bulitban van az, hogy akkor próbálsz szórakoztatni. Ezért a
2: igen,
3: az
2: tök jaj. A legjobb megoldás, ott van egy élő zenekarod, aki neked zenél 18-án. Hát a legkirályabb dolog, úgyhogy júli 18-a figyelem, hogy jövőre ki hol lép fel.
3: Brügyi Duó. Egyháza, Sóstól már megyünk ki.
4: Ezt akartam mondani, hogy ha jó, hazudom, akkor lesz egy magzott cseresznye koncert. Nem tudom, hogy valami.
2: Egy Brügyi Duó koncert lesz a Nagy Szent Kálán július 18-án.
3: Mondjuk, szerintem egy Brügyi Duóval azért meglennétek. Ott az, na.
2: Igen. Én rájöttem, hogy sokkal több halott pénzdalt ismerek, mint amennyit tud.
4: Mint amennyit kéne.
2: Mint amennyit kellene, de hogy mint amennyit tud az ember fejből. Szinte mindéket énekled már. Tehát, hogy...
4: Bekúszottam a tudatalattinkba. Igen. És rendesek voltak a fiúk? Nem csináltak ott fotókat, videókat, amiket felrakatnak az internetre?
2: Tilos volt. Mindenki csak ivott és...
3: Telefontiltás.
2: Telefontiltás volt, nem volt senki. Hát már megszokták, hogy ott vagyok, úgyhogy nem.
4: Jó,
2: nem srácok, nagyon fotóznak.
4: Nektek üzennék, hogy airdrop, jó? Már airdropoljátok át, ami van, és akkor megbeszéljük a többit.
2: Tavaly ilyenkor szorultunk be 21-8 személyes liftbe, ugye, amikor kimentett minket a rendőrség, meg a tűzoltóság, azt meséltem, az egy éve volt, de most nem lifteztünk, nem csináltunk semmit.
4: De,
2: most
4: de csókolózás volt?
2: Volt, több barátom egymásra talált.
4: Aztán akartam mondani, hogy annyira szerettem, hogy vagy 45 felett a férfiak elkezdenek nagyon érzelgősek lenni részegen.
3: De és... csókolózásig azért nem jutunk.
4: Én már mindent láttam.
3: Igen?
4: Én már mindent láttam. Nem igen, azt mondom, hogy annak indult. Eszembe. Lehet, hogy kicsit verekedésnek indult, tudod,
2: de aztán az valahogy.
4: Ilyen aggancs összeakasztás, aztán
2: igen.
4: Ha már itt vagyok.
2: Igen. Ha Eszter van, akkor jó műsor lesz, ő garancia rá, mindig jobb a kedven aznap, amikor ő van.
4: A magas vércukor.
2: Nem jött ilyen, most csak kitaláltam.
4: Ezt akartam mondani.
3: Julinak is minden volt valami kedveset.
2: Igen, nincsen, Julinak is minden reggel valós, hogy összepakoljam a hát meglehetősen törékeny hőnbizalmat. Nem, itt van, nagyon cuki, 16-os SMS-t írta is. Ezt is lefosom, azt írja valaki, mindent lefos, majd a kiválságműsorba küldeném Matolcsinak a 8-as számot. Ja,
4: melyik hát nap lesz?
2: Hát te nem is tudod ezeket.
4: De, hogy nem tudom.
2: Tudod?
4: Hogy annyit tudok, hogy lesz kívánságműsor, és azt is tudom, hogy te leszel benne.
2: Igen.
4: Kapitány, kapitányom, mikor lesz? Mikor
2: nincs
4: lesz?
2: Még, nincs még a dátum meghatározó, ugye Szabira megyünk, aztán én forgatok, meg ott vannak.
4: Szerintem azt... úgy kéne, hogy mi megyünk Szabira, ugye? Igen. És te meg nem mész Szabira, és hiszen neked faradok. Dolgod van.
2: Igen.
4: Ezen a helyes.
2: Az lett kitűző, hogy szeptember 10-ig le kell tudni. Tehát ezt adtuk magunknak.
3: Jó, jó, szerintem az augusztust elengedhetjük.
2: Nem, ha én meg vagyok a két plázsral, meg a forgatással, meg mindennel, az augusztus 20, utána én ezt szívesen letolom azért. Nem akarom görgetni, még mint egy fokhúzást. Én még ezt a nyárban azért úgy odapirítanám.
4: Plusz, hogy akkor még meg lesz a fesztivál utáni depressziója. Igen. Ugye, és akkor az jól fog neki esni levezetésnek. Kicsit megint azt, hogy az direkt csinálta, hogy ne kell felvállalnia, hogy műsort akart vezetni, de
3: az de így az, igen, az élet. Élet.
2: Nagyon drukkoltam a spanyoloknak.
3: Igen, hogy hogy intézted el a meccsen a dolgot.
4: Megvannak az embereim. Megvannak az embereim. Legyit mondok, hogy itt-ott egy kiflis girosz is, minden rendben lesz.
2: Igen, úgyhogy ezt lefuttatjuk, nincs kibúvó, megcsináljuk, amit ígértünk, azt vállaljuk. Itt nincsen ebből itt kimászás, meg kimagyarázás, ezt meg kell csinálni. Úgyhogy jövök, és 12-ig itt fogok ülni.
4: És távolétemben választottatok új köztársasági elnököt?
2: Hát egy erős...
3: Ötleteink voltak.
2: Igen.
4: És milyen irányba fejlődött a dolog?
3: Hát szerintem.
2: Nem mentem tovább magamnál.
4: Ezt szeretném?
2: Igen, ez volt. De aztán Anna 3-4-10-kor visszaléptetett, mert elmondott egy olyan meghatározó véleményt valamiről, hogy bejelentettem, hogy így már csak román köztársaság elnök tudok lenni, és visszalépek Anna javára, úgyhogy őt hívják fel este 8-ig. Ráadásul a polgárhölgy nem vállalta, úgyhogy...
3: A polgárhölgy?
4: A polgárhölgy. A polgárhölgy.
3: Volt egy pici kitérünk Zsül felé.
2: Minimális.
4: De az szóval minimális, a férfiakat alapból el kell engedni, csak gyorsan nő lehet. Ezt most mindenki érzi, hogy a nőnek kell lennie egyértelmű. És én azt gondolom, hogy egyetlen olyan nő van, aki mindent megtett azért, hogy ez a választás úgy sikerült, aki lemondott egy csomó álmáról, akit a Feri végtelenül támogat amúgy.
2: Így van. És a kampányrendezvényén is ott volt.
4: Így van. És szerintem hogy már pártja sincsen, hogy azért nem lehetne a Dobrev Klára egy köztársasági elnök.
2: Hát. Lehúzott egy csomót a Fletó mellett, úgyhogy
4: igen, vagy ő, vagy a Fletónak az új csaja, mert ugye ő képzi ki a köztársasági elnöket. És akkor, vagy ő vagy, ez azt mondom, hogy eldöntjük időközben.
2: Na, igen, hozzá. Igen. Fletú bemutatta az új saját, ja, itten a vállás után, vagy a vállás bejelentésének.
4: De van egy zsáner, ezt kijelenthetjük, hogy szereti van. A gondyolhajú lányokat.
2: Szereti az esőben ázott frizurát. Tehát, hogy ez...
3: Jobban lehet tévénézés közben csavargatni, igen. Tudod, melletted ül, igen. És a bongyor akkor az úgy könnyebben
2: tudom, ki ez a csaj, de szimpi. Szimpi, olyan király, hiszen fotóra, és olyan jó energiája, ott lehet aztán élőben nem ilyen, de olyan szimpatikusnak tűnt, olyan kis kedves. Nem tudom.
4: Mert a Klára nem volt neked szimpatikus.
2: Nem igazán, te. De már csak attól, hogy politizált.
3: Tehát... Ugye? Mert van véleménye nektek. Ez a bajotok az én Klárámmal. Ez.
2: Az a baj, hogy politikus. Innentől kezdve általában rühellem őket. De hogy most nem személy szerint Dobrev Klárát, hanem mindenki, aki a magyar politika közelébe kerül, mert nem nagyon hízek már senkinek.
4: Ez azért, van az,
3: még
4: hogy
3: mindig
4: ugye?
3: Nem?
4: Igen.
3: Vagy már megint nem?
2: Hát...
3: Na, most még csak nézelődünk.
2: Hát ezért erősen keresem a dolgokat, a hogy mi történik, a kapaszkodót, igen. De Dobrev Klára múltkor nálam.
3: Nálad volt?
2: Igen. Na. Ott vásárolt zöldséget mellettem. 3 méterre eltünk egymástól.
4: És nem volt egy kis...
2: Nem.
4: Azt...
3: Rád se nézett, be se szólt.
2: Nem, de elvitt egy akkora padlizsánt, hogy mondom, le a kalappal.
3: A józan puszkához sok padlizsán kell,
2: hát, úgy,
3: tudod.
2: Ahogy kiszúrta. Válogatott főzeléket készült csinálni, mert kérdezte a zöldséges, hogy mit vegyen meg, mi a friss, tököt is vett, és vásárolt a szárszói zöldségesnél, tudom állítani.
4: Nem összödön.
3: Várjál,
2: nem összödön.
3: Igen, jó? Összödön, meg van még a pecó.
2: Vagy hát a szárszón volt, egy szárszótól összöd 600 méter, hát, igen.
3: Ott tehát, vagytok egymás mellett. Ja.
2: Szárszói zöldség, és fölnéztem, mondom, nézd már a bongyor. És ott a Klára. Hát mondom,
4: az összödi beszéd után jól esik a szárszói főzelék. Én ezt tudom mondani nektek.
2: Csak a Klára néri. Aztán hova lesz az a padlizsán? Mi történik az a padlizsán? Mondom, tököt vett padlizsát, figyeltem, leskelődtem, és kilestem, hogy mit vesz.
4: Mert szezonálisan étkezik a Klára. Ez igen. Van.
3: Lát, ami most van. Ilyenkor jó, friss az.
2: És fura volt, mert politikus, de kifizette.
4: Nem próbált meg ilyen
3: venni? Nem szokott elmenni fizetés.
4: Nem vett elő a mentelmi jogát, semmi nem volt?
2: Nem zsarolta meg a zöldséges, hogy vagy hogy adják így, nem, vagy bezáradja a helyet. Nem, kifizettem, kedves volt, cuki volt, nézelődött, aztán
4: volt
2: tovább.
4: Volt uniós támogatás a zöldséges oldalára kitéve?
2: Abban a pillanatban szögelte ki a zöldséges.
3: Azt nem ők adták, gyerekek.
4: A Banana Kft. Tavaly 125 millió forintot kapott.
3: Hát most a szereled le, hogyha ilyen táblád van, mert elindult a nyomozás tegnap, ugye?
4: Most voltam egy Balatonfüreden, és hogy itt hajtottam végig, egészen sok kerítése van kitéve különböző ilyen óriási plakátok azzal kapcsolatban, hogy honnan van rá pénz, és ezek szinte mind amúgy magánházak voltak. Érdekes.
3: Azzá magánházzá váló házak.
4: Elvesztette közházi jellegét?
3: Igen, közházi jellegét elvesztette, először valami másnak készült, aztán támogattuk, és aztán egyszer csak
2: 5 évig kell üzemeltetned, ha nyitsz egy ilyen panziót, hotelt, stb. Aztán az uniós szabályozás, 5 évig, ha üzemelteted, megépíted uniós pénzből, 5 év üzemeltet, utána átszállt magántulajdonba. Ki van ezt találva azért? 5 évig nyitsz egy panziót. 5 év, azt hiszem, az a keret, ami hotel, panzió, stb. Még az se baj, a veszteséges, viszont felveszel rá annyi támogatást, hogy utána a negyedből lesz egy hatalmas nagy rezidenciád. Meg van ezt találva, vagy ki van ezt találva. Mi volt Füreden? Teltházad volt?
4: Mindenhol teltházam
3: miért,
4: volt.
3: Miért kérdezel ilyet egyébként?
4: Rendes emberek voltam, tehát Zamárdiban, ahol ugye ott lehettél volna.
2: És mennyien voltál?
4: És teltház volt természetesen.
2: Teltházad
4: igen,
2: volt?
4: Igen, mondták, hogy nem mindenkinek telik meg.
3: Miért neked nem megy a jegy, vagy mi van?
2: Én most egy kicsit szorulok. Lehet, talán kéne róla posztolnom kettőt.
4: Vagy ez a 65 ezer idő, hogy feladtál másnál, de az lehet, ez így még szorongatja.
3: Zamárdi. Én félek, hogy nem ugyanaz a közönség megy az előadásaira, meg a DJ ott.
4: Én attól félek, hogy de.
3: Igen? Van átfedés?
4: Szerintem abszolút ugyanaz a közönség van, és annyi, hogy ott ülnek tudni egy kis fényrudakkal. Hogy élted ez meg a gyerekkorod, Balázs?
2: Nincs gond, egy ilyen 81 jelzik a teltházhoz, csak hozzá vagyok szokva, hogy teltház. És így 400 valamennyi van Zamárdiban, megyek pénteken, egy ilyen kis beszélgetős
4: üzenetet.
2: Hagytál Zamárdiba üzenetet?
4: Igen.
2: Na, megtalálom föl. Komolyan?
4: Kiírtam neked. Rúzsa. Kiírtam neki.
2: Na, de találok ott valamit? Egy kis fajöltözőbe? Kis kunyhóba?
4: Figyelj, az a legjobb, Zamár, hogy a kertmoziban van ez a fellépési helyszín, igen. És egyrészt nagyon szeretem, mert házak vannak, úgyhogy lehet nézni a teraszról. Az egy éves párhol. A másik pedig az, hogy egy szaunaházban vagyunk elszállásolva a sarkon. Az nagyon jó.
3: De nem fűtik.
2: Nem. Felfoghatatlan. Tényleg egy szaunába mész, ott egy asztal tükrökkel, egy pici, nem tudom, hűtő, az egész, amit a fából lenne, kinyitod, és itt kilépsz a színpadra. Felfoghatatlan. És az egész egy utcában, és egy kertmozi. Tényleg nagyon érdekes.
4: Igen, nagyon kedvesek az emberek, cukik, jó a közönség, igen. Jó hely Zamárdi.
2: Írják is, hogy mindkettőre rögni mennek. Kap be. Na mindegy. Rohadék.
4: Igen. De néha mind a kettő sírnak.
2: Igen, mind a kettő sírnak. Ma lehet, hogy posztolok azért egyet róla, talán az segíteni egy eladás, nem?
3: Igen, ha szólsz, hogy vagy, akkor az ugye, mindig megdobja. Igen.
2: Arcoskodó, de azért most már így lenne kitenni, hogy pénteken van, így lehet, hogy ma érdemes lenne kitenni egy posztot róla, hogy aztán erigyél Zamárdiba.
4: Vagy keresi magadnak szponzorokat ott Zamárdiba, akik mondjuk ilyen reszertsajtak írják a lángosozó elé a járdára, vagy ilyesmi.
2: Igen.
4: Mikor kell, hova menni?
2: Igen, lángosos, az ilyen szórólapot.
3: Nem jó, melegben a reszelt sajt elolvad.
4: Láttam, viszont rengeteg az árbaszonyok újra.
2: Figyelj.
3: De csak nekik. Nekünk legalább az sincs. Vízünk sincs, de szúnyogunk se.
2: A meteorológiai radarok felhőként értelmezik őket, majd megnézzük a felvételt. Brutál. De nem hiszed el, hogy mi van. Tehát, hogy...
4: De megeszitek végül őket?
2: Nem, ezeket úgy kell elképzelni, hogy így kiszállnak este, a levegő, az arcod, a ruhád, mindenet tele van, mindenre ráülnek, és reggelre ezek így effektíve meghalnak. Egy éjszakát élnek, hogy nem tudom mennyit, és ilyen összeállnak, ilyen hálószerű bolyogba takarítod őket, hogy söpröd el őket, ilyen olyan, mint a bodzavirág, amikor így leszeded, ilyen összeállnak az asztalon, a virágon, a küszöbön, az ablakra föltapadva, és szarnak ilyen kicsi fekete pöttyüket, amivel mindent összeszarnak. Figyelj, nagyon durva, de este kimész, és ha jön egy szél, és lefele nyomja a légnyomás őket, akkor lenyeled, belemegy a szemedbe, a ruhád rá.
4: Ez jó fehérje forrásnak tűnik nekem.
2: Iszonyat durva. Iszonyan durva. Tényleg, tehát nem az, hogy fölnézés, akkor ott hallod, hogy ott rajba röpködnek, mindenedre ráülnek. Ablakra, kocsi ablakra. Nagyon durva.
4: Olyanok, hogy az óvodások, bocsánat.
3: Tehát effektíve van egy balatoni pecója az embernek, akkor azt nem tudja használni.
2: Hát nagyon, ha júliusig nem jöttek, és most két hete az alga miatt jönnek ők, ugye valami túlburjánzik a vízben, aha. Ők azt nagyon szeretik, ott kikelnek, de egyébként az ökoszisztémát nagyon rendbe teszik. Ezért nem írtják őket, mert nagyon kellenek a Balatonba is meg, hogy kikeljenek, de élvezhetetlenné teszi szinte.
4: Mondd meg, tehát, ha 24 órát bírnak ki, akkor a kocsimban miért van ott két napja ugyanaz a három darab?
3: Az rendes szúnyog.
4: Nem, ez ugyanaz zsárva. És zümmög is amúgy van.
2: Zümmögnek, de hamar elhaláloznak, most lehet, hogy nem egy nap, de viszonylag hamar meghalnak. Lehullanak és reggelre mozdulatlanok. Vagy csak tetetik magukat, nem tudom.
3: Vezesd vissza, kipufogógáz nekik.
4: Nem tudom, de ez a három, az ítélkezően nézem a kardenboxról, tehát nagyon keményen ilyen vannak.
3: Mit látsz a szemükből, hogy a vezetést ítélik el, vagy egyebet?
4: Szerintem az egészet, a létezésemet kérdőjelezik meg.
3: Hogy az ő lakhelyüket te mit zargatod?
4: Szerintem túl öregnek tűnök nekik.
3: Hát ha három napig élsz, akkor...
2: Igen, és régen tényleg ugye mit látta, itt írja valaki, milyen igaz, hogy berepült 50 ezer fecske, és ezeket lekajálták. De nem, hogy fecskét nem látsz, hát madarat is alig.
4: A fecskéket elvitte az elhízás. Annyit tettek meg ezekből az árvaszonyagokból, mert nem bírták. Ugye most csak ott ücsörögnek a parton.
2: Alig van gyerekek. Na jól van.
4: Nincsen fecske?
2: Nem, nagyon álltak, kihaltak, elüldöztük őket, levertük a fészkeket, nagyon nagy baj van, valami 5 millió fecske hiányzik. Tehát, hogy kemény. Na gyerekek, megyünk, jó? Menjünk, akkor fél hét van, jó? Szokásos reggelünket beindítjuk, és akkor jövünk mindjárt némi hírek, meg muzsika után itt vagyunk rögtön.
1: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
8: Utazási csomagjából ne felejts el!
9: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV Paprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
13: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
14: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Nyaralj a szállás.hu-val annyiért, mint annó a nagyiék. Csak ma! Kövesd a nyomokat a szállás.hu Facebook oldalán, és találd meg a 9 darab 900 forintos szállás egyikét. Szállás.hu.
16: Úgy is tett!
5: Reklámot hallottak.
17: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balogh legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Adománygyűjtés indult a mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vár a mecsek rejtett égköve elnevezésű közösségi oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponnészoszi félszigeten. A görög Vöröskereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűzőnapon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyerekekre. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 ezer forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 ezer forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 ezer forintot kérnek egy kisebb lakásért. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i Szövetségi Bevándorlási Hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsérült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint buzótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás. Helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Szevasztok.
1: Hello, bello. Tegnapi Bali zenére mikor jön Eszter újabb muzsikája?
3: Terrorizáltál tegnap?
1: Téged nem?
3: Nem, ja, engem,
1: a hallgatókat. Igen, de jót sikerült. Szerintem jó volt. Ilyen kis goásveretős, hangulódós, fesztiválos.
4: Tehát pont az ellenkező oldaláról választott ennek a
1: nagyon
3: hosszú. Igen. A gaudás veretőset szeretem, de hát kinek mi?
1: Gaudás. Egy gaudás volt egy kicsit, igen. Igen. Nagyon kedves SMS-ek jönnek. Nagyon imádjuk a műsort, évek óta minden adást naponta visszahallgatunk, mert Németországban Amazon futárok vagyunk, és így munkaidő közben mindig titeket hallgatunk vissza. Egyszerűen veletek jobban telnek a munkaórák, köszönjük a munkátokat, nagyszerűek vagytok. Köszönjük szépen. Hát,
3: az Amazonok is minket hallgatnak.
1: Igen, ez jó esik.
3: A kentaurok is, mert akkor minden mitikus lény meg lenne.
1: Igen, igen, igen, igen. 17 nap gyerekek. Valaki elküldte ezt is.
4: Mi van akkor 17? Ja. Ja.
1: Ráfordultunk a végére. Az van, hogy itt van. De én nagyon távolnak tűnt meg nagyon, és 17 nap.
4: Hogy állunk? Szorul a popó, vagy megvagyunk mindenne?
1: Van.
4: Legyünk nagyképűek, és mondjuk azt, hogy igen.
1: Vannak ügyek.
4: Vannak ügyek, még nem tudunk, hogy megyünk ki és be, de megvagyunk.
1: És én is halálba szekíroztam tegnap a stábot, úgyhogy szerintem este 8 órakor már mindenki a pokolba kívánt, akit érintett a különböző jellegű és igényű kérésem, és ezek nem olyanok, hogy mi legyen a szobáta, és mi legyen a kételink.
3: Csak gluténmentes kiegészítőket
1: vagyok hajlandó használni. Ha az a nem marokkói, nem kérek belőle. Igen, csak libanoni pisztáciát vagyok hajlandó megenni.
3: És most öleljetek meg.
4: Ne, az nincs. Na,
1: olyan
4: az
1: nincs. Érzékeny vagyok, gyertek ide. De Balázs felnőtt férfiak ülnek. Az aztán nem, hogy gyertek ide.
3: Na, kapcsoljuk le a lámpát, és most énekeljük el együtt a Kumbáját.
1: Nem, tegnap beszéltem a produkció egyik fontos résztvevőjével, alkotójával.
3: A
1: igen, és azt mondta, hogy semmi baj, Balázs, ne izgulj, majd a fosás összerán mindenkit. Mondom,
4: az
1: jó,
4: biztos.
1: Oké, ezek nekem jó mondatok. Leszünk olyan közel, hogy mindenki úgy fog már fosni, hogy az mindig összerántja a végre, mert tegnap hallottam, hogy hogy állunk, és hát megijedtem picit. Nem, de hogy vannak dolgok, meg még én is kértem dolgokat, így zenével kapcsolatban, meg hogy legyen, mint legyen, ettől már leteszik a hajukat, és akkor mondták, hogy nyugi. Az időben
4: is.
1: A fosás az nagyon erősen tud működni, hogy az összerántja dolg.
4: De... Olyan jó a fejlődés történet egy ilyennek, hogy nagyon sokáig nyugodt vagy. Ugye, hiszen messze van, majd egy év múlva lesz. És 17 nappal előtte.
1: Igen, de aztán egyszer csak át, és a holtpont csak azt mondta, hogy most már gyere, csináljuk. Okay. Most már akkor legyen.
3: És
1: most
3: nem
1: jön, neki legyen. És most már csak ott csináljuk.
3: Vannak azok az emberek, akik ilyen kiegyensúlyozott teljesítményen fel tudnak készülni egy időpontra. Tehát az van, hogy tényleg van az, mint Kovács András Péter. Egy évvel később van egy időpont, akkor ő aznap leül, és minden nap egy órát fog vele foglalkozni. És ott, mire oda jut, addig nem nagyon ugye kiegyensúlyozott lesz a teljesítmény. Hát én nem ilyen csapatban játszom. De azt szeretem, hogy eltelik annyi idő, hogy már tényleg annyira magas bennem tud az egészen kapcsolatos szorongás, hogy már nem tudok semmi másra foglalkozni, csak azzal, és akkor az utolsó 3 hetet, vagy amennyire szükség van, akkor így nagyon intenzíven elkezdem foglalkozni, csapongva. Utána pedig lesz egy nagyon furcsa hiperfókuszom az ügyen, és utána ugye megoldod, meg átugrad. És akkor szerintem tényleg, amit mondod a srác, hogy amikor annyira közel vagy, hogy itt ott ride or die, tehát most vagy belehalunk, és vagy szuper lesz, akkor ugye megugrod. De most ez van, most össze kell állni az energiáknak.
1: Igen, én ezt szeretem, ezt mindig az ilyen fajta izgalmamat, vagy talán minimális szorongásomat így cselekvésbe teszem. Tehát, hogy így akkor oké, akkor értekezzünk róla, menjünk még, találkozunk, legyen még egy érték, nyomjuk, kivel mi van, hogy van, telefonálok, tehát, hogy tudjam, hogy tudom, hogy mi van, akkor jól megnyúszom. A félvőmöket, túl nagy a csend, ez gyanús. Nem tetszik. Mondjátok inkább, hogy mi van. Jobb, ha tudom, mint hogy föl se hívtak. Úgyhogy, ja, 17 nap. 17
3: és milyen néven vagy elmentve a telefonukba? Ezt meg tudtad már?
1: Hát ez egy jó kérdés. Tehát, hogy ez egy jó kérdés.
3: Fostos, a fostos sír.
4: Fostos Bali.
1: Nem, attól szeretnek hogy... velem dolgozni.
3: Igen, de majd igazából az a nagyon dura, szerintem ilyen adrenalin akkor jön meg, amikor felébredsz aznap reggel. Tehát akkor máshogy süt rád a nap.
1: Tudod, az előtte két nappal már egy más állapot. Igen? Ez csak azt tudja szerintem, aki így színpadon van, vagy nem is tudom, hogy az már olyan, mintha egy ilyen átszelemülnél, vagy így nem is tudom, már nem is átszelemülnél, és egy ilyen fura kapcsolatod lesz a valósággal.
3: Nekem
1: kicsit
3: az
1: már
3: az
1: ott
3: napom.
1: Vagy, de nem vagy ott. Már úgy...
3: Az előtte napok nem, csak az az. De mondjuk,
1: igen, beszélgetsz emberekkel, ott vagy a próbán,

0: De már olyan, mintha nem is lennél ott, hanem egy ilyen testen kívüli valami lenne. Nagyon érdekes tudatállapotai vannak egy ilyen nagyobb színpadra lépésnek. Hát ez meg aztán biztos, hogy nagyon fura lesz.
1: Gyűjtöd befelé. Én a családommal kapcsolatban szoktam ezt nagyon megtapasztalni, hogy ott vagyok köztük, de nem vagyok jelen.
0: Tudom. Ja, az abszolút, igen. Én így élek velük 30 éve.
1: Ezt nagyon szeretik különben az emberek.
0: Igen. Izgi, tök jó. Tehát, hogy én szeretem ezt a fajta izgalmat egyébként.
2: Mi van az emberekkel? Mindenki azt kérdezi, most már Eszter is bedobta, hogy őt is zaklatták vele, engem is zaklattak vele. Mondtam, hogy fogalmam nincs, és most írják SMS-be is egy csomóan, hogy hogy lehet bevinni ételt, italt, vagy hogy meddig lehet elvinni.
1: Ez nem egy piknik,
2: ne enni, igen, hogy nem enni mész táncolni.
0: Hát igen, de ugye arra gondol ő, hogyha mondjuk bejön 4-kor, 2-kor van kapunyítás, mondjuk 4-kor odállna a színpad elé, vagy 5-kor, mert tényleg az fontos, tényleg a 7-re és akkor nem jutsz be, csak 10-re, vagy 9-re, és hogy ő be akar vinni magával valamit. Egyrészt bent lesz, tehát ekkor erre egy kicsit tessék áldozni, nem a miénk, nem az én zsebem, nem ezért mondom. Meg italt is tudsz venni, de hogy ennek ilyen, igen, biztonsági okai vannak, tehát ez mindig előírt jogszabályok vannak, tehát itt nem arról van szó, hogyha elveszi majd a gonosz biztonságűr a vizet, akkor az azért viszi el, hogy egyébként ott benn megvett a 2000 forintos ásványvizet, hanem vannak tömegrendezvénye bizonyos feltételek, és ezeket a Puskásba, a Szigeten, az MVM-en tartani kell, és ha egy reptér azt mondja, hogy te nem hozhatsz föl folyadékot, és a rendezvény így dönt, akkor az nem azért van, hogy ez most akkor itt aztán hú, de nagyon közdel, de én ezt meg tudom mondani nektek még ma is, és holnap is. Vagy a múltkor aki azzal bombázott, hogy gyereket be lehet hozni, hogy hány éves, 17. És én mondom, nem, de miért nem? Én mondom, meg kell venni neki egyet, érvényes jegy nélkül, nem tud. De gyerek.
1: 17 éves.
2: De 17 évesen már.
0: Ez nem így működik, hogy azt mondod, gyerek, és behozod a rendezvényre.
1: 17 éves, miért? Ez nem gyerek már 17 éves.
2: Igen, ha én viszem anyámat, ugye?
1: Valahol már családfenntartó.
2: Én is gyerek vagyok.
1: Ja, igen.
2: Ugye?
0: Igen.
1: Úristen.
0: Hogy ez most, na most ez a hídon van, vagy a belépőpontnál, ne kezdjetek el, mert megbolondulok. Tehát, hogy hol kell letenni az ételt, a hídon vagy a belépőpontnál? Az pont 100 méter különbség. Még a hídon van esélyed megenni a fasírozott a zsömlét, és mire odaért? De azt tudom, hol vannak az ellenőrző pontok, lehet, hogy a híd másik végén.
1: Ássátok el.
0: Ez a beszéd egyébként.
1: Tehát, hogy most menjetek ki, ássátok el őket, a fasírozott zsömlét, a nem tudom, különböző konzerveket. De amúgy én úgy gondolom, hogy kaját be szoktak engedni. Tehát a piát nem szoktak beengedni. Most nem tudom, mi lesz a szabályozás.
0: Dobunk ki erről is. Sok info kiment, de köszi. Akkor még erről is megy majd ki hírlevél, meg Facebook, poszt, meg Insta, minden. Akkor ezt kirakjuk, hogy mekkora üveg, mekkora kaja, hány kiló grill csirke. Mint a Dedo.
2: Kannásbort hozhatok el.
0: Igen, kannásborok és pálinkás üvegek.
1: De a kaja megöli a bulit.
0: Egyébként igen, ki akarod kajálni. Az Eszteri ott mond, el kell ásni.
1: Most
0: bemész előtte. Elásod, lehetőleg ne oda, ahol a nagy színpad épül.
1: Meg ne oda, ahol friss a föld, mert akkor már elástak valamit.
0: Igen, elásod, és 2 nap múlva kiveszed. Megfogod a pálinkás üveget, aztán megiszod. Elrakod valahol oda a parkolóba. Beérsz a Káhídó jobbra, ott egy parkoló, ott valahol eldugod, megvagy, nem?
1: Sokat elmond a közönségedről, Balázs, ne haragudj, mert abban a korban léptek, hogy már csak a hűtőtáskára tudnak gondolni.
2: jó, hogy van ez a koncert, de azért a piknik az fontos.
1: Egy kis tejföld, hol fog tudni venni a tőzőkáposztához? Azt viszem be, bográcsos túl, de hogy...
0: Nem fontos kérdés, bagyot be lehet-e vinni? Igen. Tehát ha a terápiás állatod a bagoly, hozhatod. Jó, ez fontos, de erre külön fölhívták a szervezők a filmet, hogy ezt említse meg, hogy bagoly hozhatod.
1: Bagoly, oké.
2: De inkább vízét vigyetek süket fajdot, mert ugye nagyon hangos lesz a zene. Tehát a bagoly meg ijed.
0: Egyébként így van, a süket fajd viszont nem hallja, úgyhogy ez nem fontos.
2: Inkább azt
1: vigyetek. A süket fajd, de ez tényleg süket?
2: Nem hiszem.
0: Igen.
1: És most akkor beszéljük ezt.
2: Jó, mindjárt rákeresek süket.
0: És mivel nem leszek ott, hol lehet nem bemenni? Meddig kell megcsinálni check-int? Aznapig. És a check-int át tudod rakni másra. Fontos. Ezen is változtattunk, mert tényleg, tehát nagyon durva, de check-outot tudsz csinálni. Tehát ha más jön veled, akkor check-in módosítása, rámész arra, és lemódosítod az övére, az új vendégedre, akivel jössz. Tehát nem kell félni attól, hogy nem csekkolsz be, mert nem tudod, kivel mész. Meg tudod változtatni a check-int is.
1: Az a legjobb, ha egyedül jössz, és akkor senkivel nem kell bemenni.
0: Igen. Vakvezető kutyával be tudok menni? Nem, ha vak vagy, ne gyere.
1: Ezt most komolyan ezt mondtad. Hát miért ne jöjjön a vakon?
0: Vakon?
1: Is mindig vakon.
0: Hát jöjjön a vakon.
1: Feri vak.
2: Én most akkor egy volt. Csomó koncertre megyek.
1: Ha Feri kacsint, akkor gyakorlatilag
0: van. Én most a veszélyes infarktusra gondoltam, hogy sokan vannak.
2: Hát de bár a kísérővel
0: megy. Ja, oké, csak egyedül nem láttam ott, hogy most tudod, sokan vannak, nagy tömeg van. Én nem tudom ezt elképzelni.
1: Amilyen állapotban te kiszoktál nézni egy buliban, nincsen sokkal több esélyed, mint egy vak embernek, ne haragudj meg.
0: Most én féltettem őket, erre gondoltam, de lehet.
1: Körbe adjuk őket, ha vak vagy, akkor jelezd. Ez fontos.
0: Azért a szóljál, igen.
1: Nem, amúgy ilyenkor azt szokták csinálni, csak segítek neked, kedves érzéketlen doktor Sebestyén, hogy vannak mozdulj ki alapítványok, akikkel meg el lehet menni, és akkor ő küld veled valakit, aki lát, és akkor elmentek ketten, és ő vigyáz rád.
0: De ő is megveszi egyet, aki jön, ugye az alapítvány.
1: Nem azért,
0: csak üzletemben. Jó, bejön az alapítvány, nagyon szeretjük, hogy az egyet megveszi, ugye?
1: Igen, és egymásra celluxozzák őket, hogy nehogy kettőnek számítsanak.
0: Igen. Bombát lehet bevinni, üdvali W kabában van.
1: Az már bent lesz.
0: De hülyék, hogy paprikás csirkét, igen. Na jó, van, hát igen, egyébként ezeket még ezen a héten tudjuk elmondani, és aztán mi elmegyünk, és utána már a buli után találkozunk. Ez tök durva, de hogy minden más információ.
1: Hát a süketeknek jobban szokott tetszeni a rendezvény, csak mondom.
2: Nem zavarja meg a sok fény érte. Hát csak a hangot, csak a hang számít. Csak Németh hang... Balázsra be lehet-e menni, kérdezik, ha viszi valaki.
0: Be lehet menni, és őt be lehet rakni egy ugrálóvárból, mindenki a kicsi a rakás játszik rajta, és mindenki arra megy, lekeverhetnek egy pofon. Igen, de ha Vici Mackónak költözik a Németh Balázs, akkor bejöhet, csak keresse meg Füles Farkát.
1: Szerintem Németh Balázs már ott van. Én azt szeretném, hogy leforgassa valaki azt a Schubert Norbi videót, amit annól csináltak Rékával a szigeten, emlékszem, amikor kimentek ketten.
2: Hogy
1: itt fogják megújazni a gyereket? Na, azt csinálják meg a Németh Balázsra. Azt nem lehetne?
0: Egyébként
1: egy újrajátszás.
0: Igen. Bukott köztársasági elnökök bemehetnek.
1: Most már nagyon sokan vannak.
0: Már nem tudom követni, hányan vannak, igen. Tényleg nem tudom követni.
1: Egy külön VIP-et kell létrehozni amúgy. De ezt a köztársasági elnököt ezt ne engedjük el, szerintem, hogy a hétvégén meg lesz.
0: Megtaláljuk.
1: Szerintem is meg lesz.
0: Megtaláljuk. Teletekszen fent lesz a buli. Na gyerekek, itt van a játékosunk, aki várt egy kicsit. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok!
0: Igen, visszafeküdtél, vagy visszaaludtál, vagy mi van a fordulatszámod? A Zoli?
3: Még egyelőre még nem hat a kávé, amit még reggel ittam, aztán várakozott meg. Igazság szerint ráérek. Munkában vagyok.
0: Pitong. Pitong neve mond nektek valamit?
2: Nem. Pitong.
1: A Tangás Péter?
0: Pitong. Hát az mennyire jó az a film. Süket lesz a DJ. Van egy DJ, aki elveszíti a hallását, Ibizán játszik, és megsüketül, és úgy játszik.
1: Én csak olyat ismertem, aki büdös lett. DJ.
0: Most megint miért kell személyeskedni? Tehát, hogy miért hozott fel ezeket a dolgokat?
1: Ez csak itt hagyom a szobában.
0: Kivel játszanál, Zoli?
3: Az Eszterre.
1: Zoli, látod, ugyanezen a fordulatszámon vagyunk, úgyhogy passzolunk egymáshoz. Csapassuk.
3: Hát meg felőlem nyugodtan.
1: És te honnan jöttél, Zoli? Csak hogy tudjam, hogy kivel állok szemben.
3: Nyíregyházam elől.
1: Nyírtelek.
2: Na
1: jó van, akkor van mondandóm.
0: Hát akkor itt aztán itt nagy, megegyezések lesznek, mert akkor ismeritek ott azt a részt közösen.
1: Én nyíteket nagyon jól ismerem.
0: Jó, na akkor 3-2-1 tessenek játszani.
1: Zoli, megvan még a fantasztikus fagyizó nyíltelkem?
3: Melyik?
1: Azt hiszem,
3: volt egy pár.
1: Azt hiszem Floridának hívják. Most jutották, Florida.
3: Az ott van a templom mellett? A félúton?
1: Ha tudnám, hol van a templom, meg tudnám mondani, de sajnos fogalmam sincsen. Ahogy mész át nyíltelkem, balkész felől van egy ilyen fényfüzér, és az oda szokott ki lenni írva, hogy hánykor van nyitva, vagy mi újság van. Zoli, te nem is vagy, nyírtál ki!
2: Nem is vagy.
1: Felbosszantott.
0: Igen, nagyon passzív voltál, Zoli.
3: Figyelj, az a lényeg, hogy én több mint 10 éve nem lakok ott, hanem Szombathely mellett vagyok. És jövő héten, most hétvégén megyek nyírtelekre, és valószínűleg elmegyek majd fagyizni is, de most jelenleg, hogy az a fagyizó, hogy konkrétan hol van...
1: Ne szólj hozzám, Zoli!
0: Hogy fölélénkültél, Zoli, mióta nem vagy játékban?
1: Eljátszottad az esélyedet, bizalmat
0: beépített. Ezek jöttek. Véget ért a játék, hogy megerett a nyelvet?
1: Hogy megerett?
0: Hogy megszaladtál te, Zoli?
1: Meghazudta nekünk, hogy ismeri nyírtelket. Azt akkor kiderül a Szombathelyenél.
3: Nem, én konkrétan a művészetbe jártam Nyíregyen. Ami ott van a múzatértől nem messze.
2: Művészetében? Milyen
1: művész
2: vagy?
1: Én haza fogok menni jövő héten, és ki fogom kérni a tablódat, Zoli.
0: Ha nem vagy rajta.
3: Nyugodtan, mivel hogy a tablóképünk nem lett fenn, mert az izinnél a főtérnél volt kipakolva, annak idején ott a megkívántől nem messze a
0: Sarkomót.
3: Mi
0: van?
3: Megkétől nem lesz, volt egy alakszontra. Nem érdekel.
0: Az a beszéd,
2: le vagyunk egy kicsit cseszve.
0: Zoli, te vagy, a társaságban leintenek ki. Jocsikám, hagyd abba. Jó, abba hagytam csendekusra.
1: De
0: jó.
1: Jó, Zoli. Meg fogjuk, mondom, utána fogok járni, ki fogom kérdezni évkönyvet a tablódat, és aztán meg fogjuk írni, hogy így van-e.
3: Nem fogod megtalálni, de a suliba bemész, és mondod azt, hogy ki vagyok.
0: Hát én az olimpiai
3: játékosok.
0: Oké. Jó, Zoli leírt a kávéjátékot a direktben.
2: Fölébredtél rendesen.
0: Beindult ez, hogy figyelj, nincs plusz ajándékod, azt látom a monitoromon, de van egy ajándékcsomagod, ezt mi nagy szeretettel odaadjuk neked, jó?
3: Köszönjében.
0: Jól van. Na, örültünk, vigyázz magadra.
1: Hello, Zoli.
3: Én is. Sziasztok.
2: Hello, Zoli.
0: Hello, Zoli. Teljesen abszurdikus játékos. Alig beszél játékban, előtte nagyon lehangolta, hogy vége a játéknak, mint a három kávét megívott volna.
2: Lelettem cseszre mindenért.
0: Igen.
1: Teljesen felbosszantotta magam.
0: Hát ezt megnyerhetted volna, ráadásul elvettem tőle volna, mert passzív volt-e volna.
1: De nem akartam megnyerni, mert már fel voltam bosszantva.
0: Hát, de ha felbosszantanak, akkor az baj. Mert elveszetted a játékot, hát belehergelt valamibe, hidegben.
2: Ez megérte, szerintem megérte ha, ez a
1: ez a gondolkodás, ez a toxikus balás, mindig csak győzelem a győzelem. És a részvét? Az, ami van?
0: Az hiányzik. A részvét, az hiányzik belőlünk. Egy. Na mindegy, jól van. Érdekes volt a hallgatói átalakulás, ami történt.
1: Egy ipari ilyen metamorfózison ment keresztül, de az, hogy valakinek nem lehet utána járni, melyik iskolába járt, azért az gyanús, csak mondom nektek.
0: Ja, ha nem mondja el.
1: Hát nem hagyja, hogy persze, mert tudni, hogy oda jártam, de amúgy nem oda... Nem, nem.
0: Hát valószínűleg akkor az lehet, hogy oda járt, de nem fejezte be. Ugye? Megbukott, mert akkor nem vagy te ott a
2: de van, mondta, de van. Hogy volt tablójuk, csak ja, nem most. Volt a főtéren, a nem tudom, a milyen áruháznak a kirakatába.
1: Skála, nem skála volt ott.
2: Skála áruház kirakatába nyílt, volt, és aztán leégett.
0: Neki legalább volt tablója.
2: Na, tessék.
1: Nyíregyházi kirakmának, hogy mi volt annak az áruháznak a neve, ami a Meki mellett volt a főtéren, most már én sem emlékszem rá, és felidegesített.
0: Röltex.
1: Nem. Aranypók.
0: Aranypók.
1: Nem, olyan nem volt.
2: Keravil. Vasedény.
0: Vasedény. Nyíregyházán ilyen lehetett körülbelül.
1: Nem ilyen volt, nem ilyen volt, de...
0: Éva butik.
1: Skála! Skála áruház.
2: Ó. Kettics volt. Hogy lett volna skála? Pesti bót volt.
1: Skála áruház volt.
2: És nektek is volt skála kópé?
1: Igen, de nálunk is outlet volt automatikusan.
0: Hú, de jó.
1: Az volt, hogy a többi városban hitték a jó cuccokat, és hozzák a skála outletet.
0: És volt neki, is, hogy bemegyek, kijövök.
2: Jövök, de milyen jó!
0: Ha bemegyek, kijövök. De nagy reklám volt.
1: De én már nem emlékszem.
0: Hát ez már generációs különbség köztünk.
1: Ez már csak a volt elemesek tudják.
0: Ez csak a 70-esek tudják. Igen. Na jövünk, gyerekek, 7 óra van pontosan. Döbrentén téren keresztbe áll egy villamos. Pont elzárja a felhajtót a rakpartról. Forgalom irányítók vannak, úgyhogy az ott szép lesz, jó? És hát sok minden van ma, úgyhogy mindjárt jövünk, jó? Ne menjen senki sem.
4: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Debrecenbe kéne menni.
7: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
5: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
7: Campus Fesztivál! Július 22-23

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
3: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
2: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak Meki appos kupon ajánlatként.
5: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezz a megkezelő orvosát.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Nyaralj a szállás.hu-val annyiért, mint annó a nagyiék. Csak ma! Kövesd a nyomokat a szállás.hu Facebook oldalán, és találd meg a 9 darab 900 forintos szállás egyikét. Szállás.hu.
10: Úgy is tett!
11: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat! Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét! Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon! safaripark.hu.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es piros kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star rizs 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
14: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
15: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
16: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhardt Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakaszt ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű közösségi oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csaknem 17000-en megsérültek, akár 50000-en eltűntek, és csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után 17 perc el.
2: Szevasztok, egyesével válaszoltunk kézzel a írott levelekben. Így a van. Feltett kérdésekre, azért jöttünk ilyen későn, ami az Oti bulit illeti.
1: Így van.
2: Hogy gépágyút tudok ebbe vinni, ágyat, és nem tudom, kislámpát, tablóképet,
3: Fideszest.
2: És egyebeket.
1: Minden megválaszoltunk, kézírással, így van, ezt tartott egy ideig.
3: Kreatíve vényesen fognak érkezni pont az időpontra.
1: Így van, de itt vagyunk gyerekek, elindítjuk ezt a reggelt, és van egy időjárás jelentésünk.
2: Az mindig van, egy jó időjárás jelentés ebben a rádióban nagyon sűrűn előfordul és elhangzik.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Hát ez most már lassan tényleg a himnuszunk lesz ez a dal, gyerekek, az van, hogy így addig ment ez a loko-loko, még aztán végül is aztán itt ráerőltettük mindenkire, és megszerettük. Ez olyan, mint a nagy zserbója. Nem évekig hozzá, egy idő után meg már azt mondta, hogy jaj, jó, ez megesszük, jó lesz ez. Jó lesz ez. Olyan zene lesz, amilyen tegnap is volt, nagyon tetszett Jani Zalából, de lehet, gyerekek. Tehát ez nekem azért van ám a kis tarsolyomba, ha ez a vonal tetszik. Nekem ez az irány.
2: Nézem, van bekészítve egy Lady Gaga, mehet.
1: Tudunk.
2: Van egy kamrám, vagy a tiéd.
1: Egy jó kamrád, az is van. Hú, gyerekek, de finom volt ez a reggeli.
3: Nem.
1: Ért le. Nektek is?
3: Nem.
1: Van
3: nem.
1: Egy ilyen...
2: És akkor most zene. Ja.
1: Mindenféle.
3: Ilyenkor kell megint egy nagy pohár vizet, Balázs, de segít rajta.
1: Úgy érzed?
3: Így van.
1: Hogy a hisztamin allergiámat, az úgy szed.
3: De már érzed, hogy fel...
1: Persze, jövöget. Tonhal tojás együtt, nekem csodálatos.
3: És szívdobogása? Ez a kettő.
1: Az úgy nagyon, nagyon finom tud lenni. És hát nem tudtuk, mert megint elfelejtettük, de szólt egy hallgatónk, hogy mivel július utolsó szerdáját éljük.
2: Már adásilag.
1: Adásilag, mi ugye.
2: Belőle, de mi már nem vagyunk a jövő héten.
1: Köszönöm, ne mondjátok el így, vagy jövő héten lesz még egy július, ami szerda, nem így értem. Hanem az van, hogy akkor viszont nekünk az utolsó, úgyhogy ez egy mocskos nagy jónás lesz így nyáron.
3: És very big, oh my god, very big.
1: Oh my god, very big, így van. És az van, hogy itt aztán nyári gyónások lesznek, úgyhogy itt aztán kőkövön nem marad, gyerekek. Remélem mindenki mindenkivel mindent csinál.
2: Így van, csak szaftosokat akarunk.
1: Csak szaftos.
3: Én jókat hallottam a héten.
1: Van történés.
3: Van, én jókat hallottam. Nekem szerintem most kicsit úgy beröfettek a dolgok.
1: Igen, nekem is van. Van a szűkebb körben. Ez az.
3: Na, hát akkor...
1: Úgyhogy akkor 8-tól gyónunk, gyerekek. Jó, mindenki készítse elő, hogy mit szeretne nekünk meggyóni, megbeszélni velünk, és akkor könnyíthettek majd egy kicsit a lelkiismereteken.
3: Így van.
1: Megvan a légnyomás különbséggel kiszippantott férfi.
2: A repülőgépes.
1: A Ryanair-es gépes? Megvan ez a történet, hogy ugye...
2: Meg hát átbeszéltük ugye adásban is, hogy ott kirobbant az ablak, a csávó meg kilógott.
1: Igen. És hogy arról is beszélgettünk, hogy mi ennek az utóélete. Van-e pszichológus, van-e valami Ryanair-es segítség, van-e ez utókezelve? És most megszólalt a pacák, akit majdnem kirántott a kitört ablak, és hát a Ryanair-es baleset után ő nyilatkozott.
2: És interjút adott. Hogy ezen túl is mindig így akar utazni, mert jó levegő volt kint.
1: Egyébként ez érdekes egyébként, hogy azért itt tényleg ez milyen hatást vált ki.
3: Kapott-e valamit a Ryanair-től?
1: Ez is egy jó kérdés, hogy kapott-e valamit a Ryanair-től.
2: 20 eurós szendvics kupon a következő.
3: Ezt akarom megkérdezni, hogy néhány utat legalább. Szigorúan ablak mellé.
1: Igen, tényleg érdekes a dolog. És ugye elmondta, úgy hívják, hogy Jupsa Karovics, ez a neve ő egyébként. És a kórház elhagyása után interjút adott egy francia lapnak. Azt mondja, hogy a jobb karján egészen a hónáig és a mellkasáig égési sérülések és véraláfutások vannak neki, nyakmerevítőjét 6 hétig kell hordania, és akkor döntik el majd az orvosok, hogy van-e szüksége műtétre, ahogy ott visszarángatták ott az ablakból, megsérült a nyaka is.
3: Hát ez azért... Nem csodálom.
1: Igen.
3: Ez olyan, mint hogyha... Tehát óriási vákum van, nem? Tehát valaki a szülőcsatornából próbálok visszahúzni. Fú, na, ez
1: igen.
3: Nagyon durva.
1: És ugye mi marad meg? Megmarad, ahogy téged rángatnak? Törli az agyad a traumát? Megmarad az, hogy lógsz kint az ablakon? Megmaradnak a zajok, a fények, a hangok? Megmarad-e a maga a robbanás? Mert ugye nagyon sokszor a balesetben azt mondják, az agyad törli az emléket. Tehát, hogy nem emlékszel semmire, teljesen kitörlődik, nincs meg semmi. Vagy csak arra emlékszel, hogy kérdezte a riporter, amikor már kint lóg az ablakon. És azt mondta a pacák, hogy a robbanásra emlékszik, bevillanak neki képek a robbanás hangjáról. A hangja maradt meg, ahogy süvít a szél, fölrobban az ablak, és azt mondja, hogy minden este úgy alszik el, hogy ezt hallja. Oh. Tehát minden este ez van a fülében.
3: Ennyire tetszett neki?
1: Igen, ennyire jól szórakozott rajta. Igen. Ugye kim volt neki a feje, és a káosz is megmaradt neki, tehát azt mondja, hogy az a káosz, ami ott a gépen kitört, az is megvan, és azt, hogy a fejem is, a nyakam még mindig fáj, de életben vagyok, a biztonsági öv mentett meg, hogy be voltam csatolna, lehet, hogy a sors volt, hívő, de még inkább hívő lett, és minden nap hálát ad az életnek, hogy ő életben van, egészen átformálta a gondolkodását. Máshogy tekint dolgokra, és a hála az első, ami eszébe jut, ha ránéz a családjára, vagy a gyerekére, vagy a szeretteire.
2: Ez tök jó, de meddig hagyod magadba ezt a robbanást? Tehát mikor mondod azt, hogy ezzel most már csak kéne kezdeni valamit, hogy minden este úgy fekszem le, hogy...
1: Kérdés, hogy tudsz-e, tehát ez a poszttraumás stressz, ez meddig marad? Ez lehet,
3: nagyon
1: évekig,
3: friss,
1: lehet,
3: Feri,
1: igen.
3: Hát akkor nincs még ilyen döntési helyzetet, hogy ez most maradja, vagy nem maradja. Hát ez most ad
2: már nem úgy
1: marad, hanem évekig álmodsz hogy... vele. Lehet, hogy ez egész életedbe visszajön.
2: És akkor mit mondasz a Ryanair úrnak, hogy ezért jön egy jó perelés?
3: Hogy pénzt kérek,
2: pénz
3: uram.
2: Pénzt legalább, hogy minden este robbanást hallgatok, lóvét.
1: Hát ez is egy jó kérdés, igen, a per, mert hogy évekig vesz egy jogi eljárás, évekig bejársz, tanukat hívnak, kinek a hibája, akarod ezt? Tehát, hogy nyilván függ az anyagi helyzetet.
3: Mit írtál alá, amikor megvettél egy jegyet, tudod, mert az a sok pici apró betű.
1: Amit
2: benne
1: olvasol. Van-e,
2: hogy ablakrobbanás esetén nem fizetünk.
3: Igen, és tökre benne vannak ezek szerintem. Az egy érdekes kérdés amúgy, hogy milyen hatása lesz az életére, de azért maga a trauma, ugye az nem kell, hogy teljes mértékben meghatározza az életedet, inkább az, ahogy te ezt az egész, hogy ennyien feldolgozod, de a Ryanair meg lehetne annyira jó fel, hogy azt mondja, akkor azt a részét szívesen segítem a részedre, hogy akkor ez jól menjen, meg könnyű legyen, meg ilyenek.
1: Igen, itt még nyilatkozott az ügyvéd is, aki elmondta egyébként, hogy a személyzet állítólag az utasok beszámolóján sokkos állapotban volt, és hogy mindenki egyetértett abban, hogy a személyzetben sokkos állapotban voltak, és attól tartottak, hogy a gép lezuhan, ennek ellenére kiválóan végezték a munkájukat, és a pacák tényleg fél mellkassal kilógott. Tehát, hogy az volt, hogy nem csak a fejét vitte ki, hanem mondta az ügyvéd, mert ugye azt mondta, hogy ő is több dolgot olvasott, és hogy mellkastól felfelé kirántotta a légáramlat az ablakon, tehát ez nem volt ennyire egyszerű, hogy jó, be volt kötőjéle. Ablak mellett ült, és ugye amíg az ülés nem tart, a felső részét az úgy, ahogy van, kiszívta a légnyomás. Hát azért, mire a Ryanair megdicsérte a légiutas kísérők munkáját?
2: Na.
1: Hát mondjuk azért az rendben van.
2: Igen.
3: Amúgy ez egy olyan veszély, ami engem például nem fenyeget.
1: Nem, ha együtt utazunk, mindig te ülsz az ablaknál.
2: És olyankor az út alatt csak úgy hívunk, hogy tömítés.
1: Igen, és elállod a kiállatot, tehát ott se kisebe nem megy, se levegő, se semmi, nekünk az tökéletes, amíg a pilóta leteszi a gépet.
3: Szerintem akkor ezt megoldottuk.
1: De fogjuk a lábadat.
3: Látok testes utastársat, kérjétek, hogy üljön az ablak mellé.
1: Igen, Ryanairnél mindig valaki olyan mellé üljetek. Gondoljatok bele, igen. Azt mondják, hogy bőröndökkel próbálták elzárni utána már a lyukat. Volt egy albán utas, aki leszedett néhány kézipodjást, és bőröndel próbáltak elzárni az ablakot. Az első bőröndöt kivitte a légnyomás. Hát azért az milyen?
3: Micsoda?
2: Oda mernél menni egy ilyen ablakhoz, egy bőröndel a kezedbe?
1: Hát szerintem, ha kiegyenlítődik a nyomás, és már látod, hogy nem szív ki senkit, akkor azért valamit valószínűleg megpróbálnék csinálni. Nem
3: de
1: tudom,
3: a bőrönd?
1: Hát szerintem a te bőröndet egy gyorsan odaadnám. Feri, Feri!
2: Az pont illik bele.
1: Van, nézzék meg, jaj, az oda passzol a kiát.
3: De a bőrönd ilyenkor számít-e, mint elveszett csomag? Vagy akkor ez nem számít bele?
1: Tehát ez egy jó kérdés, igen.
3: Amikor Guatemala felett elhagyja a gépedet a bőröd, akkor az mit jelent pontosan?
1: Eszter, ne aludj, gyere! Mi van? Gyere hátra, kell
2: szükség van rá!
1: Szükség van rá, akkor együk az ablakon! Te csak annyit csinálj, hogy oda teszed a szádat az ablakhoz, kinyitod.
3: De egy ilyen algaelvű hal, tudod, az üvegre szakadni.
1: Oda néz, hogy szíja a levegőt, oda néz.
2: Amúgy is tudsz oda menni, hát nincs rajtad oxigénmaszk.
1: Hát, na, kérdés, hogy mennyire ott jön ki az oxigénmaszk, milyen gyorsan ereszkedett, hogy állt helyre a nyomás. Az albán pasi tökös volt, hát, azt mondják, hogy tökös albán. Volt. Ugye albán, hát érted? Marco Tropojában. Tehát, hogy ő nem szórakozott, odafogott egy bőröndöt, és a második bőrönd az megfogta. Van lélek jelenlét. Nem tudom, hogy odafognék egy bőröndöt azért így hirtelen.
2: Biztos, hogy nem volt magyar utas a repülőn, mert akkor lett volna púrhab, meg szigetelő szalag, és megoldja.
1: Vidén egy púrhab, azonnal ott van. Magyar nem volt a gépen. A pacák azért nem halt meg.
3: Be volt
1: egyébként azt mondják, hogy valószínűleg kirántotta volna a légnyomás. Nagyon sokfajta cikk sokféleképpen elemezte. De azt mondják, hogy ha nincs bekötve, akkor az egészet úgy, ahogy van, kirántja. Tehát, hogy azért... Ugye mi hülyeségnek tűnik sokszor a gépen közbe magad, de azért úgy most ezek után, nem?
3: Mi gondoljuk ezt a dolgot, hogy ez pontosan hogy működik. És mi, hogyha ez a lyuk, ez nem ott nyílik meg az ablakon, hanem a WC-n?
1: Hát figyelj!
3: Soha nem jönnek rá, mi történt veled.
1: Igen, de arra szoktam gondolni, hogy mindig van egy pillanatod, amikor még realizálod, hogy éppen szarás közben zuhansz. Tehát, hogy nem halsz meg azonnal, és ha lezuhansz is tudod, hogy zuhansz. Tehát van egy pillanatod, amikor ezt mondod, kirántott! És gatya nélkül zuhansz, és egy pillanatra realizálod, ezt nem hiszem el.
3: Nem, akkor félmesszerűen
1: zuhanok le a kép
3: WC-ből. Arra jó az a pillanat, hogy még egy mosoly ülhessen az arcodra.
1: Igen, van egy ilyen. Igen, tehát valószínűleg a rántás pillanatában sem halsz meg azonnal, mert 10.000 méter magasan
3: is. Jó híre háziasszonyok meg.
1: Igen, tényleg. Mert mi van? Hát az van, 10.000-en azért gyorsan megfajtsz, meg nincs oxigén. Most 4-5.000-en azért ott ülsz a budin és kiránt.
2: Van még permetes,
3: de nem nagyon gondolni. Nem akarok meg ott kiránt, mert ez egy pici nyílás, azon nem tud kirántani, inkább az, hogy mi van akkor, hogyha csak így a belsőségedet rántja ki belőled.
1: Beszorulsz úgy, hogy feláll a lábad, a tested így félbehajlik, és úgy vagy benne a WC-ben, és a seggednél fogva kiszív mindent a beledből a légy.
3: Igen, hogy a lábadat nem, igen, csak beszipantja ott a ránuszrózsádat, és ott azon keresztül pedig mindent ki tud beszipantani.
1: Én, ahogy magamat ismerem, még egy magyar odalépni hozzám, hogy Balázsi szelfi, és ott ülök, tudod, már nincsenek belső szervén, bele vagyok húzva a WC-be, csak a lábam van együtt az arcommal, és még oda, nagyon szeretjük a műsorodat, Feri, nincs itt véletlenül. Ezt nem láttad valahol, nagyon szeretjük.
2: Tudod, mivel a belsődet kiszívna, így lassan esnél össze. Igen.
1: Segíts, csináld csak el, csak egy fotót akarok.
3: Azt az értem, egyetlen pillanatom, akkor végre lapos a hasam, és senkinek nem tudom megmutatni.
5: Ez történt.
1: Igen.
3: Amúgy szerintetek van-e az a belső, tehát hogy a kép ugye gyakorlatilag az a vákum kiszippant ugye mindent azon a nyíláson keresztül, hogy a szemgolyódat például ki tudja szippantani, vagy csak rajzfilmes hozzáállás?
1: Szerintem csak behorpad, és így befele nézel egy picit, így bemegy a szemed, tehát hogy nem horpad be azonnal. Inkább az ablak mellett szívjon ki, abban van méltóság.
2: Igen.
1: Abban
2: igen.
1: Van méltóság. De a budi ne szívjon
2: ki. Zuhasz és azon gondolkozol, hogy így fognak megtalálni.
1: És szerintem az, hogy ez még egy pillanatra eszedbe jut. Nagyon megijedsz, de még egy-két gondolat lefut a fejedben. Csak ne találjanak meg. Ne, csak ne így.
3: És mi van akkor, hogyha először a heride szippantja ki?
2: Ja,
3: és azt már látják az utasok az ablakon, mert az már ott lifeg így a repülő mellett. Tudod, így azért. Igen, és
1: akkor... Balázs, oda néz.
3: Igen, és csak utána jön az összes többi része.
1: Jó, bárhova megyünk, akkor te már tudod, hogy A, B, C, vagy C, vagy D, vagy F. Jó? Tehát ott kell ülnöd.
3: C vagy F. Ez jól sikerült. Balázs, ez jól
1: sikerült. C vagy F, ott vagy. Ott jó, kell ülnöd.
3: A Lufthansa-nak szeretném üzenni, hogy holnap utazom Münchenbe, úgyhogy ennek fényében kérem a utasoknak az elosztását.
1: Igen, holnap mész Münchenbe?
3: Megyek Münchenbe.
1: Ilyen nagy repülős lettél itt aztán te.
3: Évent egyszer felülök repülőre.
2: És mi előadásba mész?
3: Nem megyek előadásba, majd oda is van, szeretnék menni, majd előadni is, de most a családomat elviszem ebbe az egzotikus Münchenbe.
2: Miért pont München?
3: Mert a férjem nagyon kevés dolgot szeret Isten igazából csak a világon, de az egyik nagyobb. Az a sör, az pont a sör. És úgyhogy most megnézzük, hogy az úgy rendben, a bruverályok ott hogy vannak.
2: Tudják
3: ott.
2: Tudják-e még csinálni rendesen?
3: Így van.
1: Én voltam Münchenbe, ott talán van egy állatkert. De hogy olyan nagyon...
2: Igen, mivel hogy így elég nagy város, szerintem azzal nem tudsz mellélőni, mert
1: nem nagyon össze, mert mi valahogy gyerekkel keveredtünk oda, hogy mit csináltunk Münchenben, nem tudom, de van egy állatkert, erre emlékszem.
3: Elhozom Ottinak majd a herefogóját a rendezvényre.
1: Jó, meg söröket kóstoltok, és ezért elmész Münchenbe, hogy férjem megkóstoljon egy jó kis német sört.
3: Hát, ha meg ott császkálunk, frissítjük a ruhatárát, ilyesmi.
1: Hova menne az ember öltözködni, ha nem Münchenbe?
2: Hát egy divat fővárosa érte.
1: Divat fellegvára, Milánó, hagyjad már New York, Hengenbe, Párizs, Münchenbe kell öltözködni.
3: Híres német divat, ezt szereti.
1: Visszafogott úriember ez a Péter. Szereti ezt a német, ezt a kis precíz német öltözködést, ő nagyon
3: az
1: szereti.
3: Az van, hogy egy ilyen bajon rövidadrágot, ezt a kantárosat szeretnék
1: megjönni.
2: Meg egy, hogy hívják egy ilyen stűszivadás sapkát.
3: És ha az meg lesz, akkor jött a második gyerek. Megvan.
1: Igen.
3: Ennek senki sem tud. Szexi lenne. Ennek senki sem tud ellenállni. De az a gatya, az nagyon durván néz ki. És főleg az, amikor meglátod azoknak az embereknek a lábát rövidnadrágban, aki látszik, hogy soha életében nem hordott rövidnadrágot, az a legszebb dolga a világon.
1: Igen.
3: Abban van valami szűzies, van valami új.
1: Azért, hogy München egy szép és egzotikus város, 1000 kilométer a tengerparton.
2: Hát, ezért fürdeni mennek, érted, vásárolni.
1: Mondjuk sok némettel nem fogsz találkozni, ebbe hallgatónak igaza van.
3: Nem is azért megyünk, hogy a németeket megnézzük magunknak. Igen.
1: Jaj, azért este a parkokon, meg mindenhol azért óvatosan menjetek át, mert azért ott is küzdenek már problémákkal.
3: Veszélyek? Na, ezt most meg fogom nézni, ezt már kiderül. Én amúgy Szabolcsi vagyok, tudjátok, tőlem jobban félnek, mint fordítva.
1: Jó, a no-go zóna, tudod, mit jelent? Ne szeresd a kihívásokat, higgy a feliratoknak.
3: Vannak ilyenek?
1: Nem hogy tudom. Ne, nagyon sok német.
3: Münchenben?
1: Hát sok német város küzd már, azért nagyon, nagyon komoly bajok vannak, igen.
3: Most küzdhetnek tovább, mert jönnek a nyíregyháziak.
1: Ja, majd úgy helyre teszem innen. Két csicskalángos leversz nekik, aztán menekülnek.
3: Gyere.
1: Mit adonászol ott azzal?
3: Mi vagy te? Hogy érzed itt? Igen. Szóval igen, ezt jó, ezt majd intézzük.
1: Jó, egyébként figyelj. Nem egy rossz lokáció. Érdekes választás. Szereted a kihívásodat.
3: Igen, már kétségbeesett hallgatóknak mondani, hogy bejövök reggel, és utána megyek Münchenbe, jó?
1: Na már, be is belekötöttek?
3: Nyugodjatok meg. Sárcok, utána pedig elmegyünk 2 hét szabadságra, senki nem jön be.
1: Így van, nem leszünk. Na jövő mindjárt 7:30, pontosan 1 perccel, lassan kezdhetitek a gyónás. Még nem kell, csak fogalmazgassátok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
7: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése a Liszka Autócentrum. Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
8: Hello, Megán vagyok. A Skateboard legújabb fejlesztése. Segítek, hogy még szebb lehess.
9: Ez nem szifi. Megán a legfejlettebb technológiájú kozmetikai innováció. Látványos eredmények az arcon és a testen, fájdalommentesen, egy plasztikai műtét hatékonyságával. Ismerd meg Megánt Pakson az Aranyos Kozmetikában. aranyoskozmetika.hu.
10: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
11: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
12: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. 200 darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi podgyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelő helyen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád vármegyei adó és vámigazgatósága tájékoztatása szerint a Szerbiából érkezett sofőr nem jelentett be vámköteles árut, azonban a tételes vizsgálatkor kiderült, hogy autója csomagterében nem csak ruhák voltak. A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a szegedi rendőrkapitányságon. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna vármegyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen. A tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i Szövetségi Bevándorlási Hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsérült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint buzótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csak nem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogirtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogirtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na, felébredtetek? Azt a rohadt májas jó életben. Hát a Dua Lipa azért milyen jó, nem?
2: Gyerekek,
3: Szandi új albuma?
1: Szandi új albuma a Dua Lipa remixbe. Tehát Dua Lipa remixelte Szandi új albumát. Ez van, gyerekek.
2: Ez azt elvitte.
1: Ez kiüti az álmot. A szemedből. Igen. Na, jó van, gyerekek, jól van. 8-tól akkor gyónácska?
2: Persze, mehet, hogy ne.
3: Már olvasom a gyónácsokat, itt jöttek hozzá.
1: De még ne küldjétek, csak úgy finoman álljatok rá fejbe, de még nem kell ezt nekünk elküldeni. Igazából, hogy mit gyurnátok meg, csak úgy szépen lassacskán. Jó, majd itt szépen megfogalmazzátok, és akkor elkülditek 8-tól beolvassuk. Figyeljetek, mi lehet azzal a nővel szerintetek pszichésen, aki...
3: Nyitott vagyok, igen.
1: Igen, aki júliusban, bármennyire is szereted a karácsonyt, júliusban már ünnepi hangulatban vagy, 40 éves anyukáról van szó, aki rajong a karácsonyért, és júliusban karácsonyi szedben üldögél otthon, és állítja össze a karácsonyi menüt. Megtalálta őt most az angol bulvárlap, és azt találgatják, hogy van az, hogy anyuka már karácsonyi lázban ég júliusban. Sima feltűnési visszatességű beteg, vele valami pszichés probléma van. A szomszédok nem hiszik el, ki van világítva már a háza. És januárban figyeli a leárazásokat, 800 fontot spórol így meg, júliusban már megveszi az ajándékokat, felrakja az égőket, és augusztustól égnek a karácsonyi égők a lakásában egészen a decemberig. Na itt ezt hogyan tessék? Hogyan diagnosztizálni?
3: Szerintem semmiben nem fér el a viselkedése a barátaid, bármelyik barátodnak a viselkedését.
1: Igen? Ekkora baj?
3: Szerintem igen, és amúgy meg figyelj, ránézek erre az asz, és azt látom, hogy ez így oké. Ez
2: rendben van. Hogy ez így oké. A karácsony. Igen. Én is azt látom, hogy egyébként ugye hát az élete más irányba menne. Így minden nap ünneplés. Igen. Így minden nap ünneplés. És le is főzi a karácsonyi menüt? Tehát minden nap itt én töltött káposzta van meg.
1: Gondolkozik a menün, figyeld, és azt mondja, hogy már minden egyes nap ünnepi dalokat hallgat. Nem naptárhoz igazodik neki a karácsony, ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni, ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként, és a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll. Csak a díszek változnak rajta.
3: Csak iriket, Balázs.
1: Tessék?
3: Csak iriket.
1: Mi lenne, ha ő lenne a feleséged?
3: Neki egész évben áll a karácsonyfája.
1: Hát igen. Na, ilyen nővel élsz együtt, tessék, Feri. Hogyan?
2: Tedd be légy szíves a Last Christmas színű, hogy tudjunk hangolódni.
3: De ennek van ilyen nyári verziója is.
1: Hogyan tudod ezt úgy, ezt a fajta ilyen...
2: Ezt
1: ilyen...
2: egy nagy költözéssel.
1: Ugye?
2: Ez elviselhetetlen. Az ünnepekben az a szép, hogy vársz rá, hogy a karácsony az 24-én
1: szép. Hideg van, december van, igen.
2: Igen, sötétek az este, a délután 4-től sötét van, hazamész, karácsonyi díszkivilágítás van, és az úgy megdobja a lelkedet. Hát de júliusban, amikor kint ülnél, este 9-kor a világosba fröccsel, és közben szól bentről, hogy jingle bells,
3: driving home for Christmas.
1: Igen, Christmas
2: számot hallgat. Ráadásul le is húz.
1: De hogy ők ilyen figyelmet akarnak, vagy szeretet hiányosak, vagy valójában mi a bajuk?
3: Ez a comfort place, itt kapják meg a nyugalmat, a szeretet, amire egész évben vágynának, de nincsen.
1: De nem itt kapja meg azt a figyelmet, amit most mi is szentelünk neki, meg az újságírók.
3: A karácsony nem a figyelemről szól, szerintem a karácsony arról szól, meg ez az egész arról szól, hogy ismerős érzéseket, szeretetteljes közeget varázsolok magam köré. Tehát neki nem a figyelemre az
1: olyan
3: szükség,
1: cuki vagy, de olyan kis naívan fogod ezt fel. Tehát nem figyel, nem egy ilyen figyelemfelkeltés, hogy én már júliusban karácsonyozom. Én velem már foglalkozik el, és nézzétek meg, velem ez történik, és én különlegesebb vagyok, mint egyébként december 22-től karácsonyoznék, nem? Hogy júliusban?
3: Szerintem a social media alapból olyan, hogy ugye most kirakott magára a saját oldalára egy képet. Szerintem ez egyszerűen csak annyi, hogy keresi a sajátjait, akar találkozni azok, akik ugyanígy gondolják, akiket tud közösködni ebben, és meg tudja osztani az örömét. Nem az, hogy tehát ezt nem ő kérte, hogy kapja fel a...
1: Tehát akkor ez teljesen Balázs, normális, és ő csak közösséget keres a júliusi karácsonyfával.
3: Szerintem ez inkább az az érdekes, hogy ki tudta csatornázni a szeretet igényét, meg ezt, ezt az egész a szükséget, lett neki ennek egy ilyen plénuma, és szerintem ez így jó.
2: De akkor baj van.
3: De mi a baj?
2: Az a baj, hogy azt a szükséget, amit ő keres, azt nem kapja meg. Nem kapja meg a párjától, a gyerekeitől, a barátaitól, a családjától, és ez kivetíti, ezt a hiányt

0: titi ki a karácsonyra.
1: De most ez miben más, mint a DJ Oti?
0: Hogy az nincs karácsonyig.
2: Azért bocsánat. Egy bolond nő, augusztus csak karácsony. Hát most nézd meg. Hát
1: csak igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-nek költözne.
2: Farokában. Igen. Érted? Tehát nézd meg őt.
1: De mi a baj?
2: Hát minden.
1: Hát azért most, mert karácsony felőtt ül egy pulóverben.
2: Az arca, ahogy elnézést kérően, szeretethiányosan, boci szemekkel néz a kamerába júliusba. Ahogy nézd meg ezt a tekintetet.
1: Meg van, ha tudod, mert karácsony van.
2: De ez valószínűleg augusztusban készült.
1: Hátul van.
2: Karácsonyfa díszel a fején, érted? Most, júliusban, nem mondd, hogy te teljesen bolond. Hát nem... Ez már a feltűnési viszketesi, meg a szeretethiány olyan típus, amit nem tudsz megmagyarázni.
1: De miért? Ez egy privát Facebook oldalon, ezek a képek le vannak menni, és ezt nézegetjük, és ezt teljesen oké.
0: Ez az Oké magazinnak, de
1: látod, az Oké magazin lementette a saját Facebook privát oldalára ezeket a képeket. Tehát ez nem az volt, hogy ő elküldt az Oké magazinnak, gondolom, hanem ő így jel, és akkor valaki felfedezte, ezt megírták, mert nincs miről ír, mert uborka szezon van.
2: Valószínűleg az van, hogy az emberek attól annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsony. Azom, hát, ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel ő megvan.
1: Én oké vagyok a flugosokat.
2: Nekem ebben mindig van valami ilyen fura érzetem, hogy miért...
1: Felvállalja?
0: Kiabálásnak
2: miért akarod,
0: érzel,
2: hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
0: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
1: De milyen fura, hogy felbosszantjátok magatokat ezen? Egy ember kirak egy karácsonyfás képet a saját oldalára, és te meg itt hőbörök.
2: Nem.
1: Mit jelent ez olyan?
0: Mit mond ez rólad?
1: Igen, hogy nem, hogy téged felbosszant. Ez tényleg, látod, hogy ez érzéseket vált ki belőle.
2: Nem, az jobban, hogy benyalod. Már, hogy úgy. Tehát, hogy
1: nem,
2: úgy...
1: de hát inkább az érdektelen vagyok, mert azt szerintem, mert milyen hatása az én életemre? Hát semmi. Tehát ez teljesen, neki ez jó, nekem
0: nem mindegy. De mégiscsak egy zavaros emberről beszélünk.
2: Zavaros.
1: Ha zavarnak, akkor is a játékbe. Azt itt is van egy zavaros ember, haragudjál meg.
2: Szomszédai meghalnak tőle. Gondolom, hogy ez szomszéd. Ez júliusban már teszik fel a karácsonyi díszeket. Azt mondják, fiam, mert normális vagy. Nyugodj már le egy picit.
1: Igen, hát ez lehetséges, de amúgy ennél szerintem, tehát miért most ott a Szalacsi, tessék, akkor érted.
2: Ja, igen, a polgári
1: jönő.
2: A polgári hivatalban mi állítódik el?
1: De most az a bajod, hogy neki van egy érzelmi ilyen kötődése ez a szituáció, és ezt így kihelyezi a...
2: Nem, azzal van bajom, hogy borzasztóan hazugnak érzem, és azzal van bajom, hogy nagyon leugrik mindenről, és egy ilyen nagyon maher dolognak gondolom, és én szeretem az őszinte dolgokat, vagy a zárójeles dolgokat, de amikor ez nincs zárójelbe téve, hanem ez komolyan van véve, azt én nagyon hazugnak érzem, mert senki nem ünnepel karácsonykor, csak az, aki nagyon akar valamit magáról, érted? Most mit rögsz, te sárpán?
1: Megláttam, hogy
2: nézel. Ide szúrt, vagy elfordulok, és tessék, szúrt.
1: Megláttam, hogy befejezi a mondatot.
2: Láttam, tekintetedből. Jó, akkor most megfordulok, hogy azt a kést, amit közben felvetél, azt beszúrhasd a besébe.
0: Szóval mi van az 50-es férfiakkal, akik DJ Otinek öltöznek?
2: Sátányi tekintete leszik, mert látom, hogy forognak az agytekerőn, és átalakul az arc, érted? És már tudom, hogy kapom, tudod.
0: Sétálsz be a boxba, csapdába, haver.
2: Leengedted a kezed a boxba, kész, már jön. Vagy jó, itt az állam, gyere ide, tessék. De akkor ájulásig üssön lehet, több azt szeretem.
1: Csak, mindig azt szoktunk gondolkodni, hogy kik írják ezeket a kommenteket, ezeket a gonosz kommenteket, tudod, emberek. Most ide látom, hogy elveszed a klaviatúrát, írod.
2: Hazugnak
1: érzem, nem szeretheted a karácsonyt júliusban.
0: Igen, szeretheted, Otto bácsi. Várakozás múlik el, érted? A lelki felkészülés.
2: Legyen vicces, legyen maher, legyen bármi, csak legyen benne egy idézője, de ebben nincs, ő tényleg eljátsz, hogy szereti a karácsonyt júliust, és ez ilyen maher dolog, egy kicsit engem a hidegráz. Művinek érzem, és attól úgy, hogy kicsit rosszul vagyok.
1: És tudod, mi a durva, hogy ez a nő mindezt nem egy karácsonyi pulóverben csinálná, hanem hatalmas csöcsökkel kirakva egy ilyen Mikulás nőruhában.
0: Hát az már mindjárt érdekes.
2: Azt gondolom, hogy megérkeztünk.
1: Így van, hogy
0: keresünk csak egy olyan oldalt.
2: Nem, és azzal most mi a bajod?
1: Jingle bell.
2: Egy nagy csöcsű szőke néz rám júliusba, egy ilyen Santa Claus-os. Ne viccel, hogy egy szomorú tekintetű nő egy rossz piros pulóverbe, érted, ilyen sírásra görbülő arccal.
0: Látod rajta a szenvedés.
2: Hát szenved.
0: De a szőkén nem látod, ott azt látod, hogy én szenvedek, hogy nem jutok oda.
2: Igen, nincs jól, érted? Nincs jó állapotban.
1: De ez benne a durva, hogy látjátok, hogy azért sem, mert nincs jól. De ezt mondom az elejétől fogva, hogy szüksége van az érzelmi komfortra is neki ez a karácsony. És így titeket az zavar, hogy ez a nő nincs jól, és látszik rajta.
2: Igen, persze. Szeretünk a gyengékbe rugni, legyen mindenki jól, aki rosszul van, mi utáljuk őket.
0: Mi nem is szeretjük az egész karácsony.
1: Igen, nem, mi... szerintem ti azt nem szeretek, amikor valaki vállalja a valódi érzéseit. Ez a, igen, és nincs csöcse, ez a kettő. Tehát, hogy ha lehetnek érzése, hogyha van dekoltázsa.
0: Igen, ez akkor már sokkal nyugodtabbak vagyunk.
1: Igen, igen, és szerintem az van, hogy ugye most ez a nő, ez egy ilyen átlagos nő, nincs benne semmi olyan.
2: Na most mondtad ki a lényeget.
1: Micsoda?
2: Hát, hogy egy átlagos nő, nincs benne semmi. Ezért karácsonyozzuk júniusban. Mert nincs benne az ég egy adtevejön semmi. Annyira nem különleges, mint ez a pohár víz itt
1: bellettem. De attól szólni különleges, hogy mit tudom, hogy szexuálisan vonzó számodra, vagy nem. Mosolyog a szemmel, vagy
2: nem,
1: mit
2: tudom. Nem tudom, hát ugye a zsülélete hozzá képest, érted? Hát egy Al Capone sztori.
0: Érted?
2: Hát, nem, én azt, na, nem akarom már magam ismételni, hogy nem mondom még egyszer.
1: Nem,
2: most akkor mi a baj a szomorú gyengelőkkel?
0: Akik egy éves karácsonyozás mögé bújna.
1: Érdekes, csak kérdezik, hogy a DJ Otil hány vett jegyet ezek közül, mert...
2: A szomorú karácsony, júliusban karácsony, ez a szomorú...
1: Ott fognak ülni a találtányok osztályán. Szerintem egyszerűen csak ennyi volt, ez bosszant fel, hogy nem szeretnéd megkapni őt, és ezért már feleslegesnek érzed a jelenlétét.
2: Ez egyébként egy jó vonal, igen. Nem kaphatod meg őt, így vagy rá.
1: Nem, mert nem vonzó számod, hogyha vonzó lenne, akkor csinálhatná, és akkor viccesnek tartanád.
2: Hát, mi? Most egy szexi nő júliusban beöltözik,
0: szóval az se a karácsony miatt lenne vonzó.
2: Nem, az nem.
1: De igen, de látod, akkor megbocsátod neki. És ez az igazságtalanság.
2: Igen, na most mi a baj, szegény Zsülle? Igen. Na? Olyan jó, hogy vagy köztünk egyszer, annyira jól látod a dolgokat. Látod?
1: Szívesen, más, látod, ezt mondhatod a saját hangodon is.
2: De nem, hát én ezeket megpróbálom beolvasni.
1: Ennyi. Igen, annyi, hogy most ugye a Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetsége már szervezi a felvonulást a rendezvényedre, de minden oké. Szóval nem tudom, szerintem egyszer ennyi az egész. Például, amikor van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmesztelen szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
2: Hogy micsoda? Mit csinál? Félmesztelenül járkál a strandon?
1: Van egy nyári, igen, ez is volt hír, vagy nyári Mikulás, egy kiúrt pali.
0: Hagyjad meg, most találtad ki, hogy nyári Mikulás Zsüllé, a strandon. Zsüllé,
1: mutasd meg fennek, mennyire téved. Keressél rá, nyári Mikulás a strandon.
2: Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
1: Jó, akkor beszéljünk Feriről. Feri és az ő szokásaira. Hogy... Igen, igen, szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél ilyen nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
0: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
1: Igen,
0: nem én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
1: Igen, úgy, az nagyon jó, egész éves húsvét.
0: Az normális lenne? Hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonott
2: nem,
0: kalácsot.
2: Nem, biztos, hogy nem dolgoznék.
0: Hú, megint sonka.
2: Biztos, hogy nem dolgoznék vele.
0: Balázs, tudod, mit hoztam ma?
1: Sonkát!
0: Főtt tojást, meg sonkát!
1: Én olyan boldog lennék.
2: Nem.
1: Gondoljatok már bele, Feri teljesen rákapna a húsvétra, és így jelen, hogy a fixációja.
0: Aha, persze, gyuszi jelmez.
2: És egész évben tolnád.
0: Répa.
1: Én ezt imádnám.
2: Há, igen, és egész évben ezt tolnád. Nem ez tudom, furák ez így. Furák ezek így aztán itt nekem egy picit, de egyetértek vele. Tehát ha csinálni akarja, csinálja, semmi baj nincs vele.
1: Várj, azt írják, hogy elég volt ebből, kérdezz meg Annát.
2: Nem.
0: Na hát itt van, tessék, Takács Zsolt küldte át ezt a videót, nézd meg. Mennyivel jobb?
1: Tessék, jaj, de ez ugyanaz, csak megijáj.
0: Mennyivel jobb? Nézd meg. Odanéz.
1: Tessék, igen.
0: Nyissa csak meg. Elküldtem
1: egy harisnyatartós félpucér nőt egy karácsonyfelőt.
0: De mindig ugrik egyet, és egy valami lekerül róla, látod?
1: Igen,
0: hát,
1: igen.
0: Na, ez karácsonyi tessék. Tartalom júniusban, ezt szeretjük. Ez
2: mit gondolsz, Anna, az ilyen diszkréten sérültekről?
3: Hát, nem is diszkréten, Balázs. Hát, szóval ez egy energiavámpír az én számomra, aki magára akarja folyamatosan vonni a figyelmet. Ezt gondolom. Hát decemberben járjon bikinibe, és akkor megint lesznek róla posztok.
2: Ugye, hogy van benne valami vámpírkodás?
3: Ne, nagyon fárasztó.
2: Fárasztó.
3: Tehát fárasztó, abszolút fárasztó. De hát tudod, nincs egybe, tehát nem szeretjük.
2: Igen, egy de kicsit fá, ez a jó szó tényleg, igen. Egy kicsit ránéz, egy jaj. Igen,
3: fárasztó szegény.
1: De olyan durva, hogy bármilyen érzemet kivált. Mert nekem teljesen, tehát én, nekem ilyen oké. Okay. Hát csináld. Hát most így, nyilván nem iratkozom fel a levistájára, vagy ilyesmi, de hogy...
3: Hát igazából nem vált ki belőlem semmit. Csak így ránézek, és sajnálom.
2: Tehát megnézem,
3: sajnálom őt, és tovább
1: őrgetem. Hallgatók, most el tudjátok dönteni, hogy melyik energiával szeretnétek tovább menni ezek közül, mert lehet választani, hogy ki hogy gondol ezekre a dolgokra, és választátok azt magatoknak.
2: Ki hogy szemléli ezeket a híreket. Na jól van, gyerekek. Oké, gyónunk akkor? Mi lesz? Megnézzük?
0: Persze.
2: Júliusi, várj, milyen bűnök ezek? Júliusi bűnök. Ugye július?
0: Igen, hát tehát az elmúlt 3 hétre gondoljatok vissza, ha gyontatok június végén.
2: Igen, elmúlt 3 hét, ugye, mert a jövő héten lenne elvileg, de mi nem vagyunk jövő héten. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy kinek mi nyomja a lelkét. Ez egy komoly, néha vidám, néha szomorú, néha megható gyónások jönnek, amit éreztek, jó? Amit gondoltok, azt küldjetek el nekünk, és akkor arra megnézzük. A múlt hónapiból mi azért éreztük, hogy nagyon nyár van, nagyon flörtöl mindenki mindenkivel, nagyon ment a szexszerelem gyengétség rovat.
0: És nagyon reméljük, hogy most még jobban fogjuk érezni.
2: Igen, megnézzük, hogy mennyire van nyár. A karácsonyi gyónásoknak is, a tavaszi gyónásoknak is volt egy hangulata, megnézzük, hogy...
3: Atyám, készítse az ostyák.
2: Nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy könnyítsetek a lelki ismereteteken. Jó, jövő mindjárt 3 perc, pontosan 8 óra, egy apró közlekedésünk volt itt. Döbrentei téren keresztbe áll egy villamos, nagyon nagy dugó elzárja a felhajtót és a rakpartot, mentők már meg, tűzoltó próbálja vissza nyomni a villamost a sínre, úgyhogy kerüljétek az alsó rakpartot. Jó, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezmény számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
8: Vitara már 7,5 misitől, az Eskrossz meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
12: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Facebookon pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 000 forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 000 forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 000 forintot kérnek egy kisebb lakásért. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csaknem 17 ezeren megsérültek, akár 50 ezeren eltűntek, és csaknem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Új importvámot vett ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump már aláírta az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg több a szomszédos országból érkező importcikkre. A jogszabály a tervek szerint 30 nap múlva lép hatályba. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottawai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű közösségi oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponnészoszi félszigeten. A görög Vöröskereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűzőnapon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyerekekre. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsi!
1: Itt vagyunk, hú, de gyorsan lecseget, ez 8 óra után 13 perccel szeles, még mindig egy kicsit kint szél van.
2: Maradt, nem is lesz már egyébként nagyon jó idő. Aha. Ilyen 26-ok, azt mondták.
1: 26-ok, az nem hangzik túl jól.
2: Hát attól függ, hogy mire kell, mert például betonozni tök jó.
1: Arra egyébként jó.
2: Ugye, igen. Napozni szar.
3: De fogsz?
2: Nem, csak mondom, aki betonozik, az például most örül, hogy nem megy.
3: Aludni jó ilyenkor amúgy.
1: Ez jó hűvösben, hosszú meleg után, igen. Igen, igen, igen.
3: Én ezt érzem most, az tudnék egy...
1: Csak egy ilyen kis finomkát? Tudnál aludni egyet?
3: Hát fogok is.
1: Sárvány 84-es teljes útzár, 6 mentő, 4 tűzoltó gyerekek, óriási baleset. Helga, köszi, hogy elküldted nekünk, köszönjük szépen. Ha van még valami friss, az dobjátok. Jó, 0-23-111-111. Az SMS számunk. Sok mindenről beszéltetek már a VB kapcsán, de a spanyol kapusról, aki teát ivott és kekszet evett a meccs alatt, róla egy szó sem esett.
3: Ezt
1: nem láttuk.
2: Kellett pótolni az energiát. Ha ezt szereti, most van, aki ugye hisz az energiaszeletekbe, amit tudom én, miket dobálnak be magukba, ő a kekszet.
1: Igen, kekszet és teát.
3: Én rajta voltam Haalandon, teljesen őszinte leszek.
1: Igen? Sokan rácsüngtek Haalandra.
3: Nagyon-nagyon jó Haaland, és az egész social media, ami ilyen kampány, amit csinál, nagyon szeretem. Most már mindenki felvette a kapcsolatot. Ha valaki egy tiramisztum betegeli, hogy ha esetleg kérsz, akkor küldök neked, arra is kommentel. Tehát ilyen krónikusan jelen van online, nagyon vicces.
1: Nagyon kemény egyébként. Na gyerekek, gyónások, megnézzük, hogy mi a helyzet egy júliusban. Olyan. Jó, hogy vagyunk, ki hogy van, nézzük
3: akkor. Ez az elég először.
1: Mit szoktam berakni? Beszoktam ilyenkor rakni valamit?
3: Nem, amúgykor nem raktuk be.
1: Igen?
3: Ezt nem azért volt, egyház, akkor csak fantáziáltam erről?
1: Csak mindenről fantáziálsz te szerintem.
3: Igen, az így van, de... Na jó, oké, akkor
1: bocsánat. Igen, ez most ide. Ha megmondod, azonnal berakom.
3: Nincsen valamilyen, tudod, ilyen kicsit ilyen gótikus...
1: Minden van, de...
2: Amit akarsz,
1: hogy ne szeretem.
3: Vicci, és akkor szenteld fel magad, hogy megfelelő módon tud kezelni ezeket.
1: Így most hirtelen keveset? Várjál.
3: Jó, bocsánat, elnézést, akkor hagyjad.
1: Jó, akkor
3: hagyjad.
1: Ez hirtelen
3: tudom, mint egy
1: gyónásos zene. Na, azt mondja, figyelj, így szól, az első van egy gazdag csaj, aki belém szeretett, de nekem csak a pénze kell. Úgy teszek, mintha én is szeretném őt. Mindent megvetettek vele, új ruhák, új laptop, új telefon, új bicikli. Most próbálom rávenni az új kocsira is. Lassan beadja a derekát. Pokorra fogok jutni, de szegény családból származom. Most kihasználom a lehetőséget. Őszinte.
3: Nál rendek ilyen, hogy mi a módszer? Tehát, mit adsz cserébe?
1: Hát szerintem ilyen cuki gyermeki sóvárgás, kedves ilyen, de jó lenne egy ilyen, megsajnál, szeret, tudod, hogy szerintem ilyen cukin ajánlott föl, vagy kéred tőle, én azért örülnék egyszer egy ilyennek, ő meg lesi, és aztán egyszer csak ott van.
2: Na de a másik oldalról akkor szerelem van.
1: Hát igen, elmondja, hogy belé szeretett a csaj, így van, hát leírta, aha, hogy egy gazdag csaj, aki belé szeretett. Na, igen.
2: De akkor az innentől kezdve meg, na... Szóval, hogy ez csúnya kihasználás. Mert ha egyébként tiszta az esemény, tehát azt mondod, hogy tarts el, kérlek, és akkor én nem tudom, megkísérlek moziba, és szex.
1: De ő leírta, hogy pokora fog jutni, de kihasználja a lehetőséget. Hát ő tudja ezt.
2: De a csaj nem tudja.
1: Hát, ez a kihasználás, igen.
3: Figyelj, nem feltétlenül sátáni a tranzakció ebben az esetben, ha ezért cserébe rettenetesen alámész a csajnak. És már itt az alámész, az szó szerint értem.
1: Fizikailag?
3: Igen, minden szempontból. Tehát, hogyha ez a lány egy boldog nő, akit a te szolgáltatásaidért ugye, hát kapod az ajándékot,
1: na jó, de akkor... eljátszani a szerelmet pénzért.
3: Nem, ha fejezze be, akkor ő egy boldog nő, te pedig egy prostituált vagy.
1: Igen. Ami,
3: és tulajdonképpen ez már tiszta dolog.
1: Oké, nem? Csak a prostinál tudod, hogy prosti. Itt viszont át van vágva, mert a csaj azt hiszi, hogy szereti. Ez nem ugyanaz a tranzakció. Szerinted... A prosti tudja, hogy prosti.
3: De most szerintem, amikor vettél valakinek egy laptopot, egy biciklit, egy kismacskát, nem tudom, micsodát, hogy akkor nincs benned egy ilyen érzés.
2: Megfizették a melót.
3: És te mit csinálsz neki, rajzokat?
1: Szerintem az van, hogy tök intimben vannak, nagyokat szexelnek, de belül nem érzi, és tudja, hogy nem szereti. Tudja, hogy nem szereti, és egyszerűen az van, hogy igen, örülök az Eriknak, köszi. Én tudom, hogy nem szeretlek, de te nem érzed, mert nem éreztetem veled. De nincs szerelem, egyszerűen nem szeretlek. Kihasznállak.
3: Igen, de nem tudom, miért néztek közben szemembe, mert olyan furcsa eset. Ez egy furcsa szituáció.
1: Ne a fölhez a szemkontakt füst.
3: Jó, oké. Érdekes. A másik, hogy jó, én se szeretlek, és nekem is csak arra kellett. A másik pedig az, hogy szerintem az ember legbelül érzi, csak ugye akinek nincs megfelelő szeretet háztartása, ezt most így fogalmaztam meg, az azt gondolhatja, hogy minden jobb annál, mint hogy ne legyen semmi. Nem?
1: Az is lehet, hogy megmagyarázza magának egy ilyen valósággal, igen.
3: Ú, de ez nagyon szomorú, tök sajnálom ezt a lányt.
1: Kemény üzenet, igen. Borzasztóan nincs türelmem az anyóshoz, másképp pedig nem tudjuk a gyereket nyáron megoldani. Agyrobbanás, teszetosza, míg egy dinnyét se tud felvágni. Gyerek, már a gyerek is azt mondja, miért a mama vigyáz rájuk. Aj, szegénykém. Szegénykém.
2: Ati, a nyugodt 2 hét. Mindig ez járjon az eszedbe. Tehát értem, hogy nem szereted, a gyerek se szereti, de el tudtok menni.
1: Igen, pihenni. De van egy kicsi pihenése, de el tudsz menni pihenni, így van. Azt mondja, hogy meggyónom, egyszer részegen hazavittem a szomszéd kerti törpét, mert azt hittem, engem követ. Reggel a nappaliban ült a fotelben, nem adtam vissza, megtartottam.
2: Állj, azt hittem, engem követ.
1: Zseni, azt hittem, követ. Elhoztam.
2: Azóta túlsz, kis rohadék. Igen. Jó, ittasan ki nem lopott már, emelje föl a kezét, aki nem lopott semmit. Tehát nem vittél haza kerti padot, vagy mitől sörpadot vittetek, ugye?
3: Már megbánta az őszinteségemet.
2: Nem, csak mondom, hogy mindenkinek van ilyen sztoria.
3: Szerintem valamiért mindenki betyára iszza magát. Ez a magyar virtus, hogy elkezdünk huncutak lenni. A csínytevés előjön, és annak része sajnos az, hogy a berendezést elhordjuk helyekről.
2: Most egy kerti törpe volt ott.
1: Ott van, de azt is leültette a nappaliában, igen.
3: Plusz a kerti törpék amúgy nagyon ilyen kötekedőek, nem?
2: Úgy is néz rád.
1: Igen, nem szeretem én sem. Furák azok a kertek, ahol kerti törpe van. Az utóbbi pár hónapban viselkedésért a feleségemmel szemben szeretnék feloldozást kérni. Nem töltöttünk együtt elég minőségi időt, és eltávolodtunk. Nyilván sok más is volt, de most elköltözött a testvérehez. Én 28, a feleségem 25 éves, szeptemberben lesz a 4. házassági évfordulón. Kérlek, gyere haza!
2: Aha,
1: ez kedves.
2: 4 év alatt te viszonylag gyorsan jutottatok el akkor ide. Vagy az nem gyors idő?
1: Nem így szokott még tartani a 4. házassági évfordulónál.
2: Hát 4 év után, hogy akkor szétköltözés, mert nem töltöttünk elég időt együtt.
1: Igen.
3: Én nem tudom, hogy ez milyennek az időkorlátja. Nem tudom.
1: 4 év az, hogy eltávolodjatok, hogy elhidegüljetek, elköltözzön. Még nem ez az íve. Persze nyilván megtörténhet, nincs általánosítás, de igen. Haza fog jönni, lehet, hogy ez csak egy ilyen figyelmeztető jel, nem egy végleges döntés, nem?
2: Megnyugtattad.
3: Nordégián azt költöztem. Ez csak egy sóhajtás volt.
1: Igen, egy nagyobb figyelmeztetés, de lehet, hogy még azért ez nem végleges. Azt mondja, hogy hétvégén szabadtéri bulion voltam, és úgy hozta az eset, hogy elkezdtem beszélgetni nálam 7 éve fiatal a pasival. Az első pillanattól kezdve meg volt a szikra. Pár héttel után végre tánc lett, csók is, ilyen szex. A probléma az, hogy férjem van, meg gyerekem, de végre olyat éreztem, amit már nagyon régen. Oldozzatok fel, név nélkül.
3: Vettél neki biciklit, ennyit szeretnék megkérdezni.
1: Igen, kapott valamit?
2: Igen, te vagy a másik oldal.
3: Pótkerék van rajta, vagy másikban? Igen, nagyon fontos. Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Ez egy érdekes kérdés.
2: Nem lehet az, hogy együtt él a férjével és 2 gyerekkel, és együtt vannak 20-25 éve, és kapott olyat, amit nem kapott meg 10 éve, vagy 15 éve.
3: Vagy soha.
2: Érted? Vagy lehet, hogy soha. Meg az azért mindenkinek jól esik egy hosszú kapcsolatban, nem? Hogy egyszer csak valaki odaáll eléd, és megmozgat.
3: És így lát téged, és így az egész. Az a durva, hogy akinek gyereke van, ugye az alapból teljesen áthúrozódik, tehát hogy onnantól ezzel az esetek többségében minden a gyerekről szól. És egymást nem is látjátok, egymást elkezditek idegesíteni, ugye érdekkonfliktusok lesznek, és a többi, és a többi, és a többi, és ott, mint férfi vagy mint nő, az ember sokszor megszűnik létezni. Tehát az, hogy valaki észre, hogy a női kvalitásaidat egy hosszú házasságban, ahol 2 gyerek van, azért ahhoz egy nagyon speciális férj kell, vagy karakter kell mellé.
2: Persze mind a kettőnek jónak kell lenni. Igen, tehát, igen. Hogy a nőnek is föl kell tűnnie, mint nő, nem csak mint anya. Persze. De a férfinak meg kutya kötelessége lenne észrevenni. Most ebben a helyzetben jön egy 7 évvel fiatalabb kandúr, aki egyébként biztos viszonylagosan jól nézett ki, mond rád 3 szépet, én nem tudlak...
3: Viszlát, család!
2: Hát nem, de szép ő volt, látod, de látod, visszalépett, tehát megállt a csóknál, tudja, hogy hibázott, de nem lett szex.
3: Én szerintem az a most csókolóztál egyszer, srác, ez olyan...
2: Fölmented?
3: Figyelj, most na, ez, nem gyónásnak hívják ezt a dolgot?
2: De, hogy, hát de a gyónás végén...
1: Csókolt kis ilyen szex, azt írja, igen.
2: De kis ilyen szex, ott megálltunk, nem volt.
1: Igen.
3: Ez annyira látni kéne a házasságot, amiben...
1: Persze, az nehéz így, mint mondani, igen. Tehát, hogy
2: na de azért mondtam, de értem, hogy ilyen a házasság, amit lefestettünk, hogy már csak anyuka vagy benne, apa nem vesz észre, nem kaptál egy szálvirágot évek óta, nem mondták, hogy de szép vagy, drágám, még így 40-50 évesen is, és ebbe bejön egy ilyen csók, föl tudjuk menteni? Én tudom azt mondani, hogy figyelj, elkapott egy érzés, nem tudtál megállni benne.
3: Ember vagy, ez teljesen oké, a másik meg azt tudod, hogy olyan érdekes ez egy trend lett, hogy a fiatalabb srácok így nyomulnak az idősebb csajokra. És hogy így látják bennük az értéket, és ez azért mondjuk 15-20 év ezelőtt nem volt nem ennyire jellemző, de most ez egy visszatérő helyzet, nekem tök sok idősebb barátnőmnek van fiatal fickója, és egy ilyen nagyon jó dinamikájuk van, nagyon...
1: Hát rájöttetek arra, amit a férfiak csinálnak, hogy fiatalabbat cserélik.
3: Hát de nem most
1: már nem úgy értem, de most már a nők is azt be tudják várni, igen, fiatal pasik mennek.
3: Nem, a férfiak jöttek rá arra, hogy az idősebb nőkkel milyen jól érzik magukat, mert ők már fejlettebbe, gondolom, eltűnnek azok a bizonytalanságok, meg nincs az a dráma.
1: Tehát igen, nagyon sok idősebb csajnak, ugye MILF-nek fiatalabb pasia van, igen. Jövő héten indulunk nyaralni a férjemmel, már látom, hogy szokás szerint semmi jó nem lesz. Alig várom, hogy amikor csak lehet szex, cseteljek majd a szeretőimmel. Szeretőmmel? Bocsánat, nem akartam túlozni. Nem. Ez elég keményen hangzik.
2: Miért vagytok még együtt? Teszem föl a kérdést.
1: Igen.
2: Tehát már
1: kérdés.
2: Úgy mész el a családi nyaralás, hogy tudod, hogy szar lesz, mert morogni
1: fog.
2: Igen, tehát nem jó a szállás, miért esik, miért nem esik, miért ilyen a tenger, miért kavicsos, miért homokos, ha ilyen a csávó.
3: Igen, ezt én sem értem, ezt miért kell röltetni. Mert hogy nem kell veszakítani, hogy ilyesmi, de akkor nyugodtan elmehetsz külön nyaralni.
2: Menjen a barátnőiddel, ő menjen a haverjaival horgászni, ez kész.
3: Azért megnézném az arcát minden. A fickónak amúgy, amikor először bejelentett, hogy jó, értem, neked ez egy nagy stressz, úgyhogy akkor most megyek nélküled, és akkor
1: te nem egyedül. Igen,
3: azért ez meg szokta változtatni a széljárást, amikor az ember rájön, hogy egyedül is képes dolgokra.
1: Igen. Aztán itt van egy nagyon őszinte, azt mondja, utálom a nyári szünet minden napját. Gyerekekre felváltva vigyázunk a nejelben, minden Szabink erre megy el, közösen nem vagyunk otthon, a gyerekek szenvednek minden nap, semmi nem jó nekik, nagyszülő nincs, tábort utálják, követelem, hogy max. Egy hónapra csökkentsék a nyári szünetet. Egy évben 100 nap szünet. Ki bírja ezt? Na, én ezt szeretem, Zoli kirovanását szeretem. Egyébként ebben valószínűleg nagyon sok szülő van. Hasonló cipőben. Milyen értékekről beszélsz, Eszter? Szimplán milfet akarunk, mert jobbak az ágyban.
3: Na, tessék!
2: Na, egy őszinte vallomás.
1: Igen. Azt mondja, hogy szeretném megjönni, hogy sajnálom a tegnapot. Párterápián elküldtem a feleségem, és a két dokit a csámban, majd egy taxist, akit büntető fékezet bántottam, mert nagyon feszült voltam a terápián elhangzott baromságoktól. Ezt követően a feleségem és a kisfiam végignézte, hogy elvisznek a rendőrök, és éjfélkor engednek el a fogdáról. Nincs igazság a világban. Mindenkinek nyugodtabb szerdát, így a Zsombor.
2: Elég zaklatott volt akkor a kedded valóban.
3: Hú, Zsombor, van benned vitamin, azért, lássuk be.
1: Ez így azért elég erős, igen.
3: Na?
1: Azt mondja, hogy várjál, csak itt keresek még őt is, ami nincs úgy jelölve. Ma reggel elütöttem egy őzet, írja valaki, nem szóltam senkinek este. Pörkölt lesz. Frusztrál, hogy havonta többször erotikusan álmodom az exemmel, pedig jelenlegi páromat szeretem, az exem pedig nagyon sok traumát okozott nekem.
2: Hát egy kis bántós kapcsolat.
1: Igen, de hogy mégis erotikusat álmodik el, igen. Alkalmanként elvonulok spanglizni, otthon azt mondom, hogy az irodában leszek, közben Szabit veszek ki, lazulok a természetben és pihenek.
3: Szép.
1: Otthon azt mondja, munkahelyem, Szabit vesz ki, és elszív egy cigit a természetben.
3: Figyelj, Barbara írt, ugye, 30 éves nő vagyok, és 22-26 éves pasikkal vájbolok, imádom őket. A velem egy idős vagy a 40-es pasik önismerettel abszolút nem foglalkoznak, és borzasztóan nehéz velük. Nem is akarom meggyógyulni, csak ők kérkedni jöttem.
1: Hogy mi volt a felállás? Tehát ő egy 45-ös?
3: Nem, egy 30 éves 30-as? Nő, és 22-26 éves srácokkal jön össze, mert hogy azt érzi, hogy ez egy másik generáció, tehát hogy sokkal jobban odafigyelnek magukra, könnyebb velük együtt lenni, ilyesmi.
1: Mint a saját korosztályával.
3: Ahol ez idősebbekkel.
1: Az udvarunkon van egy mogyorófa, aminek véletlenül nekitolattam autóval, nem tört ki, de a fatörzsén lettek sérülés. Csak a párom nagyon mérges volt, ezért mivel van egy 6 hónapos kiskutyánk, aki szétrág minden. Azt mondtam, a páromnak a kutya rágta meg. Kérlek, oldozzatok fel.
3: Milyen fogsora van annak a kutyának?
1: Igen. Úgy alakult, hogy nem lehet gyerekünk, de nem bánjuk, élvezzük a szabadságot, oldozzatok fel.
2: Hát ezért, szerintem ezért nem kell feloldozás, tök normális.
1: Érezzétek jól magatokat.
2: Nincs, abban ne pusztuljatok bele, hogy nincs gyerek. Hát nem, így nem, rendelkezett így a jóisten, a sors, a természet. Akkor, igen.
3: Sem, én ezt nem is értem azt.
2: Igen. Nem, ez nem is kellett volna.
1: Nem is akarunk feloldozni. Igen. Így van, mert nincs miért, igen. Elértem, hogy egy kolléga felmondjon, akit utáltam és alig dolgozott. Nagyon örülök neki, tudom, hogy ez nem jó fejség, de én vagyok itt régebb óta, és nyerni akartam. Oldozzatok fel.
2: Nincs a kakaskodás. És egy válasz SMS. Rohagy meg, Barbara. Nem tudjuk, hova jött, de...
1: Ja, lehet, lehet, hogy valahol magára is ment. Rohagy meg, Barba, igen. Azt mondja, hogy 32 éves vagyok, és zugdohányos, senki nem tudja, hogy titokban dohányzom, heti egy doboz is elmegy, stresszes a munka, és otthon is minden rám hárul.
2: De van egy olyan 70 éves ismerősöm, akinek 90 az apja, és nem tudja, hogy dohányzik 50 igen. éve. De hogy?
3: Ebben van valami nagyon cuki, amúgy.
2: Hogy apád elől tagadod.
3: Hát van egy ilyen titkos
2: életed. Tudod, megy hozzá haza, vidékre, nyilván nem minden nap megy haza, és akkor tudom, mondja, hogy letette a cigit, eldugta, visz szájsprét magával, mert még a ház előtt egy kilométerre elszív egy cigit, azt elrakja, és így megy haza.
3: De semmit sem használ, hát ezt minden tínédzser tudja, hogy nem tud.
2: Persze, rumában mindenben benne van.
3: De az érdekes, 32 évesen miért kell titkolnod, hogy dohányzol?
1: Hát ez, igen, meg ki elől, párod elől, szülők elől, tehát ki elől titkolod is.
3: A vastüdő elől?
1: Igen, hogy kinek és miért. Oldozatok fel, mert kezek belefárad az életem, egyszerűen nem tudok változtatni. Túlságosan félek a következményektől, a legrosszabb, hogy egyszerűen olyan egyedül érzem magam, hogy néha gyors befejezésen gondolkodom. Steel küldte nekünk ezt az üzenetet. Nincs mit gyónnom, de ha Eszter is benne lenne, akkor az augusztus gyónás alatt már mindkettőnek lenne, mit írni. Krisz küldte nekünk.
2: De jó vagy.
1: Na,
2: mit szólsz?
3: Krisz, mondom az e-mail címemet.
1: E.S. Proton mail. Lehallgathatatlan le utána. Proton mail cím.
3: Bájos cicákukac protonmail.hu. Oda ide kérem a bemutatkozó e-mailedet.
1: Igen. Oldozatok fel, évek óta küzdök a férjemmel, mert süket, végre jutottunk, és van hallókészülőke, most minden morgásomat hallja, kiveszem az elemet, hogy nem fog neki újra feltölteni. Eddig csak családi összevetelet engedtem kivenni. Aha, tehát ő kiveszi az elemet a férje hallókészülőkéből, hogy ne hallja, hogy mit morog a férje ellen. Nagyon haladó. Nagyon
3: tetszik. Meg amúgy az, hogy ő a férje akkor azt választotta, hogy inkább ne halljon semmit. Tehát, hogy ugye éveken keresztül nem volt neki. Tehát a süketséget választotta a felesége helyett, ami szerintem szintén egy heavy choice.
1: Igen, ezért ez nagyon kemény. Bevallom, beleszerettem egy egyedülálló apukába a játszótéren. A fiaink nagyon jóban vannak, a házasságom évek óta kuka, a hitel és a gyerek miatt nem léptem még, a pasi és közöttem megvan a vonzalom, mivel férni vagyok a fiam miatt, a pasi hátralépett. Csak rá tudok gondolni. Wow! Zsizseg az SMS, érezhető. Érezhető az energia. Igen.
3: Azt hiszem, milyen fejjelek a fogaid, Balázs?
1: Ez most valami vallomás?
2: Akarsz tőle valami?
1: Proton mail.
3: Nem, hogy véletlenül szabadul.
2: Elkötőjel ez?
3: Mondtad, hogy ez a szauna itt a környéken.
1: Amíg nem találkoztunk, kiúzattam az összeset, és porcelánfogat ragadtam. Most érted? Valaki megálltam vissza a délután. Én kitépettem a fogaimat, és porcelánt ragadtam, mert baj.
3: Kicsit érdekesen néz ki, de teljesen elvarázsolt, hogy egy nagy csillogó fehér fogsor.
1: Nem, úgy, ma reggel megmostam.
3: Ja, ez az a nap. A hónap utolsó szerdája.
1: Igen. Mondtam, hogy a két hétre leszünk az otitól fogadmosok. Innentől kezdve 8-áig próbálom tartani. De köszönöm, jól esik egyébként. Én nem ugrom el a dicséret elől. Tehát, hogy...
3: Azt mondjuk,
1: tehát szóljál. Igen. Erkölcstelen mocskos műsor, de imádom, írta valaki. Kampuszra megyek, de nincs nagy kedvem hozzá. Hosszú idő után megyek zenei fesztiválra, a Hegyalja lenne, akkor lelkesebb lennék, inkább itthon lennék. Aha, az jó.
2: De minek
1: mi? Miért mész el? Nem ennyi.
2: Kényszerítenek fegyverrel?
3: Azok a legjobb fesztiválok, amihez nincs kedved. Mindig azok a bulik szoktak jól elsülni, amikor úgy mész, hogy mindegy, nem is akarok itt lenni, és akkor megvadulsz, nem?
1: Abszolút, nincs kedved, igen.
3: Igen, az a szar, amikor nagyon nagy elvárásaid vannak, akkor ez nem tud jól lenni.
1: Igen. Oldozatok fel, 42 éves nő vagyok, hosszú évek óta csak fiatalabb férfiakkal voltam, az egyik legfrissebb szerzeményem egy 21 éves, fele annyi idős pasi. Ha ezt mit csináljuk, ezért meglincselnek. Csak szól.
3: Ez így van. Köztársasági elnök jelölt.
1: Csak mondom, hogy ezt ha mit csináljuk, akkor már lassan kacsingatunk a börtön felé. De a 42-es nő rácsap a kis fél gyerek 21-re, az persze lehet.
3: Van egy 3000 évnyi lemaradásunk, jó? Tehát amit ti az elmúlt évezredekben csináltatok, azt most be kell hozzuk, szóval.
1: Igen, ez a fiatalmi pasi életmilf, ez valóban most egy nagyon nagy együttállás.
3: Bizony, ez a szezon.
1: Ez mindenkinek. A fiú kap egy éretnőt, az éretnő kap egy jó szexet, egy fiatal, de életerős
3: kis. Egy kollagéndús.
1: Igen, egy kollagéndús feneket. Szóval, hogy ez egy jó deal. Ez egy jó deal. Tökre, tökre érte. Megkívántad
3: a szituációt?
1: Egy fiatal fiú?
3: Fiatal fiú.
1: Erre gondolsz, hogy elgondolkoztam? Ez egy 21 éves fiatal fiú. Én most nagyon elgondolkodtam. Nem, nálunk is a társaságban, meg kiterjedtebb haveri körben nagyon megy. Nagyon megy. Az idősebb, jókarban lévő milfek a fiatal pasikkal.
3: De havereid 50 évesek, tehát nekik egy milf,
2: hát nekik akkor 70.
1: Ők barátok, ő a szűk baráti kör, de a nagyobb haveri társaságban tapasztaljuk mi is hasonlót.
3: De a nagyobb havereid azok 17 évesek?
1: És lányok. Nem, történet, beszivárgó történetek alapján a lányi haverságból valóban a fiatalabb fiúk futnak most nagyot a lánykákkal, vagy milfekkel inkább. Na jövünk, mindjárt van még egy csomó gyónásunk. 2:53 itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is kereshetsz. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
7: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: okosnak lenni jó?
1: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo! Landing, s'il vous plaît!
4: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smokey. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Adománygyűjtés indult a mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakaszt ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vár a mecsek rejtett égköve elnevezésű közösségi oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponnészoszi félszigeten. A görög Vöröskereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűzőnapon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyerekekre. 200 darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi podgyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelő helyen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád vármegyei adó és vámigazgatósága tájékoztatása szerint a Szerbiából érkezett sofőr nem jelentett be vámköteles árut, azonban a tételes vizsgálatkor kiderült, hogy autója csomagterében nem csak ruhák voltak. A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a szegedi rendőrkapitányságot. Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Számos településen végeznek az út mentén patka, árokrendezést, útkarbantartási munkákat, több helyen szerveznek közösségi programokat, vigyázzon a dolgozókra, fesztiválozókra. Balesetmentes jó utat kívánunk!
1: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: 3-9 lesz, pontosan 2 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Hello, itt, gyerekek, szevasztok!
1: Hunges Hotel. Ja,
3: mi van?
1: Semmi.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
3: Igen, egy nagyszerű támogatás, köszönjük.
1: Igen, és itt nagyon sok SMS pro és kontra, kicsit elkanyarodva akkor már a gyónásoktól, de jó a téma, és talán még nem is beszéltük meg annyira részletesen, hogy mi ez a trend, amit itt írnak nők és férfiak is, ugye itt fölvetődött egy gyónásba, aztán Eszter is reagált rá, ugye, hogy ez az idősebb nő, most ne vegye senki magára, hogy idősebb, de mondjuk egy 40 éves nő, nem idős, meg nem jó szó, csak hogy akkor idősebb, fogalmazunk
5: így. Érett.
1: Igen, érett, egy 40-es, 50 éves nő, gyerekek, ha jókar van, jól néz ki, ápolt, figyel magára, tök jó csaj. Tehát, hogy sokszor sokkal jobb egy ilyen csaj.
5: Már miről beszélsz?
1: Nem, jó csajok. Tehát úgy gondolom, mint egy 20 éves, önmagát kereső, 25 éves, kajla, azt se tudja még, mit akar, hol van. Egy érett nő gyerekek, az teljesen rendben.
5: Nem úgy érzem magam, amikor így körülményes vagy, és tudjuk, hogy amúgy alapvetően nem vagy az.
1: Most ezt egyszerűen mondtam.
5: Megjátszott ilyen politikai korrekt megfogalmazásokat felveszed magadra, akkor úgy érzem magam ilyenkor, mint egy ilyen hajléktalan nyomorult, aki próbálna nem azt érezni.
1: De most mit mondjak akkor, egy jó karban tartott milf? Hogy lehet röviden modorosnak? Mi nem bántó? Vagy mi az, ami nem modoros?
5: Egy tőlem 10 éve fiatalabb.
1: Tőlem? 40-es, 50-es nőkről beszélek. Mert azt írja, hogy szomorú a trend, hogy korombeli nők 41 fiatalabb fiúkat keresik, eddig életem során két nagy szakításon mentem át, megfelelőtömet kell, és azért nem találok normális nőt, mert a kisfiúk jobbak, nem már. Írja akkor ezt egy pasi. És akkor itt van egy másik, akkor mondok nektek olyat, 45 éves pasi vagyok, 22 éves barátnőm van, anyósom még ugyanannyi idősek, mint én, a sógorai mikrek 7 évesek, na ez tűbereje valaki. Na, és akkor visszatérve erre, ez a idősebb, vagy öregebb nő, vagy hogy mondjam, akkor most összezavartál. Milfek fiatal pasikkal. Tehát mi az oka ennek? És mi az oka, hogy más a megítélése, mint a fordított leosztásnak, tessék? Tehát egy 50-es pasi egy 20 éves nővel tök más, de most egy 45-ös nő egy 25-ös pasival arra azt mondod, hogy belefér.
5: Könnyen meg kell magyarázni.
1: Na, mi az oka?
5: Mert amikor egy szegény ember meggazdagszik, annak örülsz.
1: Igen.
5: De amikor egy gazdag gazdagszik meg, akkor ez nem érdekel.
1: Hát várjál.
3: Ezt leírom, most próbálom össze, gazdag, igen. Meg gazdag.
5: Nekünk ezek a lehetőségek nem voltak ott 10 éve ezelőttig, sőt, még lehet, hogy
3: de most vagy ebben a korban, most van itt a lehetőség.
5: Nem csak azért, mert nem voltam, hogy jó, persze, igen, de hogy ezek eddig teljes, tehát ennél sokkal durább elítélendő. Tehát a nők eszembe mindig ilyen nagyon szigorú elvárások voltak, semmi lehetőség, és csak a megfelelés. És ez egy kicsit most fellazult, most lehet úgy élni bele a világban.
1: Szerintem, igen, de hogy ez lehet, hogy egy kicsit túl is van ideologizálva, nem? Mit akar egy fiatal pasi? Akar egy olyan nőt, aki most nem vágyik komoly kapcsolatra, elvált, laza, jó szex, van egzisztenciája, nem azt keresi, hogy kitartsa el, hanem egyszerűen csak szeretné magát újra jól érezni még egy hosszú házasság után. Kilép 45 évesen egy házasságból, szexet akar, bulit akar, jól akarja magát ennyi, érezni.
3: És nem akar elköteleződést, mert abban volt része 20 évek keresztül.
1: Mit akar egy 30 éves pali? Nem akar most olyan kötöttséget, a korosztályával nem találja a dolgot, furák 25-ös, 30-os nők, gyereket akar, egzisztenciát akar, egy 45-ös nő túl van a gyereken, nagy szex, jól érzik magukat, és mindenki tök jól érzi magát ebben a dologban. Én értem ezt a fajta kapcsolódást. Igazságtalannak tartom, hogy oda-vissza az 50-20 az nagyobb elítélés alá esik. Azt egy kicsit...
5: 5-13.
3: Jó, az meg még inkább, de azt nem tartja igazságtalanságnak.
5: Mondd ki az igazi számod, Balázs.
1: Egy 50 éves pali bemegy egy 20 éves nővel, akkor azt mondják, eljegy, csókolom, na azért mindjárt hívjuk a rendőrséget. Most egy 45 éves nő ott sétál egy jól kinéző 25-össel, az...
3: Megbocsátóbbak az emberek ezzel?
1: Kicsit más a megítélése. Nekem is jobban tetszik.
3: Nem... Hát nyilván, mert te vagy az 50-es férfi.
1: Nem azt mondom, nem szeretem az 50-es férfit egy 20 éves nővel. Csalja. De egy 45-ös nőt sokkal jobban szeretek látni egy fiatal palival.
3: De várj, a férfit nem szereted? A férfit ítéled el, hogy 50 évesen 20-assal, vagy a csajt,
1: nem.
3: Hogy hívják, hozománybadásnak?
1: Egészségesebbnek tartom azt a 45-ös nőt, aki most egy jó szexet akar, és van egy tét nélküli 25-össel, mint egy 50 éves furahajlamú pasit, aki nem találja a hangját a korosztálya, és azért 20 éves csajokat szélít. Az egy kicsit nekem mindig nyomorúságos. Ott van egy valami nagyon alul önértékelés, meg nem tudom, az nekem nem jó. Fordítva sokkal szexibbnek és vonzóbbnak látok egy ilyen kapcsolódást.
5: Azt gondolom, és ebben nincsen tudományos háttér, de azt gondolom, hogy egy férfi, akinek fiatal barátnője van, az manipulatívabb, mint egy nő, akinek igen. Fiatalabb barátja van.
1: Igen, de most a fiatalabb úgy, hogy mondjuk 50-es pasi tényleg egy 20-as nővel.
5: Igen, mert abban benne van
1: 30-al fiatalabb.
5: Benne van az, hogy érzelmileg ugye teljesen máshol vannak, és hogy nagyobb játékos a férfi, és hogy az egy ilyen visszaélésre hajlamosabb szituáció. Mert egy nőből nem nézed. Igen,
3: ezt
5: mondom, hogy olyan érdekes ez, hogy végig gondolom, és én is azt gondolom, tehát ez egy egyéni megérésem, tehát ez nem egy általános igazság, hogy kevésbé feltételezem egy 40-es nőről, hogy visszajel egy fiatal fiúnak a, érted így a jó indulatával, mint fordítva. És ez amúgy egy sztereotípia.

0: Ja, tehát egyetlen a sztereotípia, valószínűleg nem így van, de fura érzés, de én is ezt gondolom.
1: Igen, igen. Persze, 40 évesünknek kell a fiatal pasi, plusz a volt férjétől a zsíros gyerektartás.
0: Igen. Igen, ezek az 50 ezer forintok alacsonyan repülnek, srácok.
1: Jó a megfogalmazás, figyeld, egy fiatal férfi tapasztalatot keres, a nő pedig energiát. Ez milyen jó, ez milyen szépen írja le, ugye, hogy egy tapasztalt 40-es nő, aki jó az ágyban, jó szex, a nő viszont megkapja azt a fiatalos energiát, amit kilépve mondjuk egy házasságból, egy elhidegült kapcsolatból, gyereknevelés után egy fértől, már nem jött, ez egy párkapcsolati cserekereskedelem. Van benne valami? Az energia találkozik a tapasztalattal.
0: Igen.
1: És ez egy win-win helyzet, nem?
0: Igen. Igen. Ez egyet tudok menni.
1: Igen. A jó tyúk húsleves titka, ugye? Itt van ez a lényeg. Hát ezt ugye abszolút. Igen. És hát azt is ugye, hogy mit kell csinálni a lazanyákkal, ugye ezt is tudjuk, hogy írta itt nekünk valaki. Most vagyok 48-as férfi, akkor a feleségem ezért nem akar velem lefeküdni, mert a fiatal apasikat hajtja, kérdezi Laci. Hát
2: ez nem biztos.
1: Simán
0: ez is a személyes higiénia hiánya, ez szokott ide vezetni.
1: Igen. Igen, ha 25 éves palik az 50-es nőkkel vannak, akkor az 50-es paliknak csak a 25 éves nők jutnak. Ez is igazság. Na, Nem tud máshogy választani.
0: Mi, hogyha ennek evolúciós oka van?
1: Vagyis?
0: Így próbálják meg hát, hogy frissen tartani a genetikai állományunkat.
1: A nők.
0: Meg a férfiak is.
1: De szerintem tényleg frissen tart. Hát egy 25-ös, jól kinéző fiatal pasi, egy 45-50 éves nőt abszolút energetizálja.
0: Meg annyira más problémakör, egy 25 éves férfi, mint egy 35-45 éves férfi, mert ugye akkoriban jön az életközepi válság. Ugye akkor van az első nagy beborulása a férfiaknak. Akkor találkoznak a halandóságukkal, akkor kezdenek ők is a gyengeségeikkel szembenézni. És tök sokan megrecsennek ebbe. És ahhoz képest egy ilyen kajla srác, aki még csak így jön, megy a világban.
1: Aki él, szexel, tele van tesztoszteronnal, jó teste van, jó vele bulizni.
2: Jó. De mit kap a csávó? Mert akkor a csajt megfejtettük, tehát a 45 éves nő az ezt kapja. Frissességet, bulit, jó szexet,
0: nem csak bulit, ezek a srácok nem buliznak úgy, mint ti buliztatok. Nem, teljesen más az egész társadalmi réteg, vagy korosztály.
2: Jó, de mit kap a fiatal fiú?
1: Szerintem iszonyatos odaadást az ágyban, elfogadást, ítélkezésmentességet, és azt, hogy a csaj az tényleg oda van érte, mert hogy közben a csajnak is oda. Tehát, hogy jobban oda tud érte lenni egy 45-ös, mint teljességében, mint egy 20 éves, kicsit kamasz, kicsit felnőtt, kicsit ezek semmi nem tetszik neki.
2: Klártét.
1: Ja, és a 45-ös nő az meg nagyon hálás.
0: Tudod, mi van? Hogy az van, nem csak az, hogy hálás, hanem az, hogy teljesen más, ugye, ez az ilyen... hogy is mondják, ez a vendégszeretési kultúra. Tehát, hogy ugye ez a generáció azért szereti így, nem tudom, így elkényeztetni a vendégeit. És ugye a fiatalok azok meg csak úgy jönnek mennek. Tehát, hogy ha belegondolsz, hogy a 20-as évben, amikor összejöttél lányokkal, átment az albéletükbe, hogy az hogy nézett ki, vagy ott milyen helyzetek voltak, az nem ugyanaz, mint amikor otthon várnak egy meleg pitével, egy bolyos takaróval.
2: Egy kis csipetropiletével.
0: Igen, szóval, hogy ez egy másik érzés. Plusz szerintem nagyon. Tehát nagyon másak most már azért a 40-es nők, mint régen voltak. Én azt látom, hogy csomóan ebben a korban jutnak el odáig, hogy kapcsolatba lépjenek a saját vágyaikkal. Mert addig inkább a megfelelésről szól az élet, meg inkább arról, hogy helytállj benne, és utána hogy elkezdesz megint közeledni magad, és rájössz, hogy mennyi minden szerettél volna még, vagy lehetne még.
1: Még szerintem, ami még benne van, hogy egy 40-es, 50-es nő sokkal jobban éli a szexet. Sokkal jobban tudja már, hogy mit akar, hogy mi a jó neki, hogy nincsenek benne maszkok, hogy nem még csak keresi ebben az egészben a helyét, hanem már pontosan tudja. Ez van, ezt szeretem, így csináljuk, ez lesz. Ez a jó nekem, így csináld. És ez valahogy önbizalmat ad a saját generációjában meg nem találkozó nőkkel, akik még 30-as éveiben még azért egy nő. Ugye miért más egy mondjuk egy 50-es szexelőnek 30 és 30 évesen még te is nagyon megfelelsz az ágyban, hogy jó vagyok, nem vagyok, jó, tetszem neki, nem tetszem neki. 45-50 évesen szerintem ezt a nők nagy többsége már el tudja engedni, és azt mondja, ez vagyok, ezt akarom, így néz ki a testem, gyere ide a kelek, szexeljünk egy nagyot, és legyen rendben. 30-ason, hát te is tudod, milyen voltál egy korodbelivel az ágyban, 25-30-ason. Jó, nekem, ja, jó, úgy akarom, ja, ne lépjük, most hűlök, de érted? Tehát, hogy egy csomó önvizsgálatot tartottál, és mindig folyamatosan monitoroztad magad és a másikat. 45-50 évesen nagyjából kész vagy, és az van, hogy figyelj, most már nincs idő arra. Nincs idő arra, hogy eljátszunk meg, megcsináljuk, hanem gyere, itt van, és csapassuk. És ez felszabadítja őket is szerintem, ez az energia, ami jön mondjuk egy ilyen 40-es, 50-es nőből.
0: Meg könnyebb kiigazodni egy olyan koordinátorrendszerben, ahol le vannak téve pontok. Tehát, hogyha ha egy nő már tudja, hogy mit szeretne, akkor ezt sokkal könnyebb lekommunikálni.
1: Igen.
0: És a 20-as években a nők egy csomóan úgy vannak vele, hogy igazából ők se ismerik meg a testüket, inkább az egész arról szól, hogy így most reprezentálom magam ennek a férfinak a
1: így van, ez az ágy is, ugyanez,
0: igen,
1: így
0: igen.
1: Van.
0: És hogy utána pedig ugye, amikor megismer, és hogy nagyon sok nő aztán ott rontja el a szexel való viszonyát, hogy a férfitől próbálja meg leszűrni azt, hogy mi jó neki. Tehát nem ő próbálja felfedezni, mi jó neki, hanem megpróbál találkozni azzal a férfivel, aki tud neki örömet okozni. És hogy szerintem maga a jó szex az onnan indul, hogy te tudsz magadnak örömet okozni, meg te ismered a testedet, meg te ismered a dolgokat, amiket szeretsz, és akkor onnantól kezdve könnyebb csatlakozni bárkihez, akivel ugye tudtok majd egy nevezőre jutni.
2: De... Igen, meg a 45 éves már mer irányítani, tehát ő már érted, meg meri mutatni azt, hogy mire
0: először
2: van
0: szükség. Először portimózol, utána összebújom.
2: Igen,
0: igen.
1: Tegnap néztem egy felnőtt filmet, ahol egy fiatal srác kapott el egy milfet 40 percig a zuhanyzó alatt. Egész éjjel gondolkodtam. Vajon milyen bojlerük lehet, és hol lehet ilyet kapni? Igen, 40 percig jött a meleg, a rohadt életben. Hát ezt most már nekem is le kéne cseppel. Igen. Rám hajtott egy 45-ös milf, de mondtam, hogy köszönöm, de már van anyukám. Nagy hiba! Nagy hiba, csak megijedtél.
0: De hogy hajtott rád?
1: Egyrészt nem hajtott rád, kettő. Összetojtad magad, hogy egy érett nővel kellene lenned, aztán előjött a hamis önértékelésed, és elmenekültél. Igen.
0: Annyira szerettem azt, amikor, na már egy ismerős, most nem mondok nevet.
1: Igen.
0: Nem mondok nevet, direkt nem mondok nevet. Elvált most nem olyan régen, és az a lényeg, hogy azt várt, hogyha elválik, akkor ugye majd jön az a sok nő, aki eddig is jött. És hogy mondta, hogy hát ő rengetegen megkeresték, de hát ugye ő nem akar belemenni, és hát hiszen ő
2: házas volt.
0: És aztán ugye elvált, és szabad a gazda, és nem jönnek a nők is, hogy van ez? És mondta, de mondd már ennek, hogy pontosan kik jöttek eddig, és elmesélte, tehát tulajdonképpen ő mindenkire, aki rámosolgat, míg házas volt, azt gondolta,
1: azt
0: hitte, hogy ő igen, azért mosolyog rá.
1: Megjövök neki, persze, igen, elmarad a házasságnak. Rámosolygott, nem, egy szőlőszem van a fogad között, egy gyökép. Mosolyog rám.
0: Felfoghatatlan.
1: És nem jött rá senki.
0: Nem, és akkor elmeséltek, hogy milyen kikezdések voltak vele, kb. Tudod, vagy oda ment aláíratni vele, nem tudom, az aláírós kiskönyvét, meg ilyesmi, és akkor, jó, hát ezt jól lekaptam volna, és nem
1: mondom. Ja, és annak vette jelen
0: igen,
1: minden.
0: Igen, a kedvességet a férfiak nagyon gyakran összekeverik egy ilyen nagyon explicit ilyen közeledéshez.
1: Na, itt van Ilona, várjál, 49 és 33, a pasi, hello Ilona, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, hello, jó reggel.
1: Csak egy rövidre, hogy legyen azért egy autentikus is, mert hogy itt mi ezt megfejtettük nagyon, de hogy akkor 33 a pasi, te egy hiány 50, 49. Elvártál hát, gyerek, igen. Nem?
3: Igen, 17 év után váltam el, van két gyermek, és ugye én a válás után nem akartam úgymond komoly kapcsolatot, hanem csak ilyen egészséget.
2: Hát így, hogy egész összejárva.
1: Egy fiatal ropogós 33-as.
3: Így van, így van. És végül is 11 éve vagyunk most már együtt. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy heti két alkalom, akkor három alkalom, hát akkor jó legyen négy. És ugye ez így ment heteken keresztül, és egyszer csak azt tettük észre, hogy mind a ketten szerelmesek vagyunk.
1: Ez volt 11 éve, tehát ilyen 38-20 körül jöttetek össze.
3: Igen, pontosan.
1: Na és milyen jó, és amiket már... mondtunk, vagy mik az, ezek az érvek nagyjából, amit mi felsoroltunk, hogy az embernek egy fele annyi idős palia van kb.?
3: Egyébként igen, sokkal erőteljesebb szerintem mindenben, energikusabb, de ugye ez csak az én véleményem igazából, de szerintem marha jó. Kurva jó.
1: És ő elmondta, hogy mit, mert ugye fejtegettük, a Ferinek volt egy kérdés, hogy mi a másik oldal, mert még a nőket értjük, kérdés, igen, de hogy egy pasi mondjuk, aki 20 éves, egy 40 éves nő, vagy egy 30-as, egy 50-es, vagy mit lát meg, vagy ő mit látott meg benne?
3: Komolytalan. Igazából komolytalan, meg ugye a tapasztalat.
2: Már amit te adtál
1: meg. Már amit te adtál, tehát ő azt látta meg benned, vagy azért van benned.
3: Így van, aha. Így van, meg ugye mi, mint 40-esek, 50-esek, azért már sokkal érettebbek vagyunk, meg más a gondolkodásmódunk, tehát máshogy állunk a dolgokhoz is. Hozzá mondjuk mindegy 20 éves, persze ő köztük is lehet komoly, de én így vagyok vele, meg aha. Hát ő is.
1: Ha, és akkor 11 évet önként, mert tök jól működik.
3: Így van. Persze eleinte voltak harcok, főleg én felelem, hogy miért nem keresel egy fiatalabbat, aki tud még gyereket szülni neked, stb. Stb. És akkor mindig azt mondta, hogy na jó, van, lapozzát itt a...
1: Ja, hogy neki ezt mondta, aha.
0: De ez nagyon érdekes, hogy a nőket sokkal jobban zavarja ez, hogy tudod, hogy fiatalabb a fickó, mint a fickót, az, hogy idősebb a nőjük.
3: Így van, ezt alá tudom támasztani, ez így van.
0: Meg az van, ugye, hogy ugye nyilván így üdésödünk, meg öregszünk, és hogy közben ez ilyen ott dobog az emberben, hogy most még így is jó leszek, vagy ez most már akkor ez, és nem akar senki sérülni, ugye? És hogy nagyon próbálják ilyenkor az emberek ugye fiatalon tartani magukat, talán lehet, hogy kórosan is, miközben másokat egyáltalán nem érdekli ez, mert érdekelni nem állt volna összevel.
1: Igen. Ez nagyon fontos kérdés, hogy nálatok is boiler van, Ilona?
3: Micsoda, hogy nálunk is?
1: Boiler, nálatok is boiler van ez, hogy... ez még az előző sem vonatkozott, igen. Meg hogy vettél már neki kocsit, igen. Na jó, köszi, hogy elmondtad, akkor tulajdonképpen azért tettünk adásba, csak hogy akkor ezek az érvek, jól fejtettük itt meg a dolgokat.
3: Tökéletesen jó.
1: Jól van. Hát így akkor van. Sok jót nektek. Köszi, hogy elmondtad.
3: Nagyon ciao. Szépen köszönjük. Sziasztok.
2: Hello.
1: Ah, ez lehet egyébként, igen. Ez egy érdekes. Érdekes sztori, igen. Idősebb nő, fiatalabb férfi.
2: És hol voltak ők 30 évvel ezelőtt, mikor mi voltunk 20-ak?
0: A tanáriban.
1: Igen? Ott voltak fel.
2: Ott csak nem vettük észre.
1: Mi voltunk vakon?
0: Kocsi szaktanári!
2: Az, be is írták! Vakon voltunk, de ez nem lehetsz vak.
1: Ugyanúgy ott voltak. Én szerintem azért ez nem egy olyan trend, ami mint a 20 éve nem volt. Lehet, hogy most nagyobb számban van. De
0: már vállalható, már felvállalják.
1: Igen, felvállalható inkább, igen.
0: De nézzük meg a zenei múltunkat, hogy ugye nagyon régóta megéneklik, hogy no miss, vagy nem.
1: Azt a helyikére kell nézni. Nagyon ügyen.
0: És ott van még ott az Eleanor Rigby is, nem? Az is erről szólt.
1: Abszolút, igen.
0: Na, tessék, hát rengetegen már voltak ilyen nagy kaladok. Szívesen. Sziasztok.
1: Köszönjük szépen. Sárvár elkerül a 84-es baleset, két mentőhelikopter, teljes útzár, gyerekek. Norbi küldte, vigyázzatok. Jó, egy perc, a 9 óra, itt vagyunk mindjárt.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Debrecenbe kéne menni.
7: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
5: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
7: Campus Fesztivál. Július 22.

Rádió Esztégyen. A lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regali.

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Ez itt az Aranyka Show.
9: Halló, Aranyka?
8: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
9: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
10: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy, itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a kofidis.hu-n.
11: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
14: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Radio 1. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhardt Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i Szövetségi Bevándorlási Hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsérült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint buzótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó...

0: Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és a Szigetről beszélgetünk majd most egy kicsit, de nem egyetlen az Otiról, senki ne értse félre, nem promó. Magáról ez már tényleg a Szigetről, meg a Sziget Fesztiválról szól, és Gerendai Károlyt hívjuk nem sokára. Ugye hát nagy hát visszatérés történt igazából, nem is tudom, hogy ráncfelvarrás, romeltakarítás vagy építkezés, de hogy újra Sziget, újra magyar tulajdonosok, és hát a kicsit megtépázott, hogy is mondjam, csak az egykori korábbi menedzserek és portfólió átrendezés után kicsit szebb napokat látott Sziget újra ráncfelvarrásra kerül. Kérdés, hogy hogy lehet ebből fölállni, hogy lehet priorizálni, hogy lehet újra megszólítani a külföldi fiatalokat. Itt azért sok kérdés van, és nyilván mindenki baromira drukkol nekik, meg az egész Szigetnek, mert hogy azért 20 év alatt mindenkinek sok élmény, a magyar gazdaságnak is egy baromi fontos dolog volt, turisztikailag is nagyon szerették sokan. Szóval ez egy ilyen közös kincs, és ezt így kívülről nézzük most végig, hogy eladják, visszaveszik, kivonul a külföldi tulajdonos, értékesíti, újra összeállnak a gerendeiek, ami már önmagában egy ilyen piaci csoda, hogy valaki valamikor elad valamit, majd később tulajdonosok beszervezésével visszavásárolja, és próbálja új köntösbe rázni. De hát azért ez nem egy szobafestés, meg nem egy autónál egy alváz építés, hanem egy régi, valamikor szebb napokat megélt, milliárdos, iszonyatos volumennel rendelkező, hatalmas fesztivál. Hát nem is ráncfelvarrása, hanem újra szervezése, újra kitalálása, új köntösbe öltöztetése, mit csoda elképzelhetetlen nagy meló ez,
1: úgy,
0: nem?
1: Úgy, van egy rohadt nagy elvárás, szerintem a régi szigetesek részéről, már a régi szigetre látogatók részéről, hogy egy picit azt vissza akarod kapni. Mert ugye egy ilyen nagy nemzetközi fesztivállá vált a Sziget, és pont azt veszítette el, ami miatt szerintem a külföldiek is tökre szerették, hogy ez ugyan egy nagy fesztivál volt a sok európai fesztivál között, de volt valami jó kis magyar ragyogása, és ezt most jó értelemben mondom.
0: Abszolút, igen, igen.
1: De aztán ez eltűnt, mikor jött a nagy nemzetközi tulajdonos, és most szerintem egy kicsit... Igen, és mindenki ezt várja vissza egy kicsit.
0: Sterilek lett, nagyon sok pénzt kaptak a headlinerek, elment az arculat, elment egy csomó apró dolog, amitől a Sziget szerintem Sziget volt. Nyilván a másik tulajdonos más portfólió közepette, egy volt neki a sok közül. Máshogy is gondolkodott a Szigetről, de nyilván a Sziget egyénisége meg abban volt, ahogy azért nagyon sokáig az egykor, és most már újdonsült tulajdonosok gondolkoztak róla. Csak azért azon gondolkozom, hogy hogy lehet egy ilyet visszaállítani? Hogy ránc felvarrod? Hogyan jössz rá arra, hogy gondolkodik egy 20-25 éves lengyel, német, amerikai, holland, angol, mit? Ez honnan tudod egyáltalán? Ráadásul, hogy kötsz le valakit úgy, hogy negyen annyi időd van már csak, hiszen mindenki el kell 2026 nyarára, hiszen neked azt egy évvel előtte le kell kötni.
2: Kivétel tehát, a prügyidő.
0: De jó, kivétel a prügyidő, igen, meg ha csinálsz egy magyar rockzenei színpadod aztán. Tehát, hogy számos technikai kérdés is eszünkbe jut azért, hogy ez micsoda meló, meg hogy aztán ennek mennyi kifutása van, mennyi tőkeinjekcióval tudott ezt évekig finanszírozni, hogy visszaállítsd azt, mert a visszaállítás sem biztos, hogy egy év, hanem újra felfedezik majd a külföldi fiatalok, de lehet, hogy ez megint 2-3 év, mire elterjedt, hogy figyelj, ez most olyan volt, mint 5 éve vagy 8 éve. Szóval, hogy számos kérdés, de mindjárt meg is kérdezzük. Gerendai Károly, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Hát hallottad az összes kérdést, még nem voltál vonalban.
3: Igen, hát most hirtelen nem is tudom, hogy
0: mire válaszoljam. Várj, akkor kérdezek előről. Ez most már építkezés, vagy még romeltakarítás, vagy mindkettőt csinálod, vagy már nagyon építkeztek így mondjuk 2-3 héttel a Sziget előtt? Mi történik?
3: Hát most már ténylegesen megkezdtük az építkezést, ugye most a héten elindult a fölépítése magának a Szigetnek, ezért azt mondom, hogy most építkezés, de olyan értelemben azért még persze zajlik a háttérben egyfajta romeltakarítás is, hogy azért itt valóban, ahogy említettétek, sok mindenen kell változtatni, újra gondolni. De annyiban azért az fontos tisztázni, hogy itt most nem abban gondolkodunk, hogy régen valamilyen volt, és hogy lesz megint olyan, hanem hogyan lesz egyszerre olyan, mint amilyen régen volt, vagy legalábbis azok az elemek, amitől régen ez talán szerethetőbb volt, azokat hogy lehet visszahozni. Úgy, hogy közben azért a világ is változott, meg a közönség elvárásai is változtak, és nekünk egyszerre meg kell felelni a mai fiatalok igényeinek, elvárásainak, és ráadásul nem feltétlenül csak a hazai fiatalok, hanem a világ fiataljai ezzel kapcsolatos elvárásainak, és közben meg kéne találni, vagy visszatalálni azokhoz az értékekhez is, amitől valójában a sziget tényleg szigetté tudott válni, és akár egy nemzetközileg is jegyzett jelentős eseményé.
0: De közben válni. Meg a trendek is változtak, mert hogy közben meg nagy előadók, meg nem biztos, hogy jönnek már headlinernek, bár ez mondjuk az előző tulajdonosa volt inkább jellemző, hogy csak a nagy előadókra koncentrált, de hogy mintha ők meg tűnnének el a fesztiválról közben, nem? Vagy nem annyira szeretnek
3: hát ez
0: lenni
3: kötélyre? Sajnos, igen hogy egyszerűen a legnagyobb nevek már nem szeretnek fesztiválokra menni. Ennek több oka is van, részben több pénzt tudnak a szólókoncertjeikkel keresni, másrészt azért ott minden róluk szól, ott az ő színpadképük van, az ő technikájuk, az ő sójuk. Itt meg ugye van 40 percen adjából egy előadónak, hogy átszereljen a színpadon, ugyanazon a színpadon, amin az előző előadó lépett föl, tehát hogy ez egy picit más igényeket tud kiszolgálni. Itt nyilván nem ez a lényeg önmagában egy fesztiválon, hogy most egymás után 3, 4 vagy 5 zenekar játszik, hanem az, hogy mi minden van még ott azon túl, hogy vannak jobbnál jobb zenekarok, mert azért az egy természetes elvárás, hogy továbbra is sztárokat akarnak látni a nagy színpadon, a kisebb színpadokon meg nyilván a feltörekvő, a jövő sztárjait, és lehetőleg minél több műfajból előadókat, tehát azt gondolom, hogy vannak törvényszerűségek, amiket meg kell tartanunk, és nem lehet abban gondolkodni, hogy majd nem kellenek sztárok, csak nem erre kell elsődlegesen sem a kommunikációs hangsúlyt tenni, sem azt gondolom, hogy a fesztivál lényege nem ez, hanem ez a természetes velejárója, hogy lesznek jó koncertek, és azon kell törnünk a fejünket, hogy miben tudunk többet adni, mint egyébként egy másfél órás koncert, amit egy számos más helyszínen is megkaphat ma már az ember.
0: Az, hogy ti tágítsátok a célközönséget, az cél, mert ugye azért az előző tulajdonos, az ő portfólió, azért tudjuk, hogy nagyon a fiatalokra lőttek. Tehát a szigeten fellehető fiatalok száma az gyökeresen megváltozott, brutálisan fiatalok lettek, mintha elfelejtettek volna korosztályt vagy korosztályokat. Nektek most őket is vissza kell csalogatni, nem?
3: Persze, hát az tudatos cél, hogy amennyire lehet mindenkinek szóljon a sziget, de megint csak azt nem lehet elfelejteni, hogy azért a legtöbben szórakozni járó emberek mindig is mondjuk úgy, hogy az ilyen 16 és 35 közötti korosztály, akik alapvetően a fiatalok. Az egy másik kérdés, hogy nem szabad azt érezze a közönség, hogy egyébként nekünk csak ők fontosak, meg kell találni azokat a programokat, azokat az előadókat, azokat a helyszíneket, ami kortól függetlenül mindenkinek ugyanúgy jó szórakozást tud nyújtani, mert ez volt szerintem az a hiba, amit elkövettek, hogy ők nagyon csak és kizárólag tényleg a headlinerekre, és azon belül is mondjuk az E-generáció számára fontos headlinerekre fókuszáltak, és mindent ennek rendeltek alá, folyamatosan csoportosították át a költségvetést a headlinerekre az egyéb színekből, és ettől van, hogy egy picit megfakultak ezek az egyéb színei a szigetnek. Most azt remélem, hogy azzal, hogy itt próbáljuk ezeket az arányokat helyreállítani, és a fejlesztésekben újra sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni az egyéb dolgokra, ettől majd újra egy picit mindenki úgy érezheti, hogy a sziget újra neki is szól. Most idén ugye azért vízzel főztünk, hiszen már egyrészt, ahogy említettétek, volt egy 3 hónapos csúszás a szervezésben, másrészt pedig hát örültünk, hogy egyáltalán találunk még fellépőket, de most azért van, hogy például ugye csinálunk 0. napot, -1. napot, hogy ezekkel legalább egy picit megszólítsunk más generációkat is. A szigeten pedig nem feltétlenül a nagy színpad programjával, hanem az egyéb dolgokkal próbáljuk jobban most kiszolgálni ezeket az igényeket. A későbbi években remélem, hogy ezeknek az arányain is tudunk majd változtatni, valamennyit, hogy a nagy színpadokon is jobban meg lesznek találhatóak olyan előadók, akik nem feltétlenül mondjuk a tinédzsereknek mondanak csak valamit, de azért azt látni kell, hogy elsődlegesen továbbra is nyilván a fiatalok lesznek a célközönség, ezért nem, tehát ezt én mindig próbálom magyarázni, mert amikor elmondom, hogy mit akarok változni, akkor megijednek a fiatalok, hogy hát akkor ez már nem nekik szól, nem, az természetes, hogy nekik is szólni fog, csak nem csak nekik fog szólni.
0: Figyelj, arra emlékszel arra a pillanatra, amikor így nem tudom, 10 évvel adás után is teljesen más portfólióépítés és étterem, és nem tudom, egyéb számos vállalkozás után, egyszer csak kimentél az üres hajógyári szigetre, és azt mondtad, hogy ezt nem hiszem el.
1: Megint.
0: Megint itt állok, és ezt megint csinálom, és elkezdted megnézni a telefonkönyvedet, hogy akkor kik legyenek a tulajdonos társak. Hogy ez megvan ez a pillanat, amikor ezt először realizáltad, hogy úristen, ne, ebben megint benne vagyok, amiben már nem volt a 10 éve.
3: Hát igazából az a szomorú, hogy nekem nem igazán ott a hajógyári szigete, hanem inkább a fővárosi önkormányzatnál üldögélve, vagy álva esetleg ez a
0: dolog. Hát azért ott lettem volna, hogy egyszer csak megint ott vagy, mert megint benne vagy.
3: Hát, hogy az a szitu az ott, nekem ott ütött be újra, hogy húha, mit vállaltam én újra a nyakamba. De egyébként az igazság, hogy azért van az embernek ebben egy ilyen, nem tudom, nosztalgikus, ilyen örömélmény is, hogy most akkor újra valamilyen módon részese lehetek egy nyilván nagy kihívásnak, hogy most ezt meg tudom-e oldani. És én azért voltam nagyon megijedve, mert én tényleg tudatosan vonultam annó vissza, tehát én nem az eladás miatt szálltam ki a szigetből, hanem én már azt megelőzően ugye bejelentettem a kollégáknak, hogy a 25. sziget lesz az utolsó, mert egyszerűen azt éreztem, hogy bennem ennyi volt. Én kiöregettem ebből, már nem értem eléggé a mai fiatalokat, vagy a mai világot, vagy a mai zenekarokat, vagy nem tudom, és hogy akkor inkább olyasmivel foglalkozzak, amiben otthonosabban érzem magam, és ehhez képest volt egy picit ilyen, hát mondjuk úgy, hogy ilyen derültékből villámcsapás, amikor egyszer csak hívott a Kádár Tomi, hogy baj van, mert bezárják a szigetet, és hogy nem akarom-e visszavenni. Mert hogy én tényleg úgy éreztem, hogy ezt a történetet lezártam, és ahhoz képest most hát azért így föl kellett pörögnöm, vagy hogy mondjam, hogy fogom tudni én ezt az egészet most így újra a nyakamba venni, de szerencsére itt van az a csapat, akivel azért eddig akik csinálták, és azért látom, hogy ők is egy picit felszabadultak attól a helyzettől, hogy akkor most nem az van, hogy jön, nem tudom, Londonból vagy Amerikából a direktíva, hogy ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, hanem újra építkezhetünk, és azon gondolkodhatunk, hogy mitől lesz jó a sziget, és ez úgy kezdenek ezek az energiák jó irányba, azt gondolom, összeírni, de azért még van nyilván sok-sok feladat ahhoz a következő években előttünk, hogy azt mondhassam, hogy megint olyan a sziget, amire már úgy minden elemére azt merem mondani, hogy igen, ilyennek álmodtuk meg.
1: Jó, a mostanit a 100%-ra mondod, hogy azt mondod, hogy van egy álom a 100%, amihez biztos, hogy kell majd egy év vagy kettő, a mostani az ezen a 100%-os listán mennyit lő ki? 80-at? 90-et?
3: Hát ezt azért nehéz megmondani, mert valójában ugye mindig aktuális 100% vagy aktuális álom van, hiszen nem, tehát én az alapvetően azért azt tisztáznám, hogy a jövő az nem olyan lesz, ami a mostanihoz képest x százalék, hanem az a jövő évhez képest kell 100% legyen. Az idei évre kitűztünk magunknak terveket, és ezt azt gondolom, hogy mondjuk 90%-ban fogjuk tudni megvalósítani. De ez nem azt jelenti, hogy akkor jövőre ehhez képest 10%-ot fogunk változni, hanem azt remélem, hogy jövőre ehhez képest is fogunk legalább 50 vagy 100%-ot változni, hiszen minden évben az a cél, hogy egyre jobb legyen a sziget, és egyre izgalmasabb. Egy csomó dolgot most még nem is gondolkodunk, ami lehet, hogy majd ősszel, ha eszünkbe jut, akkor azt mondjuk, hogy hú, akkor most ezt is meg kéne csinálni, vagy most akkor abba az irányba kéne tovább menni, mert a világ is változik, meg szerintem attól érdekes nekünk is ez a munka, hogyha nem egyszerűen újra és újra reprodukálunk valamit, hanem mindig álmodozhatunk azt, hogy mitől lesz ez jobb, és mitől lesz ez izgalmasabb.
2: Milyen hatással van erre a fejlődésre, DJ Oti megjelenése?
0: Viccel nem kell válaszolni. Nem tartozunk a szigethez,
2: ez fontos. Hogy most, hogy az
0: idősebbekre is lövünk. Azt hozom én Karcsinál, hogy az időseket hozom.
2: És tehát a Sebesti Balázs és Bródi.
0: A Bródi már a sziget része, mi nem egyébként. Igen, csak a szigeten vagyunk.
3: Hát abból a szempontból egyébként szerintem két fontos fejlődési pontot hoztatok be nekünk. Az egyik, hogy egyáltalán lehet ilyesmiben is gondolkodni ilyen együttműködésekben, mert hogy valójában a sziget nagy színpada alkalmas lehet akár ilyen teljesen tőlünk független, de mégiscsak a szigeten megtörténő nagy eseményekre. A másik részről meg azt remélem, hogy azzal, hogy azért az a sok tízezer ember, aki majd eljön hozzátok és megnézi ezt a bulit, ő valamilyen módon kap egy kis ízelítőt abból is, hogy különben milyen lehet ide kijönni akár a szigetre azok közül, akik még nem jártak kint, és hát ha kedvet kapnak, hogy majd megnézzék magát a fesztivált is.
2: És az ásások elkezdődtek már? Láttatok már ott
1: embereket? A régi szép idők,
0: igen. Z plusz metásától és hűtőszekrények elásása falat megtörtént már.
2: Szóltak ott bolyongani furcsa kinézetük
3: is? Már tapasztaltam már gyakorlatilag, aki már most jut eszébe, az most már ilyen szempontból bajba lesz, mert már most ott állnak a bejáratnál a rendezők, és nézik, hogy ki mit hoz be. Úgyhogy valójában onnantól, hogy azért tényleg majd egy hónappal előtte megtörténik a sziget lezárása, és és az építkezés az ugye azért tényleg több hetet vesz igénybe, ezért ilyenkor már, hogy valaki most ki akarna jönni, és ott valamit elásni, akkor bajba lenne, mert már nem tudja behozni azokat, amiket el szeretne ásni.
0: Egy rövid kérdés van még időnk, hogy a magyar zene felé nyitás vagy visszahozás, az gondolom azért cél. Most nyilván nem tényleg az Épusz metálsátorra gondolok, mint 97.
2: Csak az FLM-re gondolom.
0: Igen, kivezetlen. De hogy ugye volt egy kicsi retro, meg külföldi tulajdonos, valamennyit engedett, de hát azért nyilván az utóbbi 10 éve nagyon leszorult a magyar zene. Ez most egy nagy nyitás lesz, vagy az is egy fokozatos, szép, lassú, de határozott?
3: Abszolút. Hát azért itt most van egy nagyon, azt gondolom, hogy látványos lépés, hogy újra lesz magyar nagy színpad, ahol azért egész héten tényleg a hazai szénának a legjelentősebb előadói láthatóak lesznek. Eddig sem az volt, hogy nem voltak magyar zenekarok, csak nem voltak a helyükön kezelve. Tehát azt gondolom, hogy kiszorultak a kis színpadokra, vagy olyan kora délutáni sávokba, ami azt gondolom, hogy nem volt méltó ezeknek az előadóknak a jelentőségéhez, de nem nagyon tudták máshogy kezelni, mert a nagy színpadon nyilván a nemzetközi sztárok ragaszkodtak a fő pozíciókhoz, és akkor így egy picit megfogyatkozott a hazai, főleg sztároknak a felhozatala. De most attól, hogy lesz egy önálló színpad, ami kifejezetten nekik van, ahol egész héten csak magyar sztárok lesznek, ez azt gondolom, hogy ez valamilyen módon azért visszaad ebből, és látványos fejlődés lesz, de ezen túl is, és nem feltétlenül csak a zenekarokban, tehát szerintem ez is nagyon fontos, hogy azért van még egy csomó olyan hazai produkció, a cirkuszprodukcióktól, a táncszínházakig, a mindenféle egyéb művészeti ágakból, akiknek újra azt gondolom, hogy nagyobb szerepet szánunk a szigeten, mert hogy ráadásul ebből a szempontból az idejövő külföldinek is ezek ugyanúgy izgalmas produkciók, hiszen ezeknek nincs nyelvi kötöttsége, itt nem arról van szó, hogy érteme a szövegét annak az előadónak, vagy a tudom én, és én tényleg abban hiszek, hogy a szigetnek összességében ez adja a savaborsát, hogy mennyi minden van még azon túl, hogy megnézhetem azokat a szárokat, amiket bármilyen más fesztiválon is megnézhetek, mert ez amit nem értettek szerintem az én elődeim most, vagy kellően, hogy ha azt akarjuk, hogy ez egy nemzetközileg izgalmas és vonzó fesztivál legyen, akkor nem fog csak azért fölülni valaki Hollandiába vagy Angliába egy repülőre, hogy azokat az előadókat, akiket az ottani fesztiválokon is megnézhet, azokat itt nézze meg. Ahhoz érvek kellenek, hogy mitől jobb itt megnézni azokat az előadókat, mi minden van még itt, ami máshol nincs.
0: Igen, a gondolkodás tök más, ez látszott rajtuk, meg látszik rajtatok is. Nagyon drukkolunk, tényleg kíváncsian várjuk a végeredményt is, ami maga a sziget, meg hogy mi lesz a sztoriból. Sokan dolgoztok.
3: Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm.
2: Esetleg, ha nincsen még fordító szakember a Luis Capaldinak, ha megérkezik, akkor szóltok már.
0: Egy forró ölelésre az Eszter nagyon szeretne valahogy közel jutni a Capaldihoz.
2: Igen.
3: Hát szerencséd van, mert nálunk senki nem beszél eznél a cégnél milyen nyelvet, úgyhogy ilyen értelemben.
2: Akkor csütörtökön 4 órára ott leszek, jó? És akkor intézem a többit.
3: Oké. Köszönöm szépen, hogy kívtatok.
2: Dolgok, amik nem jöhetek ki a számból a rádióban.
0: Köszönjük, jó munkát, köszönjük, beszélünk.
3: Csáó.
0: Teljesen imádom.
1: Föl vagy véve kicsim.
2: Most, de nem? Hát nem jönnek a legalkalmasabb ember?
0: Figyelj, de én az egész sztorit imádom. Tehát üzletileg ez eladod a csúcson, értékesíted, lerohasztják, nem értenek hozzá, nem tudnak lokálisan gondolkodni, majd újra megérkezel.
1: És újraépíted.
0: És újraépíted, és újra belevágsz. Tehát az egész mögött milyen iparági, univerzális meló és szaktudás, és hogy mennyire tényleg itt kell élni, és itt kell üzemeltetni ilyet, hogy ez valóban működjön. Nem lehetsz te akármilyen amerikai portfólió tulajdonos. Az előző sziget, ez a sziget nekik a 100-ból egy fesztiváljuk volt. Nem is tudták, nem is értették úgy. Tök máshogy gondolkodtak. És szépen lassan meghalasztották, és akkor újra. Újra építjük a dolgot. Tök érdekes sztori, nem?
2: Imádom.
0: Nagyon jó.
2: Utána dobták ezt egy bumerángot.
0: Igen. De ez megtörtént egyébként egy csomó más kisebb fesztivállal is, hiszen megszűnt ugye a Szánt, hiszen megszűnt a Volt Fesztivál, aztán ennek ugye hát a szakértői és a Norbék aztán megcsálták a Sopron Festet, és újraépültek, lehet, hogy lesz is újra Szánt magyar kézben, vagy akár a Volt újra tud épülni, tehát hogy itt egy csomó olyan más része is van ennek a portfóliónak, de hogy mennyire tényleg azért így magyar fejjel kell gondolkodnod. Meg hát azért ők ezt 30 éve nyomják. Szóval nagyon
2: izgi. Meg nekem légy szíves, akkor a Hegyalja Fesztivál.
0: Jó, most teszek rá. Ahogy a vége megszeresen egy komolyabb vételi ajánlatot, jó? Jó.
1: Érted, tesz rá.
2: Csinálunk a Gyulinak kölyök idősátrat.
0: Inkább azt mesélnek, ki ez a Luis Capaldi.
1: Nem ismered?
2: Hát a kedvenc. Tegyünk be egy számot a Luis Capaldi-tól.
0: Nem tudunk már, mert jön a best of, csak hogy mi a kapcsolódás hozzá meg hozzá. Van-e valami kis közös?
2: Ő a énekes fiú, akit a múltkor meséltem.
0: Igen, akit meséltél, igen, de jó. Kedves?
2: Nagyon-nagyon kedves, nagyon vicces. Olyan humora van, amit csak remélnénk, hogy egyszer nekünk is legyen. Nagyon vicces fiú. Vicces, kedves, tehetséges.
0: Intézek egy backstage-et? Otin keresztül jó vagyok a backstage-ben.
2: Egy kicsit a fiatalabb nálam. Nagyon érdekes.
0: Csak mondom, hogy Otin keze most messzire elér a backstage találkozások.
2: Ássatok el a backstage-ben. Ezt meg tudjuk oldani?
0: Igen.
2: Nagyon szeretem. De hogy nem lehet, hogy izzi, hogy ott vagyok, és akkor majd viszem neki az ásványvizet?
0: Megoldjuk szerintem. Megoldjuk, igen. Skót.
2: Louis, jövök!
0: Louis, itt meg a rohanó kicsim.
2: Utána Florence and the Machine lesz. Na jó, azért ne legyünk teletetlenek. És mind a kettő vörös és tehetséges. Redhead Day. Ez az csütörtökön.
0: Igen, nem szép, de cuki. Ja. Na jövő mindjárt, 9:30 múlt pontos, 3 perccel itt vagyunk a nap legjobb pillanataival.
4: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhardt Gábor zongoraművész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponnészoszi félszigeten. A Görög Vöröskereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűzőnapon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyerekekre. Új importvámot vett ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump már aláírta az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg több a szomszédos országból érkező importcikkre. A jogszabály a tervek szerint 30 nap múlva lép hatályba. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottavai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Híreink végén az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra 23-28 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Na gyerekek, jönnek a nap legjobb pillanat, egy 5 perccel 3-4-10 előtt. A Ryanair utassal nyilatkozott, akit kirántott az ablakon a légnyomás. Most szólalt meg, először adott egy nagy interjút, hogy hogy élte meg, hogy van azóta, és hát mi is ránéztünk erre az interjúra egy kicsit. A megoldás itt ül közöttünk.
2: Én vagyok a megoldás?
1: Igen. Ha együtt utazunk, csak ő ület ablak mellett. Igazából ez volt a megfejtésünk. A Pali még mindig nincs annyira jól.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Azt mondják, hogy bőröndökkel próbálták elzárni utána már a lyukat. Volt egy albán utas, aki leszedett néhány kézipodjást, és bőröndel próbáltak elzárni az ablakot. Az első bőröndöt kivitte a légnyomás. Hát azért az milyen?
2: Micsoda?
3: Oda mernél menni egy ilyen ablakhoz, egy bőröndel a kezedbe?
1: Hát szerintem, ha kiegyenlítődik a nyomás, és már látod, hogy nem szív ki senkit, akkor azért valamit valószínűleg megpróbálnék csinálni. Nem
2: de
1: tudom.
2: De bőrönd.
1: Hát szerintem a te bőröndet egy gyorsan odaadnám. Feri!
3: Az pont illik bele.
1: Nézzük meg, az oda passzol a kiát.
2: De a bőrönd ilyenkor számít-e, mint elveszett csomag? Vagy akkor ez nem számít bele?
1: Ez egy jó kérdés, igen.
2: Amikor Guatemala felett elhagyja a gépedet a bőröd, akkor az mit jelent pontosan?
1: Ne aludj, gyere! Mi van? Gyere hátra, kell
3: szükség van rá!
1: Szükség van rá! Van egy lyuk az ablakon! Te csak annyit csinálj, hogy oda teszed a szádat az ablakhoz, kinyitod.
2: De egy ilyen algaelvű hal, tudod, az üvegre szakadni.
1: Oda néz, hogy szíja a levegőt, oda néz.
3: Amúgy is tudsz oda menni, hát nincs rajtad oxigénmaszk.
1: Hát, na, egy kérdés, hogy mennyire jön ki az oxigénmaszk, milyen gyorsan ereszkedett, hogy állt helyre a nyomás. Az albán pasi tökös volt, hát, azt mondják, hogy tökös albán. Volt. Ugye albán, hát nem érted, Marco Tropojában. Tehát, hogy ő nem szórakozott, odafogott egy bőröndöt, és a második bőrönd az megfogta. Van lélek jelenlét, nem tudom, hogy odafognék egy bőröndöt azért így hirtelen.
3: Biztos, hogy nem volt magyar utas a repülőn, mert akkor lett volna púrhab meg szigetelő szalag, és megoldja.
1: Vidén egy púrhab, azonnal ott van. Magyar nem volt a gépen. Amúgy. A pacák azért nem halt meg.
2: Be volt.
1: Egyébként azt mondják, hogy valószínűleg kirántotta volna a légnyomás. Nagyon sokfajta cikk sokféleképpen elemezte. De azt mondják, hogy ha nincs bekötve, akkor az egészet úgy, ahogy van, kirántja. Tehát, hogy azért... Ugye mi hülyeségnek tűnik sokszor a gépen közbe magad. De azért úgy most ezek után, nem?
2: Te gondoljuk ezt a dolgot, hogy ez pontosan hogy működik. És mi, hogyha ez a lyuk, ez nem ott nyílik meg az ablakon, hanem a WC-n. Soha nem jönnek rá, mi történt vele.
1: Igen, de arra szoktam gondolni, hogy mindig van egy pillanatod, amikor még realizálod, hogy éppen szarás közben zuhansz. Tehát, hogy nem halsz meg azonnal, és ha lezuhansz is, tudod, hogy zuhansz. Tehát van egy pillanatod, amikor ezt mondja, kirántott! Oh! És gatya nélkül zuhansz, és egy pillanatra realizálod, ezt nem hiszem el.
2: Nem, akkor félmesszerű
1: zuhanok le a képécéből.
2: Arra jó az a pillanat, hogy még egy mosoly ülhessen az arcukra.
1: Igen, van egy
3: ilyen.
1: Én, ahogy magamat ismerem, még egy magyar odalépni hozzám, hogy Balázsi selfie, és ott ülök, tudod, már nincsenek belső szerveim, bele vagyok húzva a WC-be, csak a lábam van együtt az arcommal, és még oda, nagyon szeretjük a műsorodat, Feri, nincs itt véletlenül. Ezt nem láttad valahol, nagyon szeretjük.
3: Mivel a belsődet kiszívna, így lassan esnél össze.
1: Csak egy fotót akarok.
2: Amúgy szerintetek van-e az a belső, tehát hogy a kép, ugye gyakorlatilag ez a vákum kiszippant, ugye mindent azon a nyíláson keresztül, hogy a szemgolyódat például ki tudja szippantani, vagy csak rajzfilmes hozzáállás?
1: Szerintem csak behorpad. És így befele nézel egy picit, így bemegy a szemed. Tehát, hogy nem horpad be az,

0: Árát, ilyesmi.
1: Hova menne az ember öltözködni, ha nem Münchenbe?
2: Hát egy divat fővárosa
1: érte. Divat fellegvára, Milánó, hagyjad már New York, Hengenbe, Párizs, Münchenbe kell öltözködni.
0: Híres német divat, ezt szeretik.
1: Visszafogott úriember ez a Péter. Szereti ezt a német, ezt a kis precíz német öltözködést, ő nagyon szereti.
0: Az van, hogy egy ilyen bajon rövidnadrágot, ezt a kantárosat szeretnék megjönni. Az bőrgatyát.
1: Kort, szigorúan kortba.
2: Meg egy, hogy hívják egy ilyen stűszivadás sapkát.
0: És az meg lesz, akkor jött a második gyerek. Megvan.
1: Igen.
0: Ennek senki sem tud. Szexi lenne. Ennek senki sem tud ellenállni. De az a gatya az nagyon durván néz ki, és főleg az, amikor meglátod azoknak az embereknek a lábát rövidnadrágban, aki látszik, hogy soha életében nem hordott rövidnadrágot, az a legszebb dolog a világon.
1: Igen.
0: Abban van valami szűzies, van valami új.
1: Nem naptárhoz igazódik neki a karácsony, ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni, ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként, és a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll, csak a díszek változnak rajta.
0: Csak irigykedsz,
1: na,
0: Balázs.
1: Tessék?
0: Csak irigykedsz.
1: Mi lenne, ha ő lenne a feleséged?
0: Neki egész évben áll a karácsonyfája.
1: Hát igen. Na, ilyen nővel élsz együtt, tessék, Feri. Mit? Hogyan?
2: Fedd be, légy szíves a Last Christmas színű, hogy csak hogy tudjunk hangolódni.
0: De ennek van ilyen nyári verziója is.
1: Hogyan tudod ezt úgy, ezt a fajta ilyen...
2: Ezt
1: ilyen...
2: egy nagy költözéssel.
1: Ugye?
2: Ez elviselhetetlen. Az ünnepekben az a szép, hogy vársz rá. Hogy a karácsony az 24-én
1: hát, hideg
2: szép.
1: Van, december igen, van, igen.
2: Igen, tehát, sötétek az este, a délután 4-től sötét van. Hazamész, karácsonyi díszkivilágítás van, és az úgy megdobja a lelkedet. Hát de júliusban, amikor kint ülnél, este 9-kor a világosba fröccsel, és közben szól bentről, hogy jingle bells, jingle bells.
0: Driving home for Christmas.
1: Igen, na, Christmas
2: hát, vagy az ráadásul le is húz.
1: De hogy ők ilyen figyelmet akarnak? Vagy szeretet hiányosak? Vagy mi a baj, valójában mi a bajuk?
0: Nem gondolnám. Ez a comfort place, itt kapják meg a nyugalmat, a szeretet, amire egész évben vágynának, de nincsen.
1: De nem itt kapja meg azt a figyelmet, amit most mi is szentelünk neki, meg
0: de
1: az újságírók.
0: Nem a figyelemről szól, azt mondom, a karácsony arról szól, meg ez az egész arról szól, hogy ismerős érzéseket, szeretetteljes közeget varázsolok magam köré. Tehát neki nem a figyelemre az
1: olyan
0: szükség,
1: cuki vagy, de olyan kis naívan fogod ezt fel. Tehát, nem, figyel, nem egy ilyen figyelem felkeltés, hogy fog, én már júliusban karácsonyozom. Én velem már foglalkozni kell, és nézzétek meg, velem ez történik, és én különlegesebb vagyok, mint egyébként december 22-től karácsonyoznék, nem? Hogy júliusban?
0: Szerintem a social media alapból olyan, hogy ugye most kirakott magára a saját oldalára igen. egy képet. Szerintem ez egyszerűen csak annyi, hogy keresi a sajátjait, akar találkozni azok, akik ugyanígy gondolják, akiket tud közösködni ebben, és mert tudja osztani az örömét. Nem az, hogy tehát ezt nem ő kérte, hogy kapja fel a...
1: Tehát akkor ez teljesen Balázs, normális, és ő csak közösséget keres a júliusi karácsonyfával.
0: Szerintem ez inkább az az érdekes, hogy ki tudta csatornázni a szeretet igényét, meg ezt, ezt az egész ezt a szükséget, lett neki ennek egy ilyen plénuma, és szerintem ez így jó.
2: De akkor baj van.
0: De mi a baj?
2: Az a baj, hogy azt a szükséget, amit ő keres, azt nem kapja meg. Nem kapja meg a párjától, a gyerekeitől, a barátaitól, a családjától, és ez kivetíti, ezt a hiányt vetíti ki a karácsonyra.
0: De most ez miben más, mint a DJ Oti?
2: Hogy az nincs karácsonyig.
1: Azért bocsánat. Egy bolond nő augusztustól karácsony. Hát most nézd meg. Hát csak
0: igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-nek költözne.
1: Parokában.
0: Igen.
1: De érted? Tehát nézd meg őt.
0: De mi a baj?
1: Hát minden.
0: Hát azért most, mert karácsony felőtt ül egy pulóverben.
1: Az arca, ahogy elnézést kérően, szeretethiányosan, boci szemekkel néz a kamerába júliusba. Ahogy nézd meg ezt a tekintet.
0: Meg van, ha tudom, mert karácsony van.
1: Valószínűleg az van, hogy az emberek attól annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsonyozom, hát ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel megvan.
0: Én oké vagyok a flugosokat.
1: Nekem ebben mindig van valamilyen ilyen fura érzetem, hogy miért...
0: Felvállalja?
2: Kiabálásnak
1: miért akarod,
2: érzel?
1: Hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
2: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
0: Van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmeztelen szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
1: Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
0: Jó, akkor beszéljünk Feriről. És az ő szokásairól. Hogy... Igen. Szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél ilyen nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
2: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
0: Igen, egy.
2: Nem, én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
0: Igen, amúgy az nagyon jó, egész éves húsvét.
2: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonott
1: Balázs. Nem, biztos, dolgoznék.
2: Megint sonka.
1: Hallod, biztos, hogy nem dolgoznék vele.
2: Balázs, tudod, mit hoztam ma?
0: Sonka!
2: főtt tojást, meg sonkát.
0: Én olyan boldog lennék.

0: Ezik a Rádió Egyen.
1: Na akkor egy gyors elköszönés, gyerekek. Hívjuk még a naphallgatóját. Van egy szép ajándéka valami? Van
2: igen,
1: szép
2: ajándéka.
1: Safari Park.
3: Safari Park. Safari?
1: Safari. Ú, egy jó kis Safari Parkba mennek. Glampingelni lehet menni.
3: Uh-huh. Én nagyon szeretném a glampinget kipróbálni egyszer.
4: Mi akadályoz meg?
3: Az, hogy nem tudom elképzelni, mikor érek rá.
4: Nincs időm glampingezni. Bármire van, de erre sajnos
3: igen,
4: nincs.
3: De majd lehet, hogy ezt ki fogom próbálni. Szerintem, hogy majmok hozzák a reggelimet.
1: Nem, akarta ezt ő, de nem menekül a glampingtől, mert megmutatjuk, hogy mit nyert.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Jól hangzik ez, gyerekek? Jó ez? Egy éjszaka a safarival, nem rossz az.
4: Kint alszol, reggel nézed az állatokat. Egy majom hozza a reggelid.
1: Most megint miért kell velem személyeskedned? Nem viszek senkinek reggelit. Csak a megkérnek rá.
3: Bír majom ember.
1: Jól van, gyerekek. Akkor elmegyünk
3: a
1: ebben
3: a kicsit. A Szívülétel Aligator, holnap találkozunk.
1: Ez...
4: Nem már, kérlek, ez egy dal egyébként, 60-as évek.
3: Ez nem is egy dal, hanem de... ez az angol óra, ez a Lenne Gerne Deutsch-nak az angol verziója, a yellow, mi az a sárga? Mi volt a
1: neve?
4: Sárga tenger alatt járó.
3: Nem, volt ez.
4: De van egy ilyen dal, See You Later Alligator.
3: De volt ez a könyv, amiből tanultuk az angolt, és itt nem jut eszembe, na és na mindegy, abban is benne volt. Uh-huh. See You Later Alligator.
1: Hát gyerekek, ebben a szellemben. Akkor csókoltatunk a müncheni viszontlátásra mindenkinek. Puszilunk benneteket, sziasztok, ciao.
0: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: a Vodiui Rádió egy Jack Daniel Stage, egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
5: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a kofidis.hu-n.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
8: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
7: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Mondom, mi a szétom, te lány, én meg fiú.
10: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak meki a poskupon ajánlatként.
11: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
12: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
13: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Nyár hangulat maximumon július 22-én, amikor nagyon sokan nyaralnak. Hello mindenkinek, Györki Attila vagyok. Akinek mégis dolgoznia kell, annak kitartás. Hát napos, gomoly felhős időt kaptunk mára. Keleten, észak-keleten és az ország középső részein lehet több felhő, de például a Balatonnál azért lehet napozni rendesen. 26 fok körül lesz ma a csúcs, egy hideg front miatt alakult így.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Közben nem sokára játszani is fogunk itt a Rádió 1-en.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és úgy mozgunk majd, mint Jagger a Strandfesztiválon, a Rádió Egy stage előtt a lemez lovasaink zenéire. Ki lesz ott velünk, Rádió Egy, tessék?
1: Szia, én azt a végkésen játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívtál?
1: Dorogról.
0: És vezetsz Dorogon, ugye?
1: Úton vagyok, így van.
0: Minden rendben? Nincs dugó?
1: Nincs.
0: Zamárdig ellátsz?
1: El.
0: Érthető, mert befutottál tizediknek!
1: Nem mondod!
0: De bizony!
1: Ó, oh, szuper!
0: A Rádió Egy szlogenjét tudod?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Ezért adom ezt!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra!
1: Nagyon örülök neki!
0: Kit viszel magaddal?
1: Hát szerintem a páromat, több mint valószínű.
0: Helyes!
1: Sőt, 100%.
0: Őt hogy hívják?
1: Lívia.
0: Líviána, küzdjük akkor, hogy augusztus 19 és 22 között ti bulizni fogtok, például a Rádió Egy stage előtt, és sok-sok Rádió Egy hallgató ott lesz még, a következő órában is játszunk az igazi mai slágerek között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy ilyen csak igazi mai sláger megy. Klubzene a folytatásban, hölgyeim és uraim, nyár hangulat, örök boldogság érzete a Swish Disco-val, az angol DJ duóval, akik nem csak a stúdióban erősek, a bulikban is, évek óta rezidensei az ibizai Obics klubnak, a sziget egyik leghíresebb nappali buli helyszíne. Azért szerettek ott diszkózni a srácok, mert a klub környezete tökéletesen illik a stílusokhoz. Vidám, napfényes, energikus. Na, egy ilyen dalt hoznak most. Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: Csak igazi mai sláger megy. A Campus Fesztiválon ma is őrületes buli lesz a Rádió Esztézsen. Este 8-tól Joer Junior, Pulmax, Loving Arms, Regal Lilia, Stadium X, Metzger Vicky, Christopher és Pure Beat a lemezjátszóink mögött. A mai felhozatalunk is erős. Én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. Azonnal indítom az újabb zenei órát, végig zenélem majd a nyár igazi mai slágerével. Lesz majd játék a Strandfesztiválra is, és ezzel a dallal kezdek majd Ray Daltontól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

Rádió Esztégen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilco,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
7: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
8: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
9: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
11: Lapozz rá a nyárra! Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es piros kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star Rizs 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
13: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
14: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
2: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Még napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, a szeles, de sokfelé napsütéses időben. A keleti és a keleti részeken sok most egyébként a felhő, ott még eső is volt ma. És ez a hetünk egyébként ilyen lesz, holnap északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Aki egyébként a kampuszon fesztiválozik ma a rádió egyen, biztos, hogy nem ázik el.

0: 111, a Mázlista páros napi jegyet nyer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: Hétfőn a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: jól.
1: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük játék indult percekkel ezelőtt a Tét páros napi egy a Strandfesztiválra. Ott lesz a Rádió 1 stage, ott lesz az összes lemezlovasunk, és ki fog ott bulizni? Most kiderül? Rádió 1, tessék!
2: Szia, Niki vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Niki, szia! Hú, de pörögsz, honnan hívtál?
2: Nyíregyházáról.
1: És mit dolgozol?
2: Itthonról dolgozok, mert 3 gyerköccel is akkor, egyben itthon vagyok.
1: Akkor ezért pöröksz?
2: Igen.
1: Akkor megvan az oka, és megvan az oka, hogy miért akarsz menni fesztiválozni?
2: Pontosan. Egy kis kikapcsolódás a gyerekek mellett.
1: Összejöhet, mert elértél 10-ként! Ho-ho!
2: Komolyan, úristen!
1: És a Rádió 1 szlogenjét is tudod, ugye?
2: Igen, hogy ne. Rádió 1 csak igazi, ma is láger megy.
1: Azt tudtam, hogy ilyen pörgősen fogod mondani.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
2: Aztán, nem. Ó, de jó. Nagyon örülök.
1: Tudod már, hogy melyik napra jöttök?
2: Ó, nem, még a nagyszülőkkel egyeztetni kell.
1: Kis logisztika a nagyszülőkkel, teljesen érthető. Nem baj, páros napi jegy, bármelyik napi jöttök a Strandfesztiválra, mi várni fogunk ott titeket, és még intézzük sok-sok hallgatónak, hogy ott lehessen. Délután is lesz játék itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket, 40-60% kedvezmény számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle léschips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Sun is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
9: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: 200 darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi podgyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelő helyen. A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a szegedi rendőrkapitányságon. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Ballassa Gyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a Muzsikus Táborban. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
0: Rádió
11: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

107.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ez már a Daily Mix, Hello Paksit, Kóródi Petra. Két órán keresztül mixben hozom az igazi mai slágereket. A mai időjárásra rátérve 26-28 fokos csúcs, ezt ígéri már a meteorológia. Napos száraz időt, csapadék nem várható, este sem fog esni, 22-25 fok körül alakul az esti hőmérséklet. Az éjszaka is csapadékmentes lesz, legkevesebb 13 fokkal. A folytatás pedig az Imagine Dragons-é, már is szól a Bones.

107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Paks és a környék, ez a két órás déli mix. Szép szerda délutánt kívánok mindenkinek, a fedélzeten Kóródi Petra. Jó munkát, kitartást, meg suhanó munkaidőt is kívánok mindenhez. Mixben jönnek az igazi mai slágerek, és igaz, most a lehűlés időszakát éljük, de azért ebben a napsütésben még mindig előjön nálam a karibi hangulat, ehhez pedig tökéletesen passzol Alex Candidala, az olasz DJ és producer, már is hozza a bambó.

0: sima slágerek,
1: nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Paks és a környék, itt a Daily Mix, nézzük már is az útinfókat. Kaszállás van az M6-os autópályán a 93-as és a 141-es kilométer szelvények között, az országhatár felé itt Paks mellett is, emiatt sávlezárásra számítani. Jó utat! Itt van Rudimentállal és Ella Eyre-vel közben a Waiting All Night.

105.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy, ez a két órás déli mix, Hello Paks, júli 22-én meg köszöntöm a Magdolnákat is, ők a névnaposok, nevük Héber, eredetű bibliai név, a Magdaléna magyar változata, jelentése Magdalai Torony Bástya. Sok boldogságot kívánok nekik, és Isten éltesse azokat is, akik ma szintén ünneppel töltik ezt a napot. Ezt a dalt a számukra játszom, most nekik dedikálom, érkezik Avicii-vel a Nights a Rádió 1-re.

0: Ez a 107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntök mindenkit itt Pakson és a környékén. Ez a két órás déli mix, én Kúródi Petra vagyok. A következő órában is mixbe jönnek az igazi mai slágerek. Bibi Rexha és Faithless kezdenek mindjárt szól. Teljes egészében az Insomnia után szabadon a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Paks, a stúdióban Kóródi Petra. Szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Olyan információt hozok most, amely a várost és a megye lakosait is érinti. A családi pótlékról lesz ugyanis szó, és annak utalásáról. Változik a családi pótlék utalási rendje. Augusztusban kétszer fizet a kincstár, szeptemberben pedig nem jön pénz. Hívja fel a figyelmet erre egyébként a Magyar Állam Kincstár és a teol.hu is. Már is jönnek az információk. Az iskolakezdési kiadások megkönnyítése érdekében módosul a családokat támogató juttatások, a családi pótlék, a gyes és a gyet, valamint a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadékának folyósítási rendje. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a júliusra járó családi pótlék banki jóváírása augusztus 4-én kedden várható, mivel augusztus 1-e ugye szombatra esik. Az augusztusra járó ellátást pedig előre hozza a hatóság, és azt augusztus 24-én hétfőn utalják a bankszámlákra, hogy a szülők még a tanévkezdés előtt fedezni tudják a tanszerek, ruházat és iskolai eszközök költségeit. Emiatt szeptember elején nem érkezik külön családi pótlék. A következő utalás a szeptember hónapra járó összegekkel október 2-án pénteken lesz. A kincstár emlékeztet, a postai kifizetés esetén az átfutási idő 2-4 munkanap hosszabb lehet, írja a kincstár és a teol.hu is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

105.8 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Paks és a környék, ez a két órás Daily Mix, a stúdióban Kóródi Petra, és megkezdődik a második óra. Szép szerda délutánt kívánok egyébként mindenkinek, jó munkát és kitartást. A folytatásban a Melodic Dance Popra és a Future Rave műfajokra hozok egy nagyon jó példát. Az előadók Switch Disco, Rehab és Stanfeld, az ő nevük azt hiszem már előre fémjelzi a sikert. A dal címe Sleep Tonight, jó fajta, úgyhogy hangerőt azt kérek neki.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

107.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek itt Pakson és a környékén. A stúdióban Kóródi Petra, ez meg a két órás déli mix. A csütörtöki időjárás jön a folytatásban. 26-28 fokos csúcsot ígér a meteorológia holnapra. Napos száraz, de felhősebb idő várható, csapadék mondjuk nem lesz. Hajnalban és reggel 14-20, estére pedig 23-25 fok áll a prognózisokban holnapra. Itt van Taylor Swift-tel a Fate of Ophelia.

1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Paks és a környék. A stúdióban továbbra is Kóródi Petra, ez meg a Daily Mix. Nézzük már is az utak híreit. A város forgalma jó, a 6-os városi szakasz egy kicsikét sűrűbb a jelentések szerint. A 6-oson viszont Dunaszentgyörgy felé haladva és a települést elhagyva. Egyéb útkarbantartási munkálatokat végeznek a körforgalomtól, egészen egyébként a körforgalom utáni szakaszig a tolnai irányba, úgyhogy ez lesz számolni. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek itt Pakson és a környékén. Benson Bundalát pedig már is lejátszom a Rádió 1-en a Daily Mixben, ez a Beautiful Things.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Köszöntöm Önöket, 2026. július 22-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Harmadik helyezést ért el az év erdésze verseny országos döntőjében Kovács Gábor, a Gemenc ZRT Szekszárd erdészetének kerületvezető erdésze. Vásáros Naményban számolt be róla a Gemenc ZRT. Az első versenynapon írásbeli tesztek, lövészet, illetve felismerési gyakorlatok szerepeltek a feladatok között. A második versenynap terepi programmal folytatódott, ahol erdőfelújítás leírása, fa magasság, illetve fatérfogat becslés, gyérítés, jelölés, trófea becslés, illetve trófea minősítés várta a versenyzőket. Hétfőn délelőtt 11 óra 10 perc körüli időben Dunaföldvárról érkezett bejelentés anyagi káros közlekedési balesetről. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy helyi férfi közlekedett mezőgazdasági vontatóval a külső kertek közben a Deák tér felől a Vágóhíd utca irányába. A traktoros haladása során ittassága miatt elveszítette uralmát a gépjárműve felett, először balra hajtott le az útról a füves útpatkára, majd onnan visszakormányozta a járművet az úttestre, ezt követően ismét jobbra letérve nekiütközött egy ingatlan tégla kerítésének. Az ütközés következtében a kerítés egy része az ingatlan udvarára dőlt. A baleset során személyisérülés szerencsére nem történt, de a traktor és a kerítés is megrongálódott. Magyarországon 2013 óta zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetés tekintetében. Ez a szabály minden gépi meghajtású járművet vezető személyre egyaránt vonatkozik. Az ügy részletei a Szekszárdi Hírek oldalán. Baján a Barbecue kisüzemi sör és street food fesztivál miatt július 22-e és 28-a között forgalmi korlátozásokra, illetve útlezárásokra kell számítani a belvárosban. A lezárások a Szent Imre teret, a Tóth Kálmán teret, valamint a Bartók Béla utca és a Széchenyi István utca egy szakaszát érintik, területenként, illetve időszakonként eltérő időpontokban. Fontos, hogy a lezárások idején a Vörösmarty Mihály utca egyirányosítása megfordul, a behajtás az Arany János utca felől, a továbbhaladás pedig a Táncsics Mihály utcán lesz biztosított. Szombaton és vasárnap hajnali 3 és délután 16 óra között az érintett útszakaszok a megszokott forgalmi rend szerint használhatók lesznek. A pontos időpontokat, az érintett utcákat és a helyszínrajzot a Bajaváros közösségi oldalán találják. Biskre, Paks kárpátaljai testvér településére látogatott Barnabás István alpolgármester és Mezősi Árpád nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a Viski delegáció járt Pakson a városnapi alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a Viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása. Augusztus 2-án és 8-án holdfénymozi lesz a festői Szálkaidó partján, Szekszárdtól nem messze. A lágyan ringó víz, a természet közelsége és a naplemente, meleg fényei különleges atmoszférát teremtenek, tökéletes hátteret biztosítva a közös filmnézéshez. A részvétel ingyenes, a két film pedig az Üvegtigris és a Nagyfiúk. Karbantartás miatt átmenetileg zárva tart a paksi atomerőmű tájékoztató és látogató központja. Július 20-a és augusztus 2-a között nem fogad látogatókat az intézmény. A központ augusztus 3-án 8 órától fogadja újra az érdeklődőket. Olvasható az atomerőmű közösségi oldalán, melyet a Telepaks idéz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ez a 107.5 rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Szép délutánt kívánok mindenkinek itt Pakson és a környékén, a fedélzeten Kuródi Petra, és ebben a blogban kikapcsolódási lehetőségekkel készültem. Most egy kicsit lassítottam itt a mondatomon, mert nem egészen kikapcsolódási lehetőségeket hozok, habár a programajánló tematikájába abszolút beleillik a folytatás. Két fantasztikus tábort fogok hozni a jövő hétből, és hogyha jól láttam, az utána való hétből, úgyhogy akik esetleg még nem választottak tábort, vagyunk páran így, szerintem akár július második felében is, én is így vagyok a gyerkőcömmel, azok még megfontolhatják, megtehetik. Az akrobatikus tánctábor például július 27-én és 31-én várja az érdeklődőket. Tánc, akrobatika, élmény, barátság, nyár. Ezt írják az Acro Summer Dance Camphez az érdeklődők. Július 27-től 31-éig itt Pakson, a Csengei Dénes Kulturális Központban várják az érdeklődőket, ami egyébként érdekes, hogy korhatár nélkül lehet jelentkezni, és tudás szint szerinti oktatást kapnak majd a résztvevők, így a saját szintükön tudnak szó szerint fejlődni ez alatt az egy hét alatt. Az érdeklődés és a jelentkezés is a Csengei Dénes Kulturális Központon keresztül történik, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá mindenkinek. Aztán augusztus 3-ától megérkezik a mesetábor, tánc, játék, élmény, barátság, ahol a történet főhőse maga a résztvevő. Augusztus 3-ától 7-ig szintén a Csengei Dénes Kulturális Központban várják az érdeklődőket, és hát pontosan jelentkezni is a Csengei Dénes Kulturális Központon keresztül lehet. Aztán jön az Atom City tábor is, augusztus 3 és 7 között szintén a Csengei Dénes Kulturális Központban. Minden info ott, tehát jó szórakozást kívánok a táborozóknak. Ilyen két és Johnnal a Turn the Lights Off DJ Dark remixében.

107.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom, Paks, további szép szerda délutánt kívánok mindenkinek, jó munkát, kitartást is. A folytatást érintően az igazi mai slágerek érkeznek szépen sorban egymás után, a két órás déli mix nyomán. A közvetlen folytatás egyébként a búcsúdalomé. Ez Loival a Get Lucky. Az elmúlt órákban Kóródi Petrát hallották, arra ígéretet teszek, hogy jövök holnap. Addig is a viszonthallásra. Csoda szerdá!

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ez az a pillanat, amikor hozzájuthat bárki páros napi jegyéhez a Strandfesztiválra. Itt van nálam, csak el kell vinni tőlem, 10-ként kell felhívni a 0623111-et, sikítani a fülembe a Rádió egy szlogenjét, utána pedig egy óriásit bulizni a vadonatúj Rádió egy stage-nél a Strandfesztivál.

0: Cause I will leave the light on.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy most is, meg majd a megújult Rádió Egy Stage-en is a Strand Fesztiválon. Augusztus 19-22 Zamárdi, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, a magyar fesztivál zenekarok legjava. A Rádió Egy Stage előtt pedig várunk majd mindenkit, azt is, aki most lett tizedik. Halló?
2: Szia, itt Jenny vagyok.
1: Honnan csörögtél be hozzám, Jenny?
2: Szexárdról.
1: Szexárdról, és gondolom munkából?
2: Igen, és gondoltam, csak csörgök egyet.
1: Jól tetted. Hogy telik a napod? Minden rendben?
2: Eddig minden rendben, köszönöm.
1: Mi a munkád?
2: Nem mondod, hogy tizedik lettem.
1: Mondjam?
2: Igen.
1: Szeretnéd?
2: Igen.
1: Fesztiváloznál?
2: Igen.
1: Hát kérlek, tizedik lettél!
2: Köszönöm, tovább! De jó!
1: Te vagy az óra bázlistája, jól összehoztad?
2: Hát ez tényleg véletlen volt.
1: De a Rádió Egy szlogenjét nem véletlenül tudod.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: Adok érte valamit?
2: De jó!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strand Fesztiválra.
2: Nagyon jó!
1: Napi jegyet adunk, és feltétlenül várunk majd a megújult Rádió Egy Stage-nél.
2: Jó, mindenképp.
1: Az összes lemezlovasunk fellép majd a Strand Fesztiválon is. Juhász Gergőnél is beszerezhetőek a páros belépők, csak mondom, itt a Rádió Egyen, a Kívánság műsorban is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
5: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja
5: Campus Fesztivál! Július 22-26

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco.

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rajongót. Volt olyan hónap, amikor 15 fellépése is volt 30 nap alatt. Szemfel célja tehát az, hogy a zene erejét és a zeneipart felhasználva felhívja a figyelmet a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jó zenéke, gyorsan elrepült az óra, de semmi gond, mert indítom a következőt. Camerad-dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanegy nyílt szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Nyaralj a szállás.hu-val annyiért, mint annó a nagyiék. Csak ma! Kövesd a nyomokat a szállás.hu Facebook oldalán, és találd meg a 9 darab 900 forintos szállás egyikét. Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star Rizs 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: time.
1: Rádió 1, csak igaz mai sláger megy. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ez a hetünk ilyen. Kicsit napos, kicsit felhős, kicsit szeles. 27-28 fokos, ez lesz holnap is.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

vonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Megi, Wilcox

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Eggyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai sláger megy. 5-től Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma is. 2 órás mix Juhász Gergővel és Maregán Lilivel. Én Györke Attila vagyok, és együtt rádiózunk a következő órában. Ezzel kezdek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Fesztiválra.
1: Bulisz a Rádió Egy Daniel Stage-en a legjobb DJ szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió Egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Nyaralj a szállás.hu-val annyiért, mint annó a nagyiék. Csak ma! Kövesd a nyomokat a szállás.hu Facebook oldalán, és találd meg a 9 darab 900 forintos szállás egyikét. Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
11: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
12: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
13: Téged mi zavar legjobban az arcbőröddel kapcsolatban? Ráncok, pigmentfoltok, tág, pórusok, aknés hegek, vízhiányos, fakóbőr? Az őszi-téli időszak slágerkezelése a Probion Peel már az első alkalom után látványos javulást eredményez. Győződj meg róla személyesen az Aranyos Kozmetikában. Paks, Dózsa György utca 3.
14: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
15: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Adásban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Ez a Rádió 1. 8 perccel járunk 4 után. Egy közlekedési infót kaptam Szabitól, hogy az M0-áson az M3-as csomópontnál két autó ütközött, úgyhogy a 11-es főút irányába egy sáv járható csak, és már legalább 3 kilométeres a torlódás. Ha van még hír, az ország bármely pontjáról jöhet, SMS telefon Viber 20-as 311-111. Aki bedugult, annak kitartást, autós barátaim egy jó kis remixet kapnak Cyriltől, Ed Sheeran kamerájához.

0: Rádió egy, csak igazi mai slágerbe egy. Hölgyeim és uraim, aki kedveli Samfelt, Rehab vagy a Switch Disco zenéit, annak van egy szuper jó hírem, ők együtt dolgoztak ezen a dalon, és most leadom Sleep Tonight, valamennyien a vokális, dallamos house vonalat képviselik, a Switch Disco-nál ráadásul mindig is hangsúlyos volt az aha élmény, amikor felismerjük az egyik kedvenc dalunk részletét egy teljesen új lüktetésben. Na ez is ilyen, a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Samfelt.
2: Hey guys, we are Switch Disco.

0: két órán át Live Mix Summer Edition Regál Lilivel. Addig én zenélek, és Martin Garrix dalát biztosan hozom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 39 perc, közlekedési infók. Anita jelezte, hogy az M0-áson a Nagy Dunahídnál az M5-ös felé defektes teherautó törmelékei foglalnak el egy sávot, ezért lassulnak le az autók. Bari azt látta, hogy 3 kilométeres a sor az M5-ösön Lajos Mizsénél Röszke felé, mert dolgoznak a külső sávon. Andor pedig azt írta, hogy lassú az M1-es Budapest felé már Tatabánya után a külső sávban. Ugye ott munkálatok miatt szétválik a két sáv, ezért érdemesebb talán a belsőt választani. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Autós barátaim még nem kaptak dalt. Ez lesz akkor most az övék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra, 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
6: Ez itt az Aranyka Show.
7: Halló, Aranyka?
6: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
7: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
8: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
9: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
12: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
14: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
15: Hello, Megan vagyok. A Skateboard legújabb fejlesztése. Segítek, hogy még szebb lehess.
16: Ez nem szifi. Megan a legfejlettebb technológiájú kozmetikai innováció. Látványos eredmények az arcon és a testen, fájdalommentesen, egy plasztikai műtét hatékonyságával. Ismerd meg Megant Pakson az Aranyos Kozmetikában. aranyoskozmetika.hu.
17: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
18: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
19: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
12: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
8: Mert

0: az egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most...

0: Van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk két órán keresztül. A háromszoros év DJ-je győztes Regán Lili jön, és a világ jelenlegi legjobb, legmodernebb lemezjátszóin fog nektek zenélni. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Hát én annyira örülök, olyan jó érzés ezekről zenélni. Nem ez az első alkalom, de tényleg ez mindig egy hatalmas élmény.
0: Nem csak nézni, hanem nem csak hallgatni, hanem nézni is tudtok. Még élőben megyünk a YouTube csatornánkon, és csak mondom, hogy Regán Lili teljes harci díszben van. Ez már a ma esti Campus Fesztivál fellépő szett.
1: Pontosan, ez egy egyedileg kézzel készített, nagyjából 3000 kő van rajta, a barátnőm csináltam, nagyon szeretem ezt a rucit, úgyhogy igen, ebben megyek már a Campus Fesztiválra.
0: Brutál jól néz ki, ma ugye elkezdődik a Campus Fesztivál Debrecenben, ott is várunk titeket minden este a Rádió 1 Stage-en. Regán Lili tulajdonképpen saját magának formapol a következő két órában, induljunk el!
1: Csapjunk is akkor bele, elsőként induljunk a Wonderful Life-al itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.
2: A lemezjátszók

0: Szói mögött közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Összeütközött két autó alig néhány perce Budapesten a Könyves Kálmán körúton. A Mester utca előtt és defektet kapott egy teherautó az M0-as autó déli szektorában az M5-ös felé vezető részen a Nagy Duna hídnál, a 15-ös kilométernél mögötte sajnos nagy dugó van. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Csinos vagy Lili, üzeni a TikTokon Martin.
1: Köszönöm szépen, akkor ő már lecsekkolta a mai fellépő szettet.
0: Bizony, mert hogy Lili már a fellépő ruhában van, innen egyenesen megy a Campus Fesztiválra, ami ma megnyitotta a kapuit, tehát várunk Debrecenben. A Campus Fesztiválon mától minden este benneteket a Rádió 1 Stage-en, ma tehát rögtön az első napon Regál Lili is fellép. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Hát egy olyan darab, ami abszolút nem maradhat el, hiszen érkezik a legújabb saját dalom, amit már olyan nagy nevek is játszottak külföldön, mint például Lucas and Steve, ez elképesztő wow. Számomra, és lesz majd hamarosan még egy nagy hírem a dallal kapcsolatban, amit még nem szeretnék lelőni, tehát érkezzen a legújabb saját dalom, ez a Heal Me itt a Rádió 1-en, csak is a World Is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Hosszú évtizedek óta ott vannak mind a ketten a topon, az élbolyban. Ideje volt már ennek a közös dalnak, ez volt a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition ma Regál Lili élőben 2 órán át a lemezjátszóknál. Nagyon szeretem ezt a következő SMS-t. Nagyon ideges vagyok, mert nagyon jó a zene, és pont a dropnál nem váltott át a lámpa zöldre, és nem tudtam padlózni, pedig nagyon akartam. Na mindegy, jó a műsor, hajrá Lili!
1: Köszi szépen, örülök, hogy tetszik, és hogy minket hallgat, talán a következő dalnál.
0: Így van, ha úgy érzitek meg a zöld a lámpa, akkor lehet padlózni, megyünk tovább.
1: Jöjjön egy olyan dal, amit szerintem nem kell bemutatni senkinek, egy örök klasszikus, amit szerintem mindenki imád, ez a Let the Sunshine, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók meg.

0: Úristen, Lili, nem bírok leállni a tánccal, ami azért baj, mert éppen dolgozom. Imádlak, csináld a hangulatot, ne hagyd abba a puszi Vikcsi.
1: De jó, hát akkor legalább jobb hangulatba telik a munka, köszönöm szépen.
0: Így igaz, úgyhogy mi sem állunk le, tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, jön a mai első Hydration Break, aztán pedig Lili itt van még egy teljes órán keresztül a lemezjátszók mögött, jó?
1: Így van, úgyhogy ne menjetek messzire, hamarosan jövünk vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Station. Polemez játóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A World is Mine DJ, Regan Lili.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé.

0: Hallgass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
5: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
10: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
9: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
12: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköznem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
13: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
14: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
15: Reklámot hallottak.
16: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
16: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem! Munka közben sem!

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a Forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Holnap mész Münchenbe?
3: Megyünk Münchenbe.
2: Ilyen nagy repülős lettél itt aztán te.
3: Évente egyszer felülök a
2: repülőre. Söröket kóstoltok? És ezért elmész Münchenbe, hogy vére megkóstoljon egy jó kis német sört?
3: Hát, hogy aha, meg ott császkálunk, frissítjük a ruhatárát, ilyesmi.
2: Hova menne az ember öltözködni, ha nem Münchenbe?
4: Hát egy divat fővárosa érte.
2: Divat fellegváros, Milánó, hagyjad már New York, Engelze, Párizs, Münchenbe kell öltözködni.
3: Híres német divat, ezt szereti.
2: Visszafogott úriember ez a Péter. Szereti ezt a német, ezt a kis precíz német öltözködést, ő nagyon
3: az
2: szereti.
3: Van, egy ilyen bajon rövidnadrágot, ezt a kantárosat szeretnék megjönni.
2: Kort, szigorúan, kortba.
3: De az a gatya, az nagyon durván néz ki, és főleg az, amikor meglátod azoknak az embereknek a lábát rövidnadrágban, aki látszik, hogy soha életében nem hordott rövidnadrágot, az a legszebb dolga világon.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: mindenkinek, mellettem a lemezjátszók mögött még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, teljes harci díszben, fellépő ruhában, menetfelszerelésben. Hello Lili még egyszer!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Haha, mert hogy ma elkezdődik a Campus Fesztivál Debrecenben, nagyon erős a ma esti line-up, Regál Lilit is láthatjátok már rögtön ma a Rádió 1 stage-en, tehát mától kezdve reméljük jó sokatokkal találkozunk Debrecenben is a Campus Fesztiválon. Itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben pedig indul a második kör, hajrá!
1: Én pedig innen egyből robogok is majd a campusra, de még itt vagyok veletek egy órát, úgyhogy csapjunk is bele, érkezik a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók

0: Míg Summer Edition átálltunk nyári időszámításra, két fontos közlekedési információ. Baleset a fővárosban történt néhány perce a Váci úton, a Gogol utcánál, az M1-es autópályán pedig árokba hajtott egy kamion Hegyeshalom felé Szárliget és Tatabánya között, 3 kilométeres emiatt a torlódás. Mindenkinek jó utat! Lili, mivel megyünk tovább?
1: A következő dal azért különleges számomra, mert volt szerencsém élőben találkozni az énekessel, hiszen én voltam a Warm Up DJ-je az egyik koncertjén, itt Budapesten, ő nem más, mint Kamrád. Tőle érkezik egy újdonság, ez a Hug Yourself itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.
3: A lemezjátszók mögött, regál!

0: Tisztelt hölgyem és uramot a stúdióban, most már én is táncolok a műhelyben. Vidám és precíz a mai mix, mint egy mendegélő manó. Ölelés, Rúci mester.
1: Valamiért azt hittem, hogy mandarin. Nem volt egy ilyen még a suliba. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy átmegy az éteren keresztül, akkor így a zenéknek az energiája.
0: Vidám és precíz, ez mennyire találó. Mese szép, hogy Lili üzeni a Viberen Jóci.
1: Köszönöm szépen.
0: Lili mindig csinos, de hát ez pedig már ma, ami rajtad van, ez ugye a mai Campus Fesztiválos fellépőszet. Brutál jól néz ki. Hány kő van a ruhádon?
1: Nagyjából 3000 darab, ezt egyesével ragaszgatta rá a barátnőm, úgyhogy ez egy ilyen kézzel készült darab. Én azért szeretem ezeket, mert nincs még egy ugyanilyen.
0: Hánytól vagy Debrecenben a kampuszon ma?
1: Éjfél.
0: Éjféltől megnyitottam itt az én kis meteómat, az időjárás jelentés. 16 fok lesz szél és eső nélkül Debrecenben ma este a fellépésed alatt.
1: Nagyon szuper, hát várom szeretettel a hallgatókat. Oda is egyébként egy nagyon erős és energikus szettel készülök.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Mi pedig tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, jön a mai első Hydration Break, aztán pedig jövünk vissza. Úgyhogy senki sehová.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Nem naptárhoz igazodik neki a karácsony. Ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni. Ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként. És a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll. Csak a díszek változnak rajta.
5: Csak iriket, Balázs. De most ez miben más, mint a DJ Oti?
4: Azért bocsánat, augusztus csak karácsony. Hát most nézd meg. Hát csak
5: igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-le költözne.
4: Parokában.
5: Igen.
4: Ezt érted, tehát nézd meg őt.
5: De mi a baj?
4: Hát minden.
5: Mert karácsony felé ül egy pulóverben?
4: Az arca. Valószínűleg az van, hogy az emberek attól, annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsonyozom, hát ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel ő megvan.
5: Oké,
4: nekem ebben mindig van valamilyen ilyen fura érzetem, hogy miért
5: felvállalja?
6: Kiabálásnak
4: miért akarod,
6: érzel,
4: hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
6: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
5: Van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmeztelen szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
4: Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
5: Jó, akkor beszéljünk Feriről. Feri és az ő szokásairól. Igen. Szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
6: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
5: Igen,
6: nem én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
5: Igen, amúgy az nagyon jó, egész éves húsvét.
6: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonott galácsot.
4: Nem dolgoznék.
6: Megint sonka.
4: Biztos, hogy nem dolgoznék vele.
6: Balázs, tudod, mit hoztam ma? Főtt tojást meg sonkát.
5: Én olyan boldog lennék.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1?

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Így van, itt a rádió egy csak igazi mai sláger, megy mellettem ma a rádió egy Live Mix Summer Editionben, Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött. Lili, egyszerűen imádom azt, amit csinálsz, nagyon jó vagy, így tovább, Zsuzsko!
1: Nagyon szépen köszönöm, nem is gondolnátok, hogy mennyire sokat jelentenek ezek az üzenetek.
0: Lili után a Rádió egy kívánságműsorban pedig majd a Strandfesztiválra nyerhettek páros belépőt, úgyhogy érdemes egész este minket hallgatni, lendülünk tovább.
1: Érkezzen egy dal, ami egyszerűen nem tud kimenni a divatból, találtam belőle egy új remixet, ami szerintem elképesztően jó lett. Érkezik a My Love Justin Timberlake-től egy kicsit másképp itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez lesz egész nyáron. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Ez volt mára a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Itt nálunk a Rádió 1-en. Sziasztok, Lili, imádom a mixeidet és a kisugárzásodat, meg a tehetségedet. Isten áldjon így tovább. Üdvözlettel, Boldi.
1: Nagyon kedves tőled, köszönöm szépen, és hát várlak szeretettel a fellépéseimen is.
0: Mert hogy Regán Lili az elmúlt két órában tulajdonképpen saját magának warm-up-olt, ma elindult a Campus Fesztivál Debrecenben, gyorsan mondjuk a line-upot, 8 órától a Rádió 1 stage-en, ma Kollár, aztán 9-től New Week, 10-től Cookie, 11-től Jamina, éjféltől pedig Regán Lili.
1: Pontosan, én egyébként már előbb le fogok érni, nagyon szeretem ezt a fesztivált, úgyhogy egy picit körbenézek én is.
0: Nagyon helyes, drága Lili, jó bulit kívánok, jó közönséget, mi pedig jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm szépen, hamarosan folytatjuk tovább, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Puszi, sziasztok!
0: A Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Ray Daltonnal. És jönnek az újabb játékok napi jegyekért a Strandfesztiválra, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
4: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 Premium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star Rizs 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: megy változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri, teletömöm ezt az egy órát isteni zenékkel, jó sok kérés szeretnék teljesíteni, és persze játékok is lesznek. Hello Dani, mi újság?
1: Ja, most megyek hazafele, éppen munkából tartok a barátnőmhöz, és neki szeretnék üzenni egy szelicin számmal. Nagyon szeretem, és kitartás a főzéshez.
0: Mi készül otthon, milyen vacsorával vár téged?
1: Gyroszt fog csinálni nekem.
0: Nem mondod, házi készítésű gyrosz.
1: Igen. Tök jó. Nagyon tatsuki szósszal, salátával, kasáburgonyával.
0: Csípős?
1: Igen.
0: Hát óriásiak vagytok, komolyan mondom, Teddy's Films Door, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó étvágyat a vacsihoz.
1: Köszi szépen.
0: És akkor figyeljetek, indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek páros napi egyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma tehát elindult a Campus Fesztivál Debrecenben, úgyhogy mától ott is várunk titeket a Rádió Egy DJ-kkel minden este a Rádió Egy stage-en. Nyár végén pedig jön majd ugye a Strandfesztivál Zamárdiban, ott is együtt bulizhatunk. Halló, halló! Halló,
1: halló, szia, játékra jelentkeznék!
0: Szia, hogy hívnak?
1: Viki vagyok.
0: Hello Viki, hol vagy, honnan hívsz és mit csinálsz?
1: Én Kazinc Vartikáról most vacsoráztam meg, és nagyon izgulok, hogy reménykedek benne, hogy a tizedik leszek.
0: Elmondom, ha te előbb elmondod a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Na ezt a hangulatot szeretem, te vagy a tizedik!
1: Jó, nem, szépen, nagyon örülök, jaj, te jó, végre összejött. Nagyon sokat telefonáltam már.
0: Jössz velünk fesztiválozni, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Jó, köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Juhu. Kit hozol majd magaddal?
1: Szerintem a páromat.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, néhány perc múlva még ebben az órában jön is az újabb játék itt a Rádió Egyen. Ez pedig Tame Impala, Jenny és a Dracula.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi ma is láger megy, holnap hideg front jön, több felé lehetnek majd záporok. A levegő 29, a Balaton vize pedig 23 fokos lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Sziasztok, egy számot szeretnék kérni az Excel-től. Lára vagyok, és a férjemnek üzenem, hogy nagyon szeretem.
0: Hello Lara, te még úton vagy haza, jól hallom?
2: Igen, hazafele munkából.
0: A férjed pedig már otthon vár?
2: Már otthon van, igen, és hallgatja a rádiót.
0: Na, akkor már jön is nektek Excent és Tóth Abigail közös dala, a Sugar Daddy. És figyelem, indul az újabb játék, ha szeretnétek páros napi egyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként, a számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma este 8-kor Debrecenben a Campus Fesztiválon Kollár fogja elindítani a Rádió Egy Stage-et a World is Mine Radio Show képviseletében. Közben pedig nálunk adásban már a Strand Fesztiválra is bebiztosíthatjátok a helyeteket. Halló, halló!
1: Szia, Imi vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Imi, hol vagy, hol élsz, honnan hívsz?
1: Budapestről hívlak.
0: Egy Budapest-Zamárdi utat bevállalnál oda-vissza?
1: Hát nagyon remélem, mert nagyon, nagyon örülnék neki, nagyon jó fellépők vannak, Földi Szomasi már régóta fokaslistás nekem eljutni oda, úgyhogy nagyon örülnék neki, ha működne.
0: Na mondj nekem akkor egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: De jó, nagyon szuper, annyit a próbálkoztam, annyira örülök neki, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy láthatod végre élőben Purple Disco Machine-t, meg persze az összes Rádió 1 DJ-t, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strand Fesztiválra.
1: De szuper, nagyon örülök neki, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kivel jössz majd?
1: A legjobb barátommal, vele szoktunk menni fesztiválozni. Még a Strand Fesztivál eddig kimaradt, a többi fesztiválokon voltunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy most erre van lehetőség.
0: Szuper, érezzétek nagyon jól magatokat, játék holnap is lesz ugyanígy egész nap a Rádió 1-en, most pedig jön Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Tünde vagyok. Kukitól az új számát szeretném.
0: Hello Tünde, de jót választottál. Ez egy nagyon-nagyon vagány zene Kukitól, Fire a címe. Kinek megy, kik kapják?
1: Barátok, család, testvéreim.
0: Jól van, Kuki és a Fire már pörög is nektek itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok.
1: Köszönjük.

0: Urbital a lemezjátszók mögött, Juhász Geri kijelentkezik, most tehát Hydration Break. Mindenkinek jó pihenést! Ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

Rádiu Estégen. A lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Begi, Wilk

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Nem ajánlott. Reklám.
2: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzem. Most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-én úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
5: Utazási csomagjából ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell.
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít.
4: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, my down on her, madan, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, mélyen tisztelt, nagy érdem a publikum, ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkósít radio show DJ Junior nélkül, Bárány Attila nélkül, de velem Hanvai PG-vel, ott vagyunk FM-en élőben, és kérem szépen, ott vagyunk a TikTok csatornánkon is élőben, tessék följönni, ott 0-24-ben tudunk beszélgetni, és egy csomó jó hírem van magyar producerek dalaival kapcsolatban. Most viszont Bebe Rexha és a háttérben Roberto Vin és jó magam Hanvai PG kívánunk kellemes rádiózást ma estére!

szépen ezen az estén itt a rád, ugyan csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show, és még Britney Spears is visszatér még hozzá Vintage Culture-rel. És már is megyünk tovább még hozzá azzal az információ, hogy a hétvégén hol fogok játszani. Pénteken kezdem, érkezem Veszprémbe, aztán szombaton Campus Festival Debrecen Rádio Estés, utána Perbál, vasárnap pedig Zarakaros, és nem elfelejteni, 31-e péntek Kecskemét, diszkósít aktivizáció. Most pedig egy saját, a sebek mélyé.

0: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck.
1: Radio Edge, csak igazi mai sláger, meg kérem szépen a vadonatúj Hugo búcsúzik, a világ egyik leghisztább pillanatban. Megszületett zenéje, imádom, stay sexy, Radio Edge, csak igazi mai sláger, meg Diszkosít Radio Show, és már is megyünk tovább, jön egy email angel.

sima is slágerem, a diszkosít rádiós, és persze az újdonságok. Távozik egy újabb vadonatúj húgal, ebben az esetben az oldalán Big Sean, és végre jött belőle egy Bass House, Tech House, vagy Melodic House remix. Egy biztos, hogy a hétvégén ezt mindenhol fogom játszani, ahol érkezem. Péteken Veszprém, szombaton Debrecen Campus Fesztivál, Rádió Stage, utána Pervál, vasárnap pedig Zalakaros, és nem elfelejteni, jövő héten pénteken 31 diszkosít.

0: tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: napi jegyet a Strand Fesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenék jönnek innentől, isteni DJ-ktől. Jamina már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit. Ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pesdülve, mindenki látom ezt a vidámságot. Úgyhogy itt vagyunk veletek a következő 2 órában. Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Ezzel kezdjük tehát a mai World Is Mine Radio Show-t. Juhász Gerivel, velem, Jaminával.

0: A Burns és a Talamanca egy régi kedves ismerős, ez egy új vintage culture remix volt belőle. A Zörd is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Jamina a lemezjátszói mögött, és képzeljétek el, én Tolvaj Renit követem mindenhol, meg nagyon-nagyon szeretem őt. Reni nyaral, és
1: olyan jól... nyaralni, ugye?
0: De jó, hogy ezt te mondtad. Igen, a Reni egy nagyon szexi csaj, amikor nyaral, akkor pláne.
1: Így van, igen, tehát tényleg Reni a Willendorfi Vénusz testesíti meg, az most teljesen jó értelemben mondom, hogy ő nem az a tipikus vékony lány, de ez így szexi, ahogy van, tehát ő elképesztő jól viseli ezt, és tudja is ezt magáról szerintem, úgyhogy nagyon szeretem a Reninek ezt a fajta önbizalmát, úgyhogy Reni, nagyon szexi vagy, nagyon tüzes vagy ott a nyaraláson is, neked megy a következő dal, ez Tolvaj Reni és Jamina közöse, a Feel the Fire.

0: Üdv a most érkezőknek! Hello, Jami, neked is még egyszer!
1: Hello, Geri! Mi a helyzet?
0: Minden rendben, süsü puszil!
1: Ja, gondoltam, igen. Én süsüről egyébként szoktam kapni képeket, tehát ha hajnali 1 óra 20 van, akkor is, és nagyon-nagyon aranyosan tud aludni, ülni, a bevásárlókocsiba ülni az IKEA-ban, tehát, hogy ezek annyira aranyos dolgok, hogy Geri nekem küldi, és ezt köszönöm neked, Geri, mert eddig mindig a legnagyobb és legjobb pillanatokban küldted el nekem, amikor úgy szükségem volt egy ilyen képre.
0: De drága vagy, ami akkor lassan vedd elő a telefonodat, szeretnék neked küldeni, egy igen, megvan.
1: Ezt tudnotok el, hogy süsülről nincs rossz kép, tehát valahogy megnyitod, és ez a... Róla nincs rossz kép, igen. És valahogy mindig felvidítja az embert, úgyhogy nyitom a nyitom is a telefonomat, nem mi? De mi meg van nyírva?
0: Vagy most kozmetikusnál voltunk, igen.
1: És meccs megy a háttérben.
0: Igen,
1: és
0: a franciáknak drukkolt süsü.
1: Figyelj, azt el kell nektek mondanom, hogy süsünek volt egy arca, mielőtt Gerihez került, meg azóta most van egy másik, tehát összehasonlíthatatlan az az fej, az az arc, mióta Gerinél van ez a kiskutya. Ő ki van virulva, egyfolytában mosolyog, és egy elképesztő boldog és hálás kiskutyát látni a képeken is vissza. Úgyhogy Geri, tényleg mindannyiunk nevében köszönjük neked süsüt, és hogy ezt megadtad nekünk itt Magyarországon, hogy ilyeneket lássunk, ugyanis süsüt több mint 20 000 lájkolják a Facebookon, nem mellesleg, ezt hozzátenném. Tehát, hogy ilyen like számokat, Geri, nem tudom, ha mesztelere vetközön se tudsz produkálni, úgyhogy nézzétek meg, Geri oldalán érdemes.
0: De drága vagy, köszi szépen. Jamina, menjünk tovább, jön megint egy új dal.
1: Így van, újdonságok sorozata igazából az első óra, hiszen most Milky és a Just the Way You Are-ral folytatjuk. Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni. Ez a nyár slágere lesz, vagy a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a Rádió 1-en.

0: 2026-ban, ebből jövőnképpen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött is vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztori, én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és sose felejtem el, hogy neki a riderébe egyetlen egy dolog volt, az pedig egy pamut fehér zokni, mert ő mezitláb zenél egyébként, vagy zokniban.
0: Wow.
1: Úgyhogy ez egy nagyon nagy érdekesség, ez maradt meg bennem, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji és a Bambolea itt a Rádió 1-en.

0: Vannak zenék, amik abszolút tökéletesen illenek az ilyen füllet nyárestékhez. Na ilyen volt ez is, Kashmir és Sam Feld fantasztikus közös dala, a Pretender a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszóknál, mi lesz 10-től?
1: Természetesen jönnek a nagy ágyuk, mint Robin Schulz és Lost Frequencies, aztán természetesen a hologram sem maradhat ki, hiszen sokan kértétek tőlem már az első órában, úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regál

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Szóval mindenkinek köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, és ne felejtjétek, ma elindult a Campus Fesztivál Debrecenben, ott is várunk titeket minden este a Rádió 1 stage-en. Itt most a Rádió 1 stúdióban még mindig Jamina Mixel, menjünk tovább, hello Jami!
1: Hello Geri, így van, a szülinaposokkal fogunk kezdeni, akik ugye idén itt voltak nálunk, a Switch Disco és Szempelt közöse, ez pedig a Sleep Tonight, ezzel indítom tehát a második órát, maradjatok mindenképp velünk most.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Sun és az Alive, ez egy Alok remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Jamina a lemezjátszóknál. Ma ugye elindult a Campus Fesztivál Debrecenben, nyár végén pedig jön a Strand Fesztivál, ott is lesz Rádió 1 stage, és ott fellép Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a campuson, akár ha a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek, és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. Na de menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagyágyú Robin Schulz, ez pedig a Better Times itt a Rádió.

0: mindennapokban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Igen, tehát akkor mondtam, hogy újdonságokkal jövök itt a második órában, ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.

0: Max Tyler és You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, na mi a helyzet a Jamina a tehetségkutatóval?
1: Hát nagyon durva, mert nagyon sokan érdeklődnek, ugye még konkrét infót nem osztottam meg, de most még a menedzseremet is hívogatják, mert kim van ugye a telefonszáma az oldalaimon, hogy lehet-e róla már bármit tudni. Úgyhogy hamarosan jövök az első konkrét dátummal, mert ugye azt annyit elárultam, hogy az online térben lesz az első kör, tehát oda kell beküldeni egy mixet, nagyjából 10-12 perces mixet, ami alapján majd leszűröm, hogy egyáltalán ugye érte valaki a mixeléshez, és akkor a második kör lesz az pedig már élőben, egy nagyon ikonikus helyszínen itt Budapesten, de ezt sem árultam még el, úgyhogy az első körben mindenképp az jön, hogy mi ennek a dátuma, amíg a mixeket le kell adni.
0: Oké, hát akkor sok sikert kívánunk mindenkinek, aki ebbe belevág. Bizony. Mi pedig megyünk tovább, méghozzá egy saját dallal.
1: Így van, Jamina és Szofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalnak. Ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek még mindig, ez jön itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és egy remix, amire nagyon büszkék lehetünk, a Swedish House Mafia, Laidback Luke és a Leave the World Behind, Pool Max készítette ezt a fantasztikus átiratot méghozzá Laidback Luke fiával, és úgy képzeljétek el, hogy a múlt héten a Tomorrowlanden a nagy színpadon is szólt ez a fantasztikus átirat, amiben tehát Pool Max kezemunkája is ott van, Jamina pedig saját magának warm-up-olt az elmúlt két órában, hiszen irány a kampusz.
1: Így van, fél lábbal már a kampuszon vagyok, nagyon vártam, az egyik kedvencem egyébként ez a debreceni fesztivál, és elképesztő, hogy egyébként majdnem a kezdetek óta ott vagyok ezen a fesztiválon, és hogy hova sikerült kinőnie magát, úgyhogy nagyon jó közönség van, elképesztő szép a Rádió 1 színpada, mindenképp gyertek, nézzétek meg, ott találkozunk.
0: És maradjatok mindenképpen, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszóknál Pure Beat.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat.
1: Csoki, szavaztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Rádió egy kedvenc érkezik, egy igazi vidám house dal, amit az olasz DJ Alex Kenji készített, ez nem más, mint a Bamboli. Ezzel kezdünk itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Pure Beat a lemezjátszóknál mit teszünk le erre?
1: David Guetta és Milky közös feldolgozása érkezik, a Just the Way You Are című track, és David Guetta ezúttal is a tőlem megszokott energikus dance elemekkel ötvözi a dalt. A feldolgozás egyszerre, hogy is mondjam, nosztalgikus és modern, ezért a fiatalabb és az idősebb közönség számára is könnyen befogadható. Nem véletlenül, hogy a nyári bulik, a fesztiválok és a rádió kedvence lett. Már is mutatom, érkezik a Just the Way You Are, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Bob Sinclair, KSI és az I Can Wait egy tökéletes nyári sláger 2026-ban a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ma elindult a Campus Fesztivál Debrecenben, mától tehát várunk titeket minden este a Campuson és a Rádió 1 stage-en. Itt a stúdióban Pure Beat Mix-el. Mi a most?
1: Hát itt a nyár közepén egyértelmű, hogy pörögnek az igazi latinos verziók, nálam elengedhetetlen a szettekbe, főleg ebben az időszakban. Nekem nagyon meghozza a nyári vibe-ot. Ezúttal a francia DJ páros Foul and Vad dalát hoztam el nektek, ami újra lesz gondolva. Ez a Tambura című track, zseniális egy track, nagyon különleges ez a vokál. Kicsit nekem már így belehúzza a latin, de picit ilyen afrikai elemeket is fel lehet vélni a dalba, és ezúttal Pepix készítette rá ezt a verziót, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show.

0: Mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mi a most.
1: A mai mixben sem maradnak el a magyar DJ producerek újdonságai. Ezúttal Viszó és Marcel Fit újdonságát hoztam nektek, ami a robot címet kapta nem véletlenül, hiszen a drop egy ilyen elég robotos, kicsit talán már mondhatom, hogy monoton vokált kapott, de ettől az egész track, az egész groove nagyon pattogós lett, és egy nagyon feszes tech house groove-ra épült rá a vokál. Már is mutatom, érkezik a robot, ezzel megyünk tovább.

0: Play feldolgozással Rosalinnal, ez volt a Heart Like Mine, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat ezzel zárt. Ma milyen lesz neked a hét?
1: Ma este Szegeden leszek megtalálható, holnap ugye az a csütörtökön találkozunk Debrecenbe a Campus Fesztiválon a Rádió 1 stage-en. Pénteken Egerbe kezdek, és utána ismételten érkezem a Rádió 1 stage-re, méghozzá a Campus Fesztiválra.

0: Szombaton Mosó-Magyaróváron és Siófokon, és vasárnap reggel pedig az Afteron találkozunk.
1: Mi pedig már köszönjük mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Szigalom, Jackson Mi és a Riptide a folytatásban. Az énekesről se feledkezzünk meg, őt Ilan Kidronnak hívják, ausztrál, dalszerző énekes, és hát olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint például Kygo, Rita Ora, Ricky Martin, Chance the Rapper, Hayden James, Chris Brownnal is dolgozott együtt, és hát a lista, ahogy mondani szokás, még közel sem teljes. Az egykori Vance Joy klasszikus gondolták újra, és így lett belőle igazi mai sláger. Ez a Riptide, a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, kuki az imént, és saját dal a Vempaká. Hozok még Rádió 1-es DJ-ket ebben az órában, Jaminát például. Na hát Rádió 1-es DJ-kkel a héten lehet találkozni a Campus Fesztiválon Debrecenben, ezekben a percekben is zajlik még egyébként a buli, szóval kint vagyunk a Rádió 1 stage-en, és minden DJ-vel össze lehet futni. World is my radio show rezidensek, Diszkos itt, és persze Kuki is, ő pedig most Sam Felt és a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az Imagine Dragons után pedig maradunk a prémium előadóknál. Most egy brit szupersztárt, egy igazi nagyvilági nőt húztam elő a kalapból, a Ray és a Where is My Husband. És hogyha a Where is My Strand Festival belépő, hol van a Strand Festival belépő kérdést teszik fel a Rádió 1-esek a héten, segítek, napközben lehet páros belépőket nyerni, például Atisnál, este pedig Juhász Gergőnél. Rádió 1-es DJ-ket még hozok ebben az órában is, most Ray és a Where is My Husband egy abszolút Rádió 1-es kedvenc zene.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a brit szupercsapat, ami most már több mint két évtizede a világ egyik legnagyobb zenekarának számít, és semmi jelét nem mutatja a lassulásnak. Ők a Coldplay, és sok banda esetében elkerülhetetlen, hogy a rajongói tábor velük együtt hát gyakorlatilag kiöregszik, és már nem tudják megszólítani a fiatalokat, na hát a Coldplay erre alaposan rácáfol. Statisztikák szerint ugyanis a brit banda masszív Z-generációs bázissal rendelkezik az egész világon, különösen Észak-Amerikában és Ausztráliában. Ez a dal, a Sky Full of Stars pedig a Ghost Stories albumon kapott helyet még 2014-ben, ami a Milo Xyloto album után hát egy kicsikét ilyen megnyilósabb, szerelmi bánatosabb volt, nagyon-nagyon szerettük, és mindig is szeretni fogjuk. Ez a Sky Full of Stars.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert két ikon, két élő legenda a folytatásban, David Guetta, Jennifer Lopez, akik bár már évtizedek óta csúcson vannak, még csak ez az első közös trackjük. Szerintem erről elfeledkeztek mind a ketten, így Guetta így feküdt otthon az ágyban, ma majdnem elaludt, és így felriadt így a verejtékében fürödve, hogy te jó ég, hát a J-Lo-val, a Jennifer Lopez-zel nem készítette még dalt, azonnal felhívom telefonon. 2026-os megjelenés, a Save Me Tonight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak